velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Në rrni si s'tem po më rash. Sa një malo, bi që t'i zhao.
1: Ofkor ish mosht.
2: Hey now, you're an all-star. Back, it's
1: spicy. Napja inkishoz emot, 30 év legnagyobb slágerei.
3: Apo no rádióban.

0: hegyezd a füled,
1: mert nincs itt semmi látnivaló.
0: Pannon Rádió.
2: A te hangod.
3: Yeah. Maybe I'm a

0: Hölgyeim és uraim, önök pillanatokon belül Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsorát hallják. Öveket becsatolni a mikrofonnál Brasnyó Zoltán és Zvekán Péter.
1: Hello!
2: Jó reggelt kívánunk! Na mi a nagy helyzet? Attila már tét, hogy jó reggelt!
1: Guten Morgen, Muti!
2: Guten Morgen, elég gyorsan ránk tölt ez a 30 plusz fok, mit szólsz
1: hozzá? Elég jó bejött, igen, hát most itt ezek az elmúlt napok, ezek tényleg ezért olyanok voltak, például van itt, itt a szerkesztőségben egy légkondicionáló, és akkor tegnap a TV szerkesztő ugye megérkezett, én még mindig kicsit köhögök, valamit
2: mi
1: elkaptam.
2: Történt?
1: Hát
2: igen.
1: A múlt hétről valamit elkaptam. És akkor mondta, hogy na, akkor megnyitom a szezont, és felkapcsolta a légkondit, és akkor tényleg elindult, hogy nálunk van egy olyan rendszer, itt a harmadik emeleten használjuk a légkondit, és hogy a kondenzvíz elvezetéséhez mi használunk egy ilyen kis motort, ami fel van szerelve a falra, aminek az a szerepe, hogy a kondenzvizet azt így felfelé vezesse valami csőbe, ami jó, aztán elvezeti. Tehát nálunk valami ilyen extra megoldásra volt szükség, nem tudom, nyilván az építészeti jellegből kifolyólag, vagy ott a berendezés miatt, nem tudom. Ez azt jelenti, hogy kb. Azt hiszem 2 vagy 3 percenként hallunk egy ilyen hangot, hogy
2: igen.
1: És akkor így tegnap mondom, hogy onnan tudod, hogy itt a nyár, hogy hallod ezt a hangot.
2: Ja, de érdekes.
1: Ez a motor, ami így felviszi a kondenzvizet.
2: Közben Atti is írt nekünk, hogy itt van velünk.
1: Sziasztok.
2: Palicsról, hello.
1: Palicsról hallgatsz, Attila? Miért?
2: Mert ott lakik.
1: Ja, azt most hirtelen a kispiaci Attilára gondoltam, bocsánat.
2: Nem. Ő is jelentkezett meg.
1: Ő is jelentkezett, meg nagyon nyitódnak meg.
2: Érdekes volt ez különben, ahol most van a szerkesztőség.
1: Ott ja, igen, látom, szevasz Attila, sziasztok.
2: Régen egy ilyen hosszú iroda volt, másképp nézett ki régen, és akkor még én is ott voltam a többiekkel együtt, különben hangulatos volt az, szerintem dolgoztak bent egy hatan.
1: Aha, kb.
2: És akkor volt az egyik kolléganőnk. Nem, az egyik, mármint ott abban az irodában főleg, és akkor az volt a lényeg, hogy volt egy kolléganőnk, aki általában az ablak mellett ült, és nyáron mindig az volt a baja, hogy a klímát ki kell kapcsolni, mert őt ez zavarja.
1: Aha,
2: És inkább ablakot kell nyitni, ő szereti, a jó meleg van.
1: Aha.
2: Jó, oké. Okay. És eljött a tél.
1: Ez amikor öten adaptálódnak egyhez.
2: És eljött a tél, és akkor mondta, hogy nagyon meleg van, ki kell nyitni az ablakot, hogy hideg legyen. És akkor mondtam, hogy okay, de mondom, akkor döntsd, de egyet választasz. Vagy a meleget szereted, vagy a hideget. Tehát az, hogy télen fázunk, nyáron meg melegünk van, meleked úgy a jó, mondom, az nem feltétlenül jó.
1: Igen.
2: De, és akkor ez így belátta ő is, hogy tényleg kicsit komplikált.
1: Laktam kollégiumban valakivel egyszer egy csávóval. Az azt csinálta, hogy mindig így hazajött, bulizott, mindig elég sokat bulizott. És mi meg, akik időnként így tanulgattunk volna, lefeküdtünk normális időben aludni. Ő meg megérkezett a bulikból rendszeresen ilyen 2-kor, fél 2-kor, és akkor neki azonnal így úgy érezte, hogy melege volt, hogy így tárva nyitva kitárta az ablakokat, ez akkor is így volt, amikor kint -10 fok volt.
2: Aha.
1: Úgyhogy jó volt így arra ébredni, hogy zimankós, hogy pingvinek ülnek így a mellkasodon reggel.
2: Az komoly.
1: És akkor aztán elbeszélgettünk vele. Előfordult még egy 2-3-szor, majd 4-szer, amikor előfordult, akkor kiszavaztuk a villából. Mondtuk neki, hogy akkor légy szíves egy másik szobába távoz, és akkor átment egy másik szobába. És
2: ez hihetetlen. Ott folytatta.
1: Ott folytatta.
2: Tevékenységeit.
1: Áldásos tevékenységét. Nem tudom egyébként, hogy ott mennyire tűrték el, arra már tényleg nem emlékszem.
2: Lehet, már nincs közöttünk.
1: Igen, lehet, hogy eltávolítottak. Volt olyan is, amikor valaki annyit videójátékozott, hogy hát ez miatt is szét kellett szakítanunk a babaruhát, mert elég gyakori volt a videójáték.
2: De hogy bírt videójátékozni?
1: Hát vovozott. Hát,
2: a laptopon?
1: Nem, volt egy nagy számítógép, ott a kollégiumban.
2: De egy közös?
1: Nem közös, saját. A szobábról beszélünk, a saját szobába ő hozta a saját számítógépét, és akkor mi használhattuk időnként. Nem igazán tudtuk mi azt használni, mert főleg ő játszott rajta. Tehát jó, hogy egy programozó volt, tehát hogy ő neki még most is az, úgyhogy. Úgyhogy ő neki kellett a számítógép.
2: De nem, de gondolom, azt abban hallottátok, hogy tek, azt a hangot, és az zavart? Vagy miért zavar, hogy vovozik, csak hogy értsem?
1: Hát, ez bonyolult. Az is benne volt. A kihangosított guild beszélgetések is benne voltak.
2: Ja, de nem fülhallgatóval dolgozott.
1: Nem, mert jobban szeretett fülhallgató nélkül, mert zavart a fülhallgató. Volt ilyen. De
2: az úgy nehéz.
1: És még nem is a csattogás, hanem inkább az irritáció, mert ugye a World of Warcraft, hogyha mond valakinek valamit, ez egy olyan játék, vagy egy közösségi játék, mindenki tolja, tehát ilyen csapatokban, gildekben játszanak,
2: élő
1: a minden tájáról élő emberekkel, és akkor vannak a rédek, amiket ők megszerveznek, mit tudom én, este 10-re, akkor mindenki 40 ember este 10 órakor akkor ott ül, és indul a réd, és akkor ennek óriási a tétje.
2: Ah.
1: És akkor itt idegesség van, itt ingerlékenység van. Itt
2: olyan van, hogy amikor
1: benyitsz a szobába, tehát benyitsz a szobába, akkor ugye az van, hogy rád néz, és így irritált, hogy most neked muszáj itt lenned, de, tehát voltak ilyen szituációk.
2: Hát jó, hát ez így azért hülyeség.
1: Jó, persze, és akkor ő is belátta, hogy erre egy ráfüggött, és akkor azt amikor így nem tudom, eltelt majd 2 év, akkor leültünk beszélgetni, és azt, hogy igen, ő is jobbnak látja, mi is jobbnak látja, tehát nincs harag,
2: igen.
1: Elválunk, és akkor elváltunk.
2: Azt a minden. 2 évig? Szóval,
1: hát úgy nagyjából, ez egy 2 évig, tehát megjelent a WoW, akkor utána, tehát ez még az az időszak, tehát mondom, amikor megjelent a WoW, tehát hogy ez még ott a 2000-es évek közepe, és akkor ő ott nyomatta. Maximális erőbedobása. 12 óra alvás, 12 óra WoW.
2: Ez hihetetlen.
1: Nekem én is rácsúsztam egyébként annak idén 2007-8-10-ben, nem is tudom mikor, de hát én még ki tudtam szállni, mielőtt felemésztette volna
2: az egész létedet, ugye?
1: Igen.
2: Visszatérve klímára, a másik kedvencem különben az, hogy vannak olyan emberek, ami elképesztő számra, de hát, hogy ugye az Amerikában, tehát Amerikában már a, nem tudom, talán 60-as, 70-es években, nálunk kicsit később, de hál' Istennek megjött az a csodálatos extra az autóban, amit úgy hívnak, hogy klíma.
1: Na.
2: Az, hogy amikor nyáron utazol, akkor ugye hideg is tud lenni. Csak akkor vannak emberek, akik mondják, hogy kérlek kapcsolat ki, engem zavar. Óha! Zavar a klíma.
1: A kocsiban?
2: Igen.
1: Van ilyen?
2: Nem bírom a klímát a kocsiba. Ezek az emberek általában csak egyszer utaznak velem, utána soha többet, de hogy azért milyen nehéz ezeknek az embereknek. Képzeld, aki tényleg minden nap valami bajuk van. Minden.
1: Igen, ezen már én is
2: gondolkodtam. Túl hideg az étel, igen. Túl meleg az étel, aha. Nem bírom a klímát, túl hideg van télen, túl meleg van, túl... hát mondom, de egy boldog és kiegyensúlyozott élet lehet, az ilyen mondom. Azt a kutya minden ide, hát azért...
1: Amúgy ja, tehát, ezen már én is gondolkodtam, hogy vannak ezek az emberek, akiknek mindig minden rossz.
2: Van ilyen, persze.
1: És
2: nem jó.
1: Meg az is, aki mit tudom, mindenki azt mondja, hogy szereti a mákos gubát, ő azt mondja, hogy én nem szeretem, de tudod, hogy csak azért is. Vannak ezek, tehát én ilyen különleges virág vagyok, tudod, nekem.
2: Igen.
1: Nekem más a...
2: Na jó, de hát ez az meg másik, ugye, hogy aztán pedig vannak emberek, akik kitalálnak maguknak dolgokat, hogy ők...
1: Az attitűdöm.
2: Nem tudom most. Ilyenek, olyanok, ugye most nem akarom beemelni azt a témát, hogy erre vagyok érzékeny, arra érzékeny, de minden indok nélkül, mert vannak, akik indokolt, meg van egy csomó, aki nem. Na mindegy, szóval érdekesek vagyok, mi emberek, mindig kitaláljuk. A nap végén mindig arra jössz rá, hogy igazából a te hozzáállásod határozza meg az különben, hogy alapvetően hogy viszed túl azt a napot, azt az adott napot. Úgyhogy ez egy ilyen sztori. Ati azt mondja, hogy nekem is van klímám, csak fordítva van bekötve.
1: Az
2: télen
1: milyen?
2: Hűt, nyáron fűt.
1: Az milyen?
2: Na az igen, az mondjuk komoly.
1: Ja, értem.
2: Az komoly. Ja, de az az érdekes különben, hogy én most megrendeltem már, úton van az új.
1: Na.
2: Nekem ez a ventilátor ment el az autóba, bent az a kabin ventilátor.
1: A kocsi klíma?
2: Igen.
1: Úton?
2: Hát ez azért fontos, mert hiába működik a klímám meg minden, hogyha ez a ventilátor nem fújja be azt a levegőt, akkor az, ami egész elképesztő, és nem ez volt a lényeg a mondandónak, hanem az, hogy voltam egy jó pár úton most a napokban, vagy az elmúlt mondjuk 10 napban, és akkor arra jöttem rá, hogy amúgy mennyire elkényelmesedtünk, basszus. Hallgatjuk azokat a régi sztorikat, de várjál, nem is kell annyira régre menni. Hát én, mikor gyerek voltam, emlékszem, volt egy sárga 101-esünk, és mi azzal mentünk nyaralni.
1: Igen, aztán régebbi... nekünk is volt egy sárga 101-es.
2: Tehát a régebbi sztori pedig az, hogy az emberek júgókkal elmentek nyaralni, vagy nem júgóval, hanem ez a fítyóval. Na most, hogyha én bárhogy gondolkozok ezen, de hát mondjuk, hogyha lement, gondolom akkor is az emberek valószínű, de különben írjátok meg nyugodtan, de most Zoli, hogyha végigvesszük. Valószínű, hogy Bosznián keresztül mentek le az emberek akkor is, ugye? Tehát Horvátországba, vagy mentek Monteregróba a hegyeken keresztül. Hát én nem tudom elképzelni, hogy az a fítyó, az egyetlen hogy tudott felmenni, hányszor ford fel a víz,
1: hát,
2: vagy...
1: Ezen én is gondolkodtam, főleg amikor én is szenvedtem az én autómmal az utóbb, nem tudom, az elmúlt egy évben, vagy mikor volt olyan alkalom, hogy mentünk, és én nem tudom, hogy ezeket hogy oldott-e. És még ott láttam, mondjuk Zlatiboron is láttam júgókat, tehát hogy úgy... Menni, ezeken úgy elgondolkozol, hát, hogy bírja ki. Vagy
2: ezzel lementek, ezekkel a rendkívül gyenge autókkal, amivel valahogy bevették a hegyet, nem tudom, hogy csinálták, és ráadásul nem volt klíma sem, meg semmi, tehát egy rendkívül gyenge és meleg autóval mentek. Úgy igazából azok az emberek, amikor leértek nyaralni, azok igazi hősök voltak. De hát, bárhogy nézzük. Hát de tényleg, hát egy viccet félretéve.
1: Conquest of Paradise.
2: Nem tudom, nekünk is volt olyan különben. Hát hallod?
1: Megmásztam a hegyet.
2: Apu tudná elmesélni, annyira nem, hogy már majdnem leértünk a tenger, ott is van, hogy nem tudom, elfolyt a víz, vagy nem tudom már, mint az autóba.
1: Magzat víz.
2: Hát igen. hát az autóba, és akkor meg kellett javítani, mert nem tudom, ilyen hülyeségek voltak, tehát nem voltak ilyen nyugodtak, mint most, hogy beülsz, azt mész, ugye? De hát ez egy tök érdekes történet. Ez a rengeteg régi technológia, ez a léghűtéses dolgok, és ez benned kell, hogy hűljön az autó, de ha állsz, akkor meg...
1: Dávid mondja, hogy náluk a fityóban mi ment el a fék, és akkor milyen utazás közben?
2: Ha mondjuk az izgalmas, amikor elmegy a fék utazás közben.
1: Lejtőn
2: elment a fék.
1: Az igen.
2: Azt mondjuk komoly, nem is tudom elképzelni, hogy álltatok meg.
1: Felesett réfa. Hogy állt a fa állított meg, vagy mi?
2: Kőágyra hajtottatok, de miért lenne
1: kőágy?
2: Kézifék, igen. Hát igen, mert régen az mechanikus volt.
1: Aha.
2: Ugye azt is el kellett hagyni. Én azt nem értem, hogy azt mély hagyták el az új autókban, de most mind ilyen gomb, meg ilyen automatikusan ereszti, meg nem ereszti.
1: Aha.
2: Pedig annyira jó volt az. Nekem még érdekes, nekem még az én autómban ilyen rendes kar van. Használom is, szóval én örülök neki.
1: Nekem is kar van.
2: És a következő generációnál, három éve később kijött az én autómhoz képest az új generáció, és ott már
1: és
2: nincs.
1: És nyomógombos a történet.
2: Hát például nyomógombos. De automatikusan a gázpedálra reagál, gondolom én, mert olyan, hogyha megállsz és elautol a kocsit, automatikusan behúzza, és hogyha pedig elindulsz fel, akkor pedig csak olyan teljesen olyan fura érzés, hogy meg lehet szokni nyilván, hogy el kell indulod, és akkor előbb-utóbbi hopp, így csak így fölenged magától. Szóval ilyen egész érdekes. De te is nyomkodhatod különben. Nem tudom, ezek az autók, ahogy kell kézifékes kanyart bevenni, fogalmam sincs nyilván.
1: Tartod a gombot.
2: És
1: akkor így próbálod valamit.
2: Nem tudom, hogy van különben. Vesz egy új korvettet, és akkor tudod így nyomod a gombot. Nem tudom igazából fogalmam sem. Lehet, abban van még.
1: Abban lehet, hogy úgy oldják meg, hogy ez még a sport, vagy a drift verzió, vagy valami.
2: Hát nem tudom különben. Jó, de hülyeséget most tudod, hányszor veszünk be kézifékek kanyart? Soha.
1: Hát soha nem veszem.
2: Igazából soha, úgyhogy ez abszolút.
1: Bizonyos dolgokat el kell hagyni.
2: Persze.
1: A nagyobb jó érdekében.
2: Bizony.
1: A praktikusság érdekében.
2: Vannak különben tényleg ezekben az autókban azóta tényleg, hogy például én mentem, képzeld el, hárman bevállaltuk azt, hogy és csak várjál, Fruska Gora, hát ez a baby hegység.
1: Igen.
2: Baby hegység.
1: És nehéz volt?
2: Nagyon. Uh-huh. Gázos júgóval. Azt hiszem, hogy különben az volt, ugye, hogy amikor gázos egy júgó, akkor még gyengébb.
1: Hát lehet.
2: Szerintem
1: nem
2: igen.
1: Tudom, pedig ez nem, 50, volt gázos júgó.
2: Ez 55-ös volt, nem az a 45,
1: aha.
2: Mert ugye...
1: Tehát a 65-ös is.
2: Hát igen, tehát beszélgetünk arról, milyen érdekes a júgónak, de ez volt a neve. Tehát volt 45, 55, meg 65, igen. És tudod, mit jelentett, hogy high lower.
1: Így van, igen.
2: Ez olyan, mint hogyha szóval annyira egyszerűre fogták a figurát, hogy lenne, hogy nem tudom, Volkswagen 48, Volkswagen 182, vagy nem szóval, teljesen.
1: De ez jó volt, egyből tudtad, hogy milyen
2: hát
1: az
2: egyből tudod, hogy hány, a csajok is tudták egyből hány óra van.
1: Igen.
2: Mit vezet 55-öst? 65? 45 ugyan már szóba sem.
1: Igen.
2: Tehát azon nem tudunk menni, ugye? De hát volt egy ilyen. Na mindegy, csak mi az volt, hogy hárman beültünk abba az autó.
1: Ezen múlik a történet. Igen.
2: Hát mindig ezen múlik. Nem viccelek ugyan már, honnan? Dehogy múlik. És akkor a lényeg az, hogy hárman beültünk az autóba, és megindult felfelé, és Zoli nem tudta másiktól jobban felváltani. Tehát, hogy első vagy... Kettő, és akkor... Így ment fel.
1: Aha.
2: Katasztrófa. Tudom, hogy elfáradtam abba az izgulásba, hogy ne fulladjak le, és tudom, mert megálltunk így valahogy fél úton, nem is tudom, hol volt, ami megálló, és akkor láttam az ilyen, már akkor voltak ilyen RAV4-esek, meg nem tudom, csak így, hú, így mentek így föl, meg föl, én meg mondom, mi mire odaérünk, Isten, hát ez a kéz, ez csoda.
1: De azért csak odaértek.
2: Odaértünk különben. De nem azt mondom,
1: legyőztétek a
2: jaj, de szép hegyeket. Volt, igen, hogy jaj, de szép volt az a régi élmény, amikor még a jugóval mentünk, és akkor úgy alig ment, miért nem volt az jó abszolút, tehát különben tényleg abban sem volt klíma, nem volt benne semmi.
1: Nem, túl lehetett.
2: De jó van, főleg a jugóval. Elég sokat utaztam.
1: Arra szolgált, hogy eljuss A-ból B-be. Én emlékszem, hogy jugon gyakoroltam annak idején, és akkor tudom, hogy így végtelen, tehát a váltója az ilyen rettenetesen kemény volt, azt tudtuk, azt így húzni kellett.
2: Hát bizonytalan volt, nem? Hát hogy raktad úgy mindenfelé.
1: Igen. Össze-vissza rakosgattam.
2: Meg a hosszú kar.
1: Nem olyan, tehát hogy én arról csak így álmodoztam, mint ami a mai autókban, vagy mondjuk a saját autóban, hogy így csuklóban ilyen újjakkal rakosgatom be, érted? Én ezt el sem tudtam képzelni, annak idején mondták, hogy hát vannak olyan autók, ahol már tényleg csak ilyen egy fél mozdulat, és akkor így aztán én nem akartam elhinni, hogy ilyen van. Hát aztán valami korzán vizsgáztam, és a korza az meg már jobb volt. Már hogyne, nem hogyne, volt annyival jobb, mert ez egy ilyen régi korza volt, még olyan kocka korza.
2: Ja, az a kocka korza.
1: Igen. És de már azon is sokkal jobb volt, mint a Jugón, tehát hogy azért ott az nagyon kellemetlen volt, de már nem volt Saug.
2: Na most szaug. Mit hoztál vissza? Na, hát, tudom, erről
1: beszélgettünk mi annak idején sokat itt a Mezei Zolival is.
2: Az mi volt a gyújtásnál, ugye?
1: Hát a gyújtásnál az télen, és akkor azt vigyázni kellett, hogy kikapcsold, ugye?
2: Igen, volt valami vissza kellett nyomni a szaugot.
1: Vissza kellett nyomni, igen, megkülönben.
2: Atyaisten, tényleg.
1: Injekteli rendesen a...
2: De jó, meg volt ennek a varázsa, hogy nem azt mondom.
1: Meg csak, volt, igen.
2: Csak nincs értelme már egy mai modern világban.
1: Nem, mai modern.
2: Sok mindent elhagytunk különben tényleg ezek közül.
1: Nyilván.
2: És akkor manapság, meg tudod, amikor nem elég, hogy mindenféle extra van az autókban. Most jelenleg, most már megőrült az autóvilág, te ezt követed, nem nagyon megyek
1: nem
2: bele.
1: Nem nagyon.
2: A Mercedes kidobta az új AMG GT-t. Uh-huh. Elektromos. És annyira rossz a dizájnja, hogy...
1: Hát meg a Ferrari is most dobta ki.
2: Meg pontosan. Igen. És erre jött rá a Ferrari, és akkor aha, komolyan, hogy az automotív világ így felteszi a kérdést, hogy ez most komoly, vagy ez mém? Ez átverés.
1: Aha.
2: Szerintem a Ferrari, esküszöm, hogy ez az elmúlt, nem tudom én, 10 év legnagyobb mémje. Ezt nem gondolták komolyan.
1: Egy új gyakornokra bízták a dizájnt valószínűleg.
2: És szerintem akkor jöttem rá, hogy mert ez állítólag egy 5 éves fejlesztés, szerintem én akkor... Akkor jöttem rá, hogy ez valószínű, hogy egy mém. Hát nem
1: gondolt, hogy ez igazából nem létezik ez az autó? Vagy
2: hát lehet, hogy létezik, hogy szerintem ez csak az, hogy felkeverik a port. Ez nem igaz, hogy ez halál komoly. A Ferrari-nak a régi vezérigazgatója, aki most már egy idős ember,
1: aha,
2: látod, hogy ilyen nagyon-nagyon ilyen szörnyű arccal, így elkapta egy riporter, és ő mondja, hogy hát nem, én most erről nem akarok nyilatkozni, nem akarok nagyon rosszakat mondani.
1: Aha.
2: De azért én félek attól, hogy te így folytatják, hát ilyenekkel meg lehet ölni egy oldja, hogy you can kill a meat.
1: Aha.
2: Ezt hogy kell szépen lefordítani, hogy nem a történetet, mítosz, hanem egy ilyen mítoszt, egy igen, ilyen Ferrari mítoszt. Tehát azért meg lehet ölni, hogyha ilyenekkel jössz ki. és akkor amíg csak az autó jelent meg, mert ugye az egyik...
1: Ez a Jaguárnak a Vogue reklámjai.
2: Ja, igen, az a Jaguár is megölte magát. Ez
1: teljesen. Legalábbis aztán, az USA-ba kivégezte magát.
2: Hát itt is szerintem abszolút. És akkor azt akarom mondani, hogy az volt a történet, hogy ugye az egyik az, amit mi nem látunk, a proporciók, hogy ez mekkora élőbe. Mert ez nem egy pici autó, ez egy nagy autó, ez egy ilyen, már mint ez neked se jön le feltétlenül képre, hogy ez már ilyen majdnem csak ilyen SUV kategória.
1: Ez kifejezetten kicsinek tűnik egyébként.
2: Tehát kifejezetten egy kis nyomorék autónak néz ki, nem álltak, ez egy nagy 5 ember elfér benne. Uh-huh. De hogy láttam a Ferrari-nak a két sofőrje, a Lewis, meg a Leclerc. Leclerc. Nem vágod? Dávid, hogy megy a Forma 1? Szerintem a Leclerc meg a... Nem az Eclair, mert az tudod, az a sütemi.
1: Mindjárt megírják.
2: Szerintem a Leclerc meg a Lewis Hamilton.
1: Írjátok már meg, nem tudjuk.
2: És akkor volt egy reklám velük.
1: Uh-huh.
2: És én látom, hogy mondja ez a Leclerc, hogy végre megint fizikai gombok vannak a kormány, és a Lewis is, nekem nagyon tetszik a kulcs, ennyit tudod hozzátenni, nagyon tetszik a kulcs.
1: Aha.
2: És ilyen látod, hogy ilyen tényleg csak a pénz miatt rájuk parancsoltak, hogy mondjatok 2-3 jó dolgot, és ilyen hardcore profi reklám van, és akkor jöttem rá, hogy figyelj, de ez nem lett komoly. Ha ez viszont komoly, akkor ez az év szerintem
1: legnagyobb
2: ilyen bakia, úgy, ahogy van különben, fullba. Szerintem a Mercedes is viccet csinált ebből az egészből, szerintem, mert nem
1: a Mercedes tudom, nem láttam, a Ferrari-t azt láttam, mert ez azt mindenhol osztogatják, hogy ezt most komolyan gondolja.
2: Vagy ez egy média hack, nem tudom. Ez valami trükk, ez nem igaz, gondolod, hogy ez valaki, erre komoly szakemberek, kezdett olyan Ferrari mindig azon, hogy elmegy mellett, vagy meglát, akkor mindig olyan, Jézus Isten.
1: De ugyanakkor meg szerintem, tehát most már minden automárka jön ki a saját elektromos modelljeikkel, lehet, hogy ők is azt mondták, hogy hát akkor nekünk is kell, nem? Vagy úgy,
2: jó,
1: vagy,
2: de például emlékszel,
1: tudom, hogy mennyire szorulnak erre rá, vagy mennyire
2: fontos. Hülyeskedtem a barátaimban egy ilyen csoportba, ChatGPT-nek azt mondtam, hogy 2026-ban hogyha lenne egy elektromos Ferrari, amiben 5-en el kell, hogy férjenek, akkor az hogy néznek ki, és akkor megmutatom neked, ő legenerált egy képet, és kidobta nekem 3 perc múlva ezt.
1: Már jobb.
2: És akkor azt akarom csak mondani, hogy ők 5 évig fejlesztettek, én 3 percet megoldottam, mondom, tessék Ferrari, odaadom ingyen. Tehát, hogy nézd, milyen jól néz ki. Úgy néz ki, mint egy Ferrari, tudod? Nem úgy néz ki, mint egy
1: úgy.
2: Valami nyomorék, valami semmi. Na mindegy, szóval, hogy majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Nem, mint amiket ez nagyon érintene, csak ezek olyan érdekes
1: vannak
2: dolgok.
1: Vannak ezek a sztár dizájnok, hát nekem az is ilyen.
2: Ez mint a multipla. Ez
1: az a igen, következő. A multipla az
2: hogy hívják valami Luca, vagy?
1: Nem, aki tervezte a multiplát?
2: Nem, hogy hívják ezt a Ferrarit?
1: Vagy Luce?
2: Luce, vagy valami ilyesmi. Hát csak igen, a Leclerc meg a Hamilton. Aha. Kettő.
1: Mert a multipla is olyan volt, hogy annak idején voltak a 9G-en ilyen mémek, hogy valaki, nem tudom én, befejezte az iparművészeti szakközépiskolát, aztán utána az iparművészeti egyetemet, lediplomázott, majd kiment, nem tudom én hova, Amerikába gyakorlatra, majd Olaszországban töltött éveket, és akkor ezt tudta produkálni.
2: Igen,
1: ez multiplát.
2: Egy életmunkája.
1: Ezt sikerült lerajzolni.
2: Majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Mindenféleképpen érdemes figyelni az ilyen autós műsorokat, mert mindenki másképp reagál erre. Na mindegy, ezek ilyen dolgok, most mindenkünk úgy, szóval nem az van, hogy éppen akartam volna menni Ferrarit, aztán most szomorú vagyok, mert nem úgy jött ki, ahogy gondoltam.
1: Igen, eléggé leépítették a brandet, pedig én is gondolkodtam most már rajta, hogy ideje lenne beruházni egy Ferrariba. De hát ez most szomorú
2: viszont
1: dolgok ezek.
2: Viszont annyi másik van, Jézus Isten, én látom, hogy van ez az ilyen... Van, akik látod, aki nem téved. Én nagyon szeretem követni ezeket a járgányokat, függetlenül, hogy nekem valószínűleg nagy esélye ilyen nem lesz ezekből egy se. Egyetlen ilyen autó van különben, ami olyan, hogyha egy kicsikét jobban megnyomod, és ugye a siker is, vagyis a szerencse is melléd áll, hogy összejön a siker, akkor én nem tudom, szerintem reális egyedül, tehát az még, hogy egy Porsche-t vezessen az ember, az még azt valahogy még úgy megoldható. Ez az összes többi, ez felejtős.
1: Jó, ezek mind szuper autó.
2: Felejtős, de mondjuk bármivel jön ki például a Lambó,
1: az is felejtős.
2: Hát felejtős, de szóval az dizájnra tényleg mindig olyan, hogy egyik brutálisabb, mint a másik. Meg a többi, és akkor nekem, ami nagyon tetszik, én életemben különben egyszer-kétszer láttam csak ilyet, én nem tudom, te hányszor láttál Aston Martint. Én azt nagyon keveset láttam. Hú, ilyen
1: hát viszonylag keveset láttam. Nagyon külföldön láttam, azt a DB9-est is. Aha. Láttam egyszer valahol.
2: Szóval, hogy igen.
1: Nyugaton.
2: Nem nagyon vannak ebből, és akkor valamelyik nap láttam,
1: hogy ilyen... Szerbiában nem is nagyon népszerű az, nem? Hát nem is nagyon vannak.
2: Szerintem
1: Aston Martin,
2: nem.
1: Biztos van néhány, de...
2: Hát ha népszerű lenne, akkor már lenne Szabadkán, és de igen, valami oknál fogva az nincs. Vagy az Aston Martin...
1: Szabadka az elég reprezentatív, tehát ha itt van, akkor tudod, hogy...
2: Hát igen, Szabadkán mi nincs. Azt hiszem, hogy Aston Martin, meg ez a... Istenem, meg ez a Pagani, az...
1: Igen.
2: Az a Pagány nincs.
1: Pagány az előbb-utóbb lesz.
2: Szerintem időkérdése.
1: Időkérdése.
2: Most valaki, nem tudom, valamelyik millió most meghallott a rádió, vagy szólnak neki, hogy hallottam a rádió, hogy Pagány nincs még Szabadka. Hát jó van, akkor tényleg. Vegyünk egyet, vagy nem tudom, vagy valami.
1: Egy jó Pagány sose rossz.
2: El tudom képzelni. Na mindegy, szóval ezek szépek, és az Aston Martintól láttam most egy ilyen promo videót, és valami olyan sportautójuk van most, hogy tényleg, hogy akkor van az a feltevődik benne, az a kérdés, hogy who hurt Aston Martintot? Kibántotta őket, hogy így a tervező asztalra hoz ültek, és a tervekhez nyúltak.
1: De jól néz ki? Vagy?
2: Egész eszméletlen vonal, például. Aha. Most így csak egy próbálok neked elmagyarázni, annyira idegen az összes vonala, és annyira jó néz ki, és hogy az összes sportautónak az van, hogy a hűtőrács az ugye általában egy lefelé hajlik, tehát hogy aerodinamikus legyen. Aha. Itt még teljesen megfordították, és ezzel kaptok egy olyan, tehát hogy igazából az autó orra hosszabb, mint az alja, és ezzel kaptak egy ilyen valami, mint egy ilyen légbeömlős valami, te annyira idegen az egész autó, hogy őrlet, de nagyon jól megcsálták, szóval szép, nem úgy, mint. Aha. Ez a Luce. Mint a Luce, ha nem tudja, ez olyan autó. Na, lényeg.
1: Lehet, hogy közkívánatra ezt a Ferrari Luce-t, ezt beszántják, vagy valami. Lehet,
2: remélem.
1: Nem,
2: ha ez komoly, akkor szerintem felejtsék el. 6:26 perc van, mindjárt jövünk közédek infóval.
3: STK-ből, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: közérdekű információ következik.
1: Bezony, vágjunk is bele egy 6 óra 33 perc között. Az az igazság, hogy a határ az teljesen rendben van mindkét irányba. Így korán reggel, úgyhogy az
2: nem esett
1: az jó.
2: El a határ.
1: Nem, a rendőrök még ilyenkor, tudjátok, aluszkálnak, úgyhogy ők ilyenkor lehet, hogy ilyenkor tervezgetik, hogy hova fognak elbújni a nap.
2: Most van egy ilyen operatív gyűlés, és akkor így mondják.
1: Igen.
2: Oda mész, te a Paricsi útra mész.
1: Oda, tudod, balad a bokor, oda állj be.
2: Vagy a másik a... Az egészségügyi középiskola.
1: Igen, pontosan, ahogy mondod.
2: De kinek
1: ne felejtsétek el vinni a kamuflás felszerelést. Mutko otthon hagytad, Györgye, Mutko otthon hagytad, és megláttak az emberek. Most kérlek szépen, úgyhogy vidd magadra a kamuflás felszerelést. Mondja a másiknak, hogy nem tudom én. Most itt egy tipikus szerb név se jut az eszembe, mondja a másiknak, hogy te pedig vidd a kötelet, hogyha akció van, akkor csak Strahinya, te pedig vidd magad a kötelet, hogyha tudod, valaki nagyon gyorsan megy, akkor gyorsan le tud magad ereszteni a fáról, és akkor gyorsan le tud állítani.
2: Operatív megbeszélés.
1: Igen, csodálkozom, hogy még Szerbiában itt, vagy Szabadkán itt nem kezdték el használni az olyan tüskét, mikor kidobják az útra, tudod, hogy túl gyorsan ment.
2: Mint a Need for Speed-ben.
1: Igen, de hát van az a való világban is, tudod.
2: Jó, van ilyen perc, csak nálunk
1: kidobják, érted?
2: Szerintem náluk van ilyen a raktárukban valahol?
1: Persze, van. Biztos, hogy van.
2: Biztos, hogy van?
1: Biztos, hogy van. Bár nem voltam semmi.
2: Biztos, használják.
1: Rendőrség parkolójában sem voltam sose. Hogy ott mik lehetnek. Valószínű mindenféle őrület.
2: Ez így gyerekem, az rendőr akar lenni, ez mindig elmények a rendőrség mellett. Itt a,
1: igen, ezt
2: itt
1: elintézzük, az nem baj.
2: Igen, mindig mondja, hogy nem tudom, melyik emeleten fog dolgozni, nyomozóként. Ezt is tudja, nyomozó.
1: Végül is.
2: Hát igen, nyomozó lesz majd.
1: Ez azért jó, amikor a gyereknek médiás az apja, mert akkor tudod, majd így, mikor így tizen pár éves lesz, és tudom, hogy nyomozó akar lenni, akkor majd így le tudod ültetni nyomozóval, és akkor majd így megbeszélik, hogy tényleg akar egy nyomozó lenni, vagy nem, különben ez a szép ebben.
2: Persze.
1: Közben megy ugye a tavaszi nagytakarítási akció, ezt úgy mondom, mint a fizetnének érte, tényleg itt 28-án
2: nap mondod.
1: 29-én újfaluai közösségben zajlik.
2: Áramszünet az lesz Szabadkán, Kelebián, Kis-Boszniában, Sebesítyen, hogy pontosan mely utcákban, azt elolvashatjátok a panonertv.com-on. Hát ami pedig az időjárást illető, ugye mindenki erről beszél most elvileg ma jön egy pici lehűlés, ez a pici lehűlés azt jelenti, hogy a 25 fokos csúcsra számítható.
1: Jó az.
2: Tegnap előtti napokhoz képest valóban egy picit mérsékeltebb lesz majd a napi csúcs. Holnap is egyébként ilyen idő lesz. Hétvégén pedig felhős, borús, 28 fokos csúccsal. A jövő hét pedig, hát úgy egyelőre úgy tűnik hosszú távon, hogy megmarad ez a picit visszafogott enyhébb idő, tehát azért annyira nagy forróságra nem kell majd számítani a következő napokban, talán. Tegnap egyébként megérkezett az eső és a vihar, majd beszélgetünk erről picit bővebben a következő megszólalásunkban.
1: Így van, úgyhogy ez jön pillanatokon belül.

0: Abba kezdődik, abba kezdődik, kezdődik.
1: Szúj anyádnak is.
2: Pannon reggeli.
1: Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul.
2: Magyarul. 91.
3: Nos, az történt igazából tegnap, hogy nekem kimaradt a vihar.
4: Kimaradt a mi által?
3: Ez elég gyorsan lemeltett, mert éppen elmentem egyet edzeni, és az történt, hogy amikor kiszálltam a kocsiból, láttam én, hogy jönnek a felhők, éppen elkezdett csöpörögni. Bementem, lenyomtam a saját kis dolgomat, kijöttem, és addigra vége volt mindenek. Szóval az durván, egy órán belül ez lezajlott.
4: Volt, nem volt ez olyan hatalmas, mi Palicson voltunk kint, vittük a gyerekeket tornázni, oda járnak tornázni. És akkor mi ott így egy sétáltunk barátokkal a környéken, és amikor én, nem tudom, elindultunk onnan a torna helyről, akkor azt láttuk, hogy jönnek a felhők, és én még így viccből mondtam, hogy mindjárt leszakad az eső. Mondták, hogy ugyan már! Nem fog leszakad. És akkor besétáltunk a központig, leültünk ott az egyik ilyen pizzériába meginni egy kávét, és visszafelé indultunk, és akkor már egy-két ilyen csip-csöp ráesett a karomra, meg az arcomra, és akkor így a többiekre is, és látták, hogy hát itt valami lesz.
3: Valami csak lesz.
4: Megindultok visszafelé a kocsi felé, és akkor meg már azért villámlott is, meg dörgött, meg fújt a szél, meg minden. És nagyjából, mire mi beértünk a városba, mármint Palicsról beértünk a központba, addigra már így le is ment a történet. Nagyon gyors volt, de ahol komolyan lecsapott, például a Zombori út elején itt vannak fotóink, a kollégáink kint voltak tegnap, itt az egyik bevásárló központnál a vihar kitört egy fát, és ez egy autóra esett, úgyhogy ilyen is történt.
3: Ez a legjobb rémám, amit el tudok képzelni, különben tényleg az, hogy kimész, és
4: nincs egy nagyon drága autóm, de azért nem hiányozna ez.
3: Hát de kinek hiányzik ugyan már, tudod, és hogy emlékszem egyszer régen, igen, az annyira bántott tényleg, hát főleg gondolom az, akivel történt, mert volt sok-sok évvel ezelőtt, nagyon szép autók voltak azok a Peugeot 307-es kabriók, ugye kemény tetejű kabriók voltak, és akkor tudod, látod, hogy a komplet tető, mechanika, minden úgy tökre, mert ráesett az a fa, ezt itt tudod, rendben sem tudod hozni, az nem olyan, mint nem tudom, egy normális autót sem fogod kikalapálni, de érted, ez aztán még biztos nem fogod kikalapálni. Aztán amikor tudod, biztos, hogy megmondja, megy meg az új tető, akkor tudod, hány óra van. Na mindegy, szóval
4: van egy ilyen,
3: el tudom képzelni.
4: Van ez a zseniális film, nagyon szeretem, a Papa, én nő vagyok. Ez egy régi vígjáték, a Tony Dancával a 80-as években, nagyon jó film. És abban van egy ilyen, mint arról szól, hogy a lánya hirtelen elkezd pasízni, ezt nem tudja elviselni, és akkor egy pszichológushoz jár, és akkor a pszichológus ajánlja neki, hogy mindig haverkodjon össze a fiúkkal. És akkor összehaverkodik egy ilyen rocker arccal, aki ilyen, tudod, ilyen rossz fiú, meg mindig, és éppen azzal jár a lánya, és akkor annyira összehaverkodik fel, hát most nyilván nem valóban, nem igazából, de így mondja, hogy jó, hát nem tudom, elmegy velük bulizni, tudod, és akkor ott, hogy valaki egy ilyen korvettes arc, az így mondja, hogy gyere, versenyezzünk, és akkor ő meg versenyezni akar, és a főszereplő fickó, ugye a Tony Dance, hogy odaadja a lánya fiújának, azt mondja, hogy üljbe a Jaguáromba, majd azzal legyőződök. És akkor végül, mint a lefullad a Jaguár a vasúti sinek közepén, jön a vonat, és így szétrombolja az egész autót, tehát egy ilyen darabjára, vagy darabjaira törik az autó, és akkor aztán volt egy ilyen vágás, és áll egy ilyen mester, egy szervízes, úgy fel van emelve a roncs, valahogy a levegőben egyik darabja se épp, tudod?
3: Igen.
4: És akkor úgy ráríz a mester, és mondja, hogy hát Mr. Smith az autója, azt hiszem, hogy ma még nem lesz kész.
3: Ma még nem lesz kész, hát igen.
4: ez a, körülbelül így van ezzel.
3: Igen.
4: Ma még nem.
3: Boldasztó, tudod, és tudod, mennél a dolgodra, de nem bízsz, meg kidőlt a fa, katasztrófa. Gondolj bele, én nem is ettől félek a legjobban, hogy képzeld el, hogy működik az, amikor ilyen a biztosító ki kell, hogy fizess. Jézus az Isten, igen. Az valószínűleg nem egy könnyű menet különben. Nekem még életemben nem kellett ilyet csinálnom. Nekem most van különben egy biztosítós srác, aki, nem is tudom, hogy mondjam ezt, én megismertem, nagyon-nagyon lelkes.
4: Biztosító ügynök.
3: Igen, és ő az első, aki mondta, hogy ő különben így harcol az emberekért, hogyha baj van. Aha. És ez azért érdekes, mert amúgy én ő előtte csak olyanokat láttam, hogy így bemész, és így kifizeted azokat az évi dolgokat, amit kell, ő meg így dobra, tolko, hát az nem fog megvédeni soha.
4: Annyi amennyi, ugye?
3: Annyira érdekes különben, tényleg. Meg annyira sok mindent nem tudunk mi. Én ezen gondolkoztam, hogy őszintén megmondva, például amikor történik egy ilyen baleset,
4: igen,
3: ilyen pici, ilyen mini kis koccanás a városba, hogy akkor van ez, van ez az EU papír, amit ki lehetne tölteni, ugye?
4: Van, bizony.
3: Zoli, őszintén azt sem tudom, hogy hol van az enyém, és főleg nem tudom, hogy kell kitölteni. Én bevallom őszintén. Te vágod ezt?
4: Annyira nem, még hál' Istennek nem volt rá szükségem.
3: És ez, az, ez van, és baj de, lenne, és te azt sem tudnám, hol
4: lenne, akkor ott telefonálgatnál, meg tökölnél, meg az ott biztos.
3: Én bénáznék biztos.
4: Persze, hát én is, nyilván én is, de talán nem kerül erre sor. Tehát így bízol benne, hogy erre nem kerül
3: hát
4: sor.
3: Hát bízol, én múltkor így jártam, azt sem tudtam, hol az a papír, a rendőrség hívtam ki, eljöttem, hogy kifizették, nem fizették soha. Nem so. Tudom, szóval tényleg ez. Én beszélgettem a szombat.
4: Mi karamboloztál, vagy mi?
3: Nekem jöttek. Aha. Pff, most is úgy néz ki a kocsim, persze.
4: Tényleg? Nem is lehet.
3: Decemberben elvállalták az autó festését, hát majd előbb-utóbb.
4: Ja, ugye ez nem egy új sztori.
3: Nem, ez már nagyon régóta húzom.
4: Ja, értem.
3: Van egy olyan érzésem, hogy így fogom eladni már az autót, de most már megszoktam így szétverve, szóval így. Igazából nem szétverve, de meghúzták nagyon csúnyán a hátulját.
4: Aha.
3: Valószínű, hogy így fogom eladni.
4: Nem is ez nem az a utcádba, aki ott...
3: Tudod már ez mióta?
4: Igen.
3: Mióta van egyszerűen nem, de hát hogy ott ugye azt nem oldottam, meg az elhúzórót kifizetve aha. Nem lett, az, hogy rendbe hozzuk az autót, és meg van beszélve közel fél éve, nem, nincs időpont, kéne kerestem másik mestert. Néha nincs erre különben, ősztén megmondom, tudod, így a napi dolgok mellett, néha itt fogyok el, amikor az autóról van szó, de hát hogy tudod, hogy tényleg folyamatosan ez a... Nekem kell, tudod, így meggyőznöm az embereket, hogy én kifizetem, csak csináld meg, kérlek. Érted, uncsi.
4: Értem.
3: De nem ez van különben.
4: Hát dehogy is nem. És hát tudod, ez mindig ilyen... vannak ezek a kis mundén hétköznapi dolgok, amikre egyszer már nincs idő. Tehát már amikor már mindenfélével szenvedsz otthon, meg a munkám, meg stb., akkor még így ezzel is. Tehát na mindegy, szóval.
3: Érdekes, mert valamiért ez a még a szerviz az úgy működik, de biztos azért, mert én megyek rossz helyekre, biztos, hogy van jó, de hogy ezek a szervizek úgy működnek, hogy elmész, meg mondják, hogy mi a baj, kapsz egy dátumot, megcsinálják, de hogy például ez a festés sem észem vedek ennyit, tehát lehet, hogy nekem is olyan kell, hogy bejelentkezek valahova, és akkor nem tudjuk, és adják egy dátumot, és hajrá. A legszebb az mindegy, meg mondják, hogy mi a baj, kapsz egy dátumot, megcsinálják, de hogy például ez a festés sem észem vedek ennyit, tehát lehet, hogy nekem is olyan kell, hogy bejelentkezek valahova, és akkor nem tudjuk, és adjanak egy dátumot, és hajrá. A legszebb az mindegy. A legszebb az egész, hogy én nem tudom, ti hogy álltok ezzel, de én úgy szoktam

0: Jó, persze, megcsináljuk majd, és akkor megint nem csináljuk meg, és akkor...
1: Nekem most jön a regisztráció júniusban, úgyhogy jó lesz.
0: Igen.
1: Jó, nem olyan nagyon szörnyű, lehetne rosszabb is, de azért az fájni jó. Fog. Mindig
0: addig,
1: fáj.
0: Addig jó, még nem valami... Hemi kudát vezetünk, mert nem tudom, valami ilyen tudom.
1: Tegnap volt itt, vagy tegnap előtt volt egy,
0: és láttam egy
1: Hellcat.
0: Parkolt itt nálunk. Hát mi a franc?
1: Dodge Charger Hellcat. Ez így ilyen... Fú, mennyit fogyaszthat az itt? Épp mondta a kollégám, hogy a nagyobb, hogy a 20-at.
0: Hát legalább.
1: Legalább.
0: Őszintén megmondom, hogy azoknál az embereknek, akik ilyeneket vezetnek, jó,
1: nyilván,
0: abszolút nem
1: persze,
0: számít különben.
1: Persze, én tudom, hogy nálunk is ez, itt is ez volt a konzekvencia. Meg hát az, hogy mondjuk te nem vennél, vagy mondjuk én se vennék, meg ott a kollégák is mondták, hogy ilyen autóra nem vágynak, de most mit tudom, például, hogy nyer, örökölnél egyet, hogy eladnád, ugye nyilván ez a válasz, vagy nem tudom. De vagy így, nem tudom, hogy mennyire...
0: Én bírnám.
1: Hát én is bírnám.
0: Abszolút.
1: Jó, nem adnám el.
0: Tehát én nekem semmi bajom nincs.
1: Csak mondjuk az a 20, vagy nem, tehát hanyas motor ez, milyen motor?
0: El nem tudom V6-os, képzelni. Én a Mustangokat nézem.
1: Nekem is a Mustang a favorit.
0: És akkor én
1: örök
0: az a...
1: álom.
0: Én általában az van, hogy akkor biztos tudod, hogy megszólálnak, hogy ilyen Mustangot vettél, de az igazság,
1: igen,
0: hogy nekem ez a... Nekem őszintén megmondom, hogy az egy ismerősének van, és ez a 2-3 EcoBoost Mustang,
1: aha,
0: amit nem a világ végén leregisztrálni, és egy nagyon szép autó, és így szépen tud minden nap használni, nekem ez tök jó.
1: Nagyon.
0: Én elhiszem, hogy az 5.0 a Jager, amikor jó, nem tudom, belül, ilyeneket, vagy a jó Isten, hogy miket csinál.
1: Dodge Challenger.
0: De vannak mindig ilyen. Nézd, én nekem megvan az én álomautóm, az is olyan, hogy van belőle a legkisebb, aha, az a 2.0-as, az, ami ilyen elérhető álom.
1: Nekem az új Camaro még az, ami.
0: Igen?
1: Igen.
0: De hát az a 2.0, az jó, és akkor az összes többi motor az egy 3.0, nem tudom, meg 4, meg 5.
1: Igen, teljesen fölösleges.
0: Hát gondolom, hogy egy picit fölösleges, de mondjuk a Magyarországon élnénk, akkor az más, mert ott ugye teljesen másképp megy az egész rendszer. Na mindegy.
1: Ott hogy megy, hogy megy a rendszer?
0: Hát nagyon leegyszerűsítve az, hogy körülbelül fel annyiba kerül.
1: Fel annyiba kerül.
0: És nem kerül drága, és nem drága, hogyha nagykőbű autót vezetsz. Aha, tehát ott mondjuk egy 3.0-as autó, amiből rengeteg van, és azok jók is különre, 3.0 dízel, elég nyugodt vagy azért azzal, és azok, nem, és azok nagyon jó autók, kiegyensúlyozott, stb., meg nem fogyasztanak őrült sokan, stb., csak tálunk egy vagyon elregisztrálni Magyarországon meg semmi.
1: Ja.
0: Ezért vezet rengeteg ember magyar táblás autót különben. Én különben hülye vagyok, hogy én még nem vezetem, nem tudom, mit erőltettem ezt a szerv táblát, őszintén ez is sokszor megfordul a fejembe, de ez egy másik történet. 6:52 perc, a jövünk hírekkel.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, karog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.
6: Hírek röviden.
7: 26 embert tartóztattak le országszerte egy korrupcióellenes rendőrségi akció keretében Szerbiában. A gyanú szerint pénzmosás, adócsalás, áfával kapcsolatos visszaélések, valamint hivatali és gazdasági bűncselekmények sorozatát követték el. A hatóságok szerint a gyanúsítottak közel 200 millió dinár jogtalan haszonhoz jutottak, miközben több mint 203 millió dinár kárt okoztak az állami költségvetésnek és jogi személyeknek.
8: Elfogta a nemzetközi hírű Pink Panther bűnbanda egyik tagját a montenegrói Ivanica határon a boszniai állami nyomozó és védelmi hivatal. A montenegrói állampolgárságú gyanúsítottat kedden vették őrizetben. A hivatal közlése szerint az illető ellen 2019-ben adott ki körözést a szarajevói ügyészség, mivel a gyanú szerint valótlan tartalom hitelesítése és okirathamisítás bűncselekményét követte el. A szerb montenegrói bűnszervezet 2001 óta tevékenykedik, és Európa több országában követtek egy gyémánt, illetve más értéktárgylopásokat.
7: Őrizetbe vették a szenyáki gyilkosság gyanúsítottjának a feleségét. Sajtóinformációk szerint a belgrádi felső ügyészség fellebbezése után a bíróság 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte a feltételezett gyilkos házastársát. A nő május 12-én a 27 étteremben elkövetett minősített emberöléssel gyanúsított férfi felesége. A nőt fegyverek és robbanóanyagok előállításával, tartásával, viselésével és kereskedésével vádolják. A gyanú szerint ő biztosította a férje számára azt a pisztolyt, amellyel az étteremben lelőtte A.N.-t, majd a cinkosaival együtt a férfi holttestét egy hordóba rejtette Indiánál.
8: Novák Djokovic bejutott a Roland Garros harmadik fordulójába, miután 4 szetben legyőzte a francia Valentin Royert. A végeredmény végül 6-3, 6-2, 6-7, 6-3 lett a szerb játékos javára.
6: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén ma egész nap napos időre számíthatunk, a csúcshőmérséklet pedig 25 fok körül alakul.
0: Reklám.
9: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
10: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
11: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
12: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
13: A te zenéid.
12: A te rádió.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069-388-0815 vagy 024-455-5155.
5: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió, a te hangod!

0: hogy milyen a pannon reggeli? Burek?
1: Nem!
0: Rántotta?
1: Nem!
0: Paprikás csirke?
1: Nem!
0: Pálinka?
1: Nem!
2: Megüljük a gyomrod. Móka és Kacagás 4 órában a 91.5-ön.
3: Ágyba visszük a reggelit.
4: Három számla, szeretjük.
5: 7 óra
4: 15 perc van, sziasztok, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát bizony áramszámla, ezzel azért mindig eljátszadozunk itt így a hónap elején, kiki a papír alapú számlával, kiki itt az EBSZ alkalmazásban. Te hol fizeted egyébként?
5: Fogalm sincs. Mármint az áramot, hogy fizetem?
4: Aha.
5: Hát hallod, meg szerintem az megjön igen, és megjön az IPS-szel leolvasom. Ennyi.
4: Általában az alkalmazásban szoktam.
5: De most tudom, hogy van egy alkalmazás.
4: Van, persze, és akkor be kell jelentkezni a Korisznicki Brojjal, és akkor utána működik a történet, persze, meg kell generálnod egy jelszavat, meg egy felhasználó, azt hiszem, de nem vagyok ebben, azt hiszem, hogy jelszavat azt kell, nyilván be kell valahogy lépned a felületre.
5: Uh-huh.
4: Úgyhogy, hát készítettek itt a vajdasági sajtóban egy kis összehasonlítást, mert hát itt a nyár, és ilyenkor jogosan merül fel, hogy mi minden növeli majd meg, emeli majd meg azt a bizonyos áramszámlát a következő hónapokban, és az egyik ilyen természetesen a klíma.
5: Persze a klíma.
4: Az egyik legnagyobb villamos energia fogyasztónk lehet a háztartásban. Hát nyilván sok mindentől függ az, hogy mennyi lesz a költség, főleg a készülék teljesítményétől, mennyire új.
5: Hát igen, mindig ez
4: mennyire
5: van.
4: Mennyire tiszta.
5: Igen.
4: Sok kis szempont van, hogy nem. Üzemidő, egész nap nyomatjuk. Tehát nekem vannak olyan szomszédaim, meg voltak is olyan szomszédaim, meg ahogy jött egy picit a meleg, tehát még nem volt kánikula.
5: Igen.
4: Már hallottad a kondenzvíz csöpögését. Már
5: nyomták, ugye?
4: Igen. És hiba, nyomatták.
5: Hiba ne essen rendszerben.
4: Éjjel-nappal. Szó szerint éjjel-nappal, tehát én nem tudom, hogy ott nem volt fék ezen a vonaton.
5: Teljesen elszabadultak mi?
4: Elszabadult
5: nem
4: a pokol.
5: Nem volt fék ezen a vonaton, milyen jó hasonlat.
4: Ugye az inverteres klímák hűtés közben átlagosan ilyen 500 és 1200 watt között fogyasztanak, ez óránként ugye ilyen féltől 1,2 kilowatt, és hát nem működik teljesen, teljes teljesítménnyel, tehát jelentősen csökkenti elvileg a fogyasztását, miután leütötte a helységet, ugye ez az inverteres klímáknak az egyik.
5: Igen, meg hát igen, van egy pár, nagyon érdekes dolog ez, eleve ez a klíma.
4: Aha.
5: Minket mindig bombáznak valami infókkal, ugye azért feltűnt ez már neked is. Hogy akkor a klíma az mekkora, meg mekkora kell, hogy legyen a szobában, meg aha, akkor néha nem elég egy klíma a szobában, hanem kettő kell, amikor már nagyobb, gondolom, amikor beszélgetünk meg egy ilyen 60-70 négyzetméteres területekről,
4: persze,
5: ami egyre könnyebb manapság, mert
4: igen,
5: mondjuk van már csak egy ilyen konyha, ebből egy nappal ez simán felugorhat ilyen 70-80 négyzetméter, úgy, mint a sic, és akkor ugye hát akkor nem, nekem akkor egy... inkább, igen?
4: Semmi, nekem is így fel kellett mérni otthon most itt az új helyen, ahol lakunk, hogy akkor ez hogy tud eloszlani. Tehát, hogy igazából csak vagy az egyik felét hűtött teljesen, akkor a másik nem.
5: Mármint a nappalinak?
4: Hát a nappalit azt le tudod hűteni, viszont mivel ilyen hosszantill lakásról van szó, szóval másik felében meg ott beszorul a meleg.
5: Ja, hát hogyne, hogy
4: és akkor azért kellett nekem egy ilyen multisplit klímával működnöm, mondtam is itt az üzletben.
5: Annak mi a trükkje? Mesélj már nekem,
4: hát az a trükkje, hogy van egy külső egység a teraszon.
5: Igen.
4: És ehhez csatlakozik két kisebb belső egység, azaz két 8000 BTU-s
5: egység. És akkor ennek az a lényege, hogy csak egy egységed legyen kint?
4: Igen, egy aha, egységre kapcsolsz kettő belső egységet.
5: Ja, hogy ne rúgjon a ház oldalán, nem tudom, 48 klíma, ez
4: így
5: azért
4: van. Így
5: van,
4: és akkor másik,
5: esztétikai okok miatt.
4: A másik az egy nagyobb teljesítményű klíma, amihez meg hozzá kapcsolódik egy külön külső egység.
5: Aha.
4: Na most,
5: igen,
4: de azért volt szükség, mert tényleg másképp nem lehetett lehűteni, és én amikor ennek a multisplit klímának így utána jártam, hogy hol kapható, akkor az első kérdés, amit itt a szabadkai boltokban mondtak, hogy mi magának irodaháza van? Vagy irodája? De mondom, nem. Akkor minek magának olyan? Hát de mondom, most így, mondom, higgy el, hogy mondom, nálam ez így, talán így még... Hát az teljesen feles. És akkor volt már mindig egy tervrajz.
5: Igen.
4: És megmutattam az üzletekben, és akkor megnézték, és mondták, hogy jó, tényleg, hát végül is ide, ja, az illog.
5: Mindenki
4: belátta, hogy így, ez, igen, ez így oké. Okay.
5: Hihetetlen, érdekes az történet.
4: És sehol nem árultak ilyet, úgyhogy egészen nagy becskerekig kellett egy üzletig mennem, ahol ilyet járultak.
5: Tényleg, és akkor azt sem mondták a boltokban, hogy nem tudom, megrendelik, vagy valami?
4: Hát volt arra lehetőség, csak akkor ilyen, igazából egyszerű volt, mert találtam egy üzletet, ahol meg így egy-egyben írta, hogy,
5: ja, hogy
4: kiválasztottad, hogy multispeed kész. Itt van, ja, ez a rendszer, csá.
5: Na, extra. Extra,
4: utána
5: extra,
4: olvastam, ellenőriztem, elküldtem egy mesternek, aki ért hozzá, megnézte, azt mondta, hogy ez így jó, ez korrekt.
5: Rendben
4: fogyasztásban is, mindenben, minőségben is. Úgyhogy akkor
5: érdekes,
4: majd...
5: érdekes a sztori már, csak azért is, mert nekem van egy barátom, aki klímákkal, többek között klímákkal szeret, nálad is volt már kalban tartani ezt, azt, most így nevek nélkül
4: magyarázom. Persze, persze, tudom, igen, igen.
5: És én ővele beszélgettem, és mondom neki, hogy én nekem a klíma rendszernél, mondom, ajánlottak egy pár érdekes dolgot, többek között, hogy árkategória miatt elég fontos lenne eldöntenem, hogy akkor mégis milyen inverteres klímát vállalok be, és a legegyszerűbb az, hogy nem tudom én, valami három fajta kategória van, hogy valami ilyen sztori, hogy várjál, hogy is volt, hogy így mínusz 10-ig, 10, vagy mínusz 15-ig, mínusz 20-ig, vagy mínusz 25-ig tudjon hűteni.
4: Igen.
5: Hát körülbelül mindegyik ilyen 5 fok az egy, mit tudom én, 8000 dinár plusz. Tehát, hogy mit tudom én, ha már 25-ös, akkor az már egy 16-ossa drágább. És akkor mondom én ennek a barátomnak, hogy mondom, amúgy mondom, te ezekkel foglalkozó állandóan, mondom, mi a vélemény? Azt mondja, őszintén? És így látjuk, hogy így elkapta a hét. Mondom őszintén, miért? Nem bír az, hogy a mínusz 25-ig működ, te normális vagy? De mondom, miért? Nem bír, mert meghal a klíma, hát befagy az egész. Hát mondom, de van neki önolvasztója. De mi az a mínusz 25? Mínusz 25 klímával? Az normális vagy? Hát de mondom, egy csomó ember csinálja. Hát azt mondja, csinálja.
4: Odakint mínusz 25 fok, hát és akkor mondom, te fűtesz a klímával.
5: Hát igen, de hát ő szerint ez teljesen szürreális, azt mondja, hogy ő azt vallja, hogy de mi többen voltunk, tudod, és azt mondja, hogy mínusz 5 alatt az értelmetlen az egész klímáról beszélni.
4: Ja,
5: hát mondom, jó, de hát emberek a teleket végigfűtik vele. Akkor is.
4: Úgyhogy okay, fel vannak öltözve benne.
5: Azt mondja, oké, okay, azt mondja, le lehet azt hűteni, nem arról van szó.
4: Két pulóverben.
5: Hatásfok, meg a nem tudom miket. Hát mondom, jó, van hatásfok már minden. Hát mondom, oké, okay, jó, rendben, mindegy. Végül is minek...
4: Ugye, hát igen, mondjuk klíma és klíma között is van különbség.
5: Igen, és akkor azt mondja, hogy de meg a másik azt mondja, az, amit mi egyszerű emberek, akik nem ezzel foglalkozunk, mi nem fogunk tudni soha, hogy minket azért egy picikét átver a marketing. Meséli ezt ő. Most csak azért mondom, hogy aki nagyon ért hozzá, az most vagy alátámaszthatja, vagy nem. Azt mondja, ugyanis van 3 darab márka. Egy ilyen nagyon egyszerű márka, egy igen, közepes, meg egy ilyen prémium márka. Azt mondja, ő mind a 3-at szerette már. Neki feltűnt, hogy ez mind a 3, ez nagyon gyanúsan hasonló. És elkezdte ezt leelemezni, és meg van győződve, hogy ez valószínű ugyanattól a cégtől jön valahonnan, az, hogy a csavarra ugyanaz az egész.
4: Majd csavarra ugyanaz. Kezdőbetűket.
5: De hát micsoda?
4: Kezdőbetűket.
5: A legegyszerűbb a V, a legdrágább a B. Azt mondja, hogy azt mondja, egyértelműen azt mondja, az ő meglátás, hogy ez ugyanaz.
4: Tényleg?
5: Az alkatrész kell bele ugyanaz. Azt mondja, hihetetlen. És azt mondja, körülbelül ilyen, mit mondott? Most nem akarok hülyeséget mondani, ami 40-50 ezernél különbség van a legolcsó, a legdrágább között, csak azért, hát mert mit ír rajta.
4: Meg vannak az ellel kezdődők is.
5: Jó, hát az L az már, de ez az mindig az külön kategória volt, nem?
4: Hát mindig külön kategória, de amikor beszéltem a klímaszerelővel, akkor megkérdeztem, hogy miért vegyek, azt most mondta, hogy az L-t.
5: L-t?
4: Hát de mondom, az drága. Hát tudja. Hát mondom, jó.
5: De nekem mindig azt mondják az L-re, hogy az L pedig az van, hogy nem rossz az, csak az ahhoz képest nagyon fel van hype-olva, mennyibe kerül.
4: Ja, az tehát, biztos, hát jó, az lehet. Az
5: de
4: lehet.
5: Most ez azért van, mert tudod...
4: Meg van az M-mel kezdődő, ami meg ilyen ipari, és ami meg általában fantasztikus.
5: Szóval nagyon-nagyon megvan itt.
4: Motorban is, vagyis autóban is.
5: Furcsa ez az egész sztori. Meg nehéz ügy. Nehéz ügy, mert ugye mi is először is külső szemre nézzük a klímákat. Ugye egyértelműen az L-nek volt egy időben, ez most is lehet venni,
4: most
5: de egy időben
4: venni.
5: Nagyon ment ez az Art Cool.
4: Art Cool, igen.
5: Nekem az égbarátomnak van, azért az élőben azért az Art Cool. Nekem sokan nem tudták az ismerősök közül múltkor, amikor a klímáról beszélgetünk, mi az Art Cool.
4: Aha.
5: Konkrétan úgy néz ki, mint egy festmény lenne a falatom.
4: Igen, de az Art Cool az van olyan is, meg van olyan Art Cool is, ami úgy néz ki, mint egy klasszikus klíma.
5: Van olyan csak is, csak vagy színes.
4: Igen,
5: de ez az Art Cool csúcsa. Amikor kibírod cserélni benne különben a festményt, meg amit akarsz, brutális, hogy mit csinál az a klíma. Persze. Eszméletlen.
4: De rettered, 170 ezer dinár, vagy valami ilyesmi.
5: Hát úgy legalább, de most tudod.
4: Hát jó, csak mondom,
5: itt már nem az a lényeg, Zoli.
4: Jó,
5: hát, persze, tudod már te is.
4: Ezek ilyen rettenetesen drága
5: cuccok. Tudod magadról is, te is, mikor már ilyen, nem tudom.
4: tudod magad.
5: Márvány köveket hát, nézegettel, akkor te se azt nézed, mennyibe kerül, jaj, hanem, igen, szépe ezek, vagy nem. Nem?
4: Ezek hát apróságok, érted, hát ezekkel nem foglalkozom.
5: Na, és akkor le a kalapat, olyan, tudod, hogy lenyílik az eleje egy picikét, így megdől, kinyílik az oldala, hűt, minden csinál, őrlet.
4: Ajjaj.
5: És aztán a másik pedig ugye az, hogy esetleg belezavarodnál abba, hogy milyen legyen a klíma, mekkora legyen a klíma, milyen drága legyen a klíma, akkor most remélem nem verik ki senkinek biztosítékot, de nyilván én egy designerrel dolgozom együtt, aki ugye az, én nem értek, nagyon nem értek, nagyon nem tudom, nem látom a teret, nagyon nem tudok eredetni semmit, ehhez duduk vagyok, nekem szükségem van segítségre.
4: Uh-huh. Igen.
5: A klímához értő, akkor de mondja neki, de ugye, de nem fehéret veszeli, meg, ha nem,
4: de most...
5: a fehér az már nagyon gáz, nem szabad. És akkor mennyibe kerül a felár, hogy tudod, hogy ne legyek nagyon gáz.
4: Igen,
5: és
4: sok,
5: akkor úgy,
4: sok.
5: És akkor kicsit megfogtam ugye a széket, hogy hát mondom, igen, hát biztos.
4: Hogy az gáz.
5: Biztos, na, de nem, hogy gáz, nagyon, de hát, hogy fehér, hát... Gondoltam, de
4: paraszt.
5: Jó, most kicsit túlzok, de mert amúgy jóban vagyunk, nem így beszélt veled, de hogy hát így jobban történt.
4: Csóró paraszt.
5: De hogy így mondta, hogy
4: proli.
5: De várj. Te terveztél máshova is valamit, ami fehér? Mondom, mit? Hát de nem lesz semmi se fehér már. Tehát fehér mosógépet is akarsz. Tehát kit érdekel, mert hogy néz ki a mosógép?
4: Jézus Mária.
5: Nem lehet. Hát nem lehet fehéret. Hát mondom, jó van, oké, hát mondom, rendben, jó van.
4: Lehet
5: megfontolom.
4: Igen.
5: Nem tudom, hogy eljön hozzá a brastiózoli, azt majd azt mesélni rá, hogy
4: no limit pénz,
5: azt mondja a brastiózoli, hát nem rossz, az meg kell ingatlan, mit tudom
4: én. Csak fehér.
5: Fehér volt a mosógép,
4: csóró. Nem mondott komolyan.
5: Igen, és tudom, most komolyan képes volt.
4: Képes volt. Azt a mindenit.
5: Jó, de különben.
4: Mindig tudtam, hogy proli, de ekkora. Ekkorára nem gondolta.
5: Ma már mindenleg színesnek kell lennie.
4: Hát ez kérdezik.
5: És akkor láttam, most várja a legjobb, ami nekem tetszik. Amúgy azt meg kéne nézni élőben, az tetszik, hogy tudod, nyilván nem igazi üveg az, vagyis tükör, vagy ilyen, de ugye ilyen nagyon érdekes, ilyen sötétkékbe húzó, ilyen tükörfelület a klíma eleje. És nézem, mondom, hát amúgy mondom.
4: Nem néz ki rosszul.
5: Biztos
4: ugye?
5: Jó. Nem tudom, de
4: hát én tudok élni a fehér klímámmal, az igazság. Ugye? Valószínűleg tönkre teszi az összképet,
5: nem érzed, mikor
4: kisebbségi komplexusom is van miatt.
5: Kicsikét nincs mindig a érzed, hogy valami nem stős, mindig rájössz a fehér klíma miatt.
4: Igen. Tudom, hogy valami nem jó a vibe otthon, és akkor én mindig rájövök.
5: Én nekem egyszerű emberként tudom, hogy az volt
4: nagyon
5: szép. Én
4: egyébként feketét akartam. Nem mondom neked, hogy feketét akartam. Az egy brandből volt, ami egy jó brand, ráadásul, és jóval drágább volt. Igen, és ott már úgy szerintem... mondtam, hogy na jó, akkor most már álljunk le a hülyeséggel, és akkor tényleg...
5: Nagyon veszélyes.
4: Persze.
5: Nézzek, tudjátok, ezért, mert ez egy nagyon érdekes dolog, és most nem akarok ebbe belemenni, mert nem akarom az embereket idegesíteni ezekkel a dolgokkal. De mikor el kellett dönteni, vagy még eldönthettem, ugye, de mikor el kellett dönteni, hogy milyen színvilág legyen, akkor nekem rendkívül, nekem Pinterest kidobta ezt a zöld árnyalat, hogy helyenként megjelenik ez az oliva zöld, és mondom, az elég jó néz ki. Hát nem most basszus az amerikai legnagyobb dizájnerek arról mesélnek, hogy a legújabb gáz hosszú távon a zöld lesz. Hát mondom, de már! No, nekem tetszik.
4: Szerencsére, te nem Amerikában élsz itt. Európában akkor, ez most reneszánszát éli.
5: És akkor most nagy kérdés, hogy tudod, az olyan maradandó, mondjuk bútor elemek, beépítsük-e be a zöldet?
4: Hát
5: akkor,
4: igen, ez nagy kérdés.
5: Aztán Zoli hozzám eljön 10 év múlva, azt, hogy te most komolyan? Tehát, hogy tudod, azt még el tudtam viselni, hogy van fehér klímád. De az, hogy az oliva zöld megjelenik a bútorban, hát tényleg te... Neked elgurultak a gyógyszerei? De hát, hogy kérdezzétek, ez az őrlet. Szóval a nap végén mindig arra jövök rá, hogy azért tényleg, de hogy találjuk meg az, ami nekünk tetszik.
4: Így
5: találjuk
4: van,
5: meg az, amit mi ki tudunk
4: van.
5: Fizetni.
4: Na ez,
5: aztán
4: ez a legfontosabb.
5: Hagyjuk ezeket a trendeket különben egy bizonyos szint után, mert különben ott már tényleg akkor bele lehet bolondulni, ugyan már, hát itt, már az emberek belekötnek egy árnyalatokba.
4: Érdekes, most még csak konkrétan az árnyalatoktól egy picit elvonatkoztok, és csak így erre az áramfogyasztásra
5: beszéljünk
4: pár mondatot, mert ez mondjuk érdekes, itt a sajtóban készült egy ilyen kimutatás, hogy 700 wattot mondjuk, átlagosan 700 wattot fogyasztó inverteres klíma, azt, hogy a napi 6 órát működik a magasabb tarifában,
5: na,
4: akkor az nagyjából 126 kWh-t fogyaszt, az körülbelül 2460-2450 dináros havi költség. Ha napi 8 órát működik, akkor az már 3280 dinár, és szóval itt is vannak változtatás, mármint, hogy vannak variábilis dolgok, mert hogyha például valami valamikor alacsonyabb tarifát használ, akkor az lehet olyan 2500 aha. és 2008 között, és akkor itt ezt össze kell adni, ezeket az összegeket, mármint olyan értelemben, nagyjából látjuk, hogy
5: te amúgy tudod ezt számolni? Te ügyes vagy ebbe?
4: Nem vagyok ügyes
5: én benne, nagyon csak, arra
4: tudok, én csak arra tudok gondolni, hogy tényleg jelentősen meg tudja dobni.
5: Hogyne,
4: és akkor ehhez még hozzájönnek a különféle ilyenek, hogy mosógép, mosogatógép,
5: persze, hát
4: szállítógép, boiler,
5: vagy boilerek,
4: tud lenni, igen. Hát ja, úgyhogy ezek mind megdobják, és hát ilyenkor most a plusz 2,5-3 ezer dinár költségünk az nem lesz meglepő, főleg, hogyha klímázunk állandóan.
5: Hát persze.
4: Még egy inverteres klímával is.
5: Úgyhogy hát ezek ilyen dolgok, na most akkor mindenki eldönti, érted, szóval, hogy ezek érdekes világ ez.
4: Akarja ezt, vagy nem akarja.
5: A klíma. És különben annyit teszek hozzá, hogy én most, ahogy látom ezeket a trendeket, most így mondjuk egy-két napja nézem a klímákat, de rájöttem, hogy szóval, hogy ez sem működik már, hogy béna a fehér és Jäger a fekete, mert most már minden van. Szövet, borítás, csillogó, villogó, tükröződő, aranycsíkos, bordó, bézs, nem, szóval, hogy itt ember legyen a talpán, tényleg. Vegyétek azt, amelyik tetszik.
4: Hogy lehet kapni.
5: Gól, ez a lényeg. Különben, tényleg, bele lehet bolondulni.
4: 7 óra 30 perc van.

0: programajánló.
1: Kertmozi a Zsinagóga Parkban, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében május 30-án 20 óra 30 perctől. Régi idők hangulata, csillagos égbolt és a magyar filmtörténet második hangos filmje várja a közönséget. A Hippolita lakály című filmet láthatják fekete-fehérben, magyar nyelven, szerb felirattal. Kabos Gyula felejthetetlen alakítása közel 100 év után is ugyanúgy megnevetteti a nézőket. Ne maradjanak le erről a különleges élményről. A belépés ingyenes.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: STK-ből csúcstechnológia mindenkinek, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: Műsorajánló.
1: Csendháborítás. A Pannon Rádió elektronikus zenei magazinja Szlacki Csillával. Vajdasági DJ-k, nemzetközi mixek, interjúk és beszélgetések minden pénteken 10 órától.
2: Hey DJ! Where's the beat?
1: Mutasd meg, mit tudsz. Mutatkozz be a csendháborításban. Tarts velem egy elektronikus utazásra.

0: Vedd elő és használd.
1: 0636 21 605.
2: Mick Jagger, vagy Mick Jagger.
3: Igen, sokan most mondják így.
2: Soha nem jutott eszembe, egyébként most jutott eszembe, hogy elolvastam újra ezt a cikket. Hát egy vicces történet egyébként. Már csak azért vicces, nem maga a tény, hogy mi történt, hanem a folyománya. Nekem az sokkal érdekesebb.
3: Igen.
2: Na mi történt? Szóval a Mick Jagger imádja a Szicíliát. Rendszeresen jár Szicíliára, méghozzá a keleti partra. Imádja ezt. Ugyanez, mint tudom én, bizonyos politikusok Horvátországot imádják. A Mick Jagger Szicíliát imádja. És hát meghívta egy haverja oda Stromboli szigetére, aki befejezett egy filmet, ugye ez Alice Rohrwacker, olasz rendező. Hát forgatott egy ilyen sokat mondó című filmet, hogy Three Incestuous Sisters, az azt jelenti, hogy három vérfertőző nővér. Nem, ezt a filmet soha nem fogom megnézni, nem is tudom, hogy hol vetítik. Vígjáték, vagy dráma, vagy horror. Vagy
3: senki szóval, nem tudja. Senki jó, hát valaki tudja.
2: Nyilván meghívta Mick Jaggert, aki haverja, és olyanok bulisztak ott Stromboli szigetén, mint Dakota Johnson, Jesse Buckley, Josh O'Connor, Isabella Rossellini egyébként, egy legenda, és Mick Jagger is ott van ebben a filmben egyébként, ezért érdekes ez. Meghívtott, bulisztak, nyomatták, kicsit szétcsapták magukat, zenéltek, ilyesmi, és hát mi történt? A helyiek kihívták rájuk a zsarukat.
3: Hát igen.
2: Azért, mert tehát igazából nagyon zavarta a helyieket ez a nagy hangos mulatozás, zenés mulatságot.
3: De azért tényleg már, de Mick Jagger bulizott.
2: De ez a lényeg, tehát hogy így szerdánként tilos zenés mulatságot tartani, kihívták a rendőröket, azok kijöttek, mondták, hogy hát ez a Mick Jagger, jó, hát ez van, szedjék össze magukat. De egyébként egy ilyen bluetoothos hangszóróból ment a zene, szóval nem döngették valami nagyon durván a zenét. Bár az is tud azért hangos lenni, szabály a szabály, a polgármester az kiszabott egy 1000 eurós bírságot.
3: A polgármesterét,
2: a Stromboli polgármester kiszabott egy 1000 eurós bírságot, ami de neki jó. Gondolom annyi, mint nekem, hogy egy dinár.
3: Hát kb.
2: Lehet, hogy így jó oké, hogy legyen. Igen, tehát hogy legyen egy ilyen szimbolikus 1000 euró. És hát másnap híre ment a dolognak, meg főleg annak, hogy kibulizott ott. Tehát, hogy szerintem az első információk alapján a polgármester se nagyon fogta fel, hogy kibulizott ott. És hát az idegenforgalmi vállalkozók lázadtak így első körben azonnal. És felhívták valószínűleg a polgármestert, aki ha tudta is, hogy miről van szó, akkor valószínűleg azzal a telefonbeszélgetésen szembe, hogy te hülye vagy? Te normális vagy? A Mick Jagger elzavarták a rendőrök Stromboli, a Rolling Stones frontemberét.
3: Igen.
2: Normálisak vagytok? Kiszabtok büntet, és 1000 eurót kiszabtok?
3: De úgy vannak valahogy, minket nem érdekel ez a Mick Jagger. Nem érdekel.
2: És hát gyorsan összefogás született, küldtek egy bocsánatkérő levelet a Mick Jaggernek, írták, hogy jöjjön vissza ünnepelni, amikor csak akar, válassza ki, hogy hogyan szeretne jönni, melyik szigetet részesíti előnyben.
3: Biztosítunk nőket.
2: Megszervezik neki az estét, tehát így azonnal jött vissza.
3: Mondod, Jagger meg most már késő.
2: Most már késő. Nem, szerintem út röhögött az egészen.
3: Hát nyilván, persze. Haláli a történet.
2: És tehát, hogy igazából az, hogy a helyi turisztikai szövetség vezetője jelentette be azt, hogy a téli üres szezon, mert azért télen az, hogy fájdalmas az idegenforgalom szempontjából, tehát a híres látogatók miatt jönnek oda.
3: Igen.
2: Most érted, eljön oda a Mick Jagger, meg a jutott a Dakota Johnson, meg Isabella.
3: Igen,
2: csak
3: nyomja a Bluetooth hangszorod
2: a bulit. Nyomja a hangszorod, és akkor megbüntetik, érted? Tehát, hogy így meg, és abból élnek, tehát ebből élnek.
3: Igen.
2: Hogy ebben, ez nem, most persze, tudod, nem olyan, mint a buli negyed a Pesten, hogy akkor tényleg, akik ott élnek, tudod, azok.
3: Az első gondolat mindjárt az, hogy most mit kell kivételezni? Hát azért, mert érted, hoz a házhoz. Hát akkor, hogy szokták ezt mondani? Hoz a házba. Hoz a házba, érted? Szóval egy-két eurót, akkor most...
2: Hát nem keveset.
3: Ő az attrakció.
2: Ide járna Szabadkára, mit tudom én ki, érted? A Brad Pitt, mert lenne itt egy kedvenc kávéző, és akkor egyszer csak így megbüntetik a rendőrök.
3: Igen, mert rossz helyen parkolt.
2: Rossz helyen parkolt.
3: Hát jó van, na hát most ez ilyen.
2: Igen, ő rá is vonatkozik a törvény. Oké, hát persze mindenkire vonatkozik a törvény, csak... Magasabb célok is vannak.
3: Szó se róla, hát igen.
2: A Stones új lemez egyébként majd júliusban érkezik.
3: Igen, én nem értem, hogy ők még mindig nyomulnak. Eszméletlen különben, amit csinálnak. Hát tényleg ez...
2: Foreign Tongues, örökké. Ez lesz a címe. Idegen örökké. Nyelvek.
3: Örökké nyomják.
2: Örökké nyomják, nagyon durva egyébként. A Mick Jagger 82 éves, a Ronnie Wood 78, a Keith Richards meg 82.
3: Eszméletlen, hogyha belegondolod. Mennek koncertezni.
2: Ugye egy Charlie Watts, aki meghalt 2021-ben, ugye 80 évesen, akkor utána egy új dobos kellett, és a Steve Jordan lett az új dobos.
3: Hihetetlen.
2: 89-ben vették fel őket a Hall, a Rock and Roll Hall of Fame-be. Szóval most 2026 van.
3: Eszméletlen.
2: Nagyon durva egyébként.
3: Ez nagyon durva különben, hogy mit tényleg, hogy mit csináltak. Ők legendák. Nagyon komoly.
2: Legnagyobb legendák.
3: Nagyon tényleg. Komoly legendák, úgyhogy nincs itt mit én még nem is mondani
2: tudom,
3: erről.
2: 20 évvel ezelőtt voltak Belgrádban, lehet, hogy most nem tudom pontosan a dátumot. Akkor voltak Pesten is. Azóta is voltak egyébként, de ez volt a durva, hogy akkor azért kellett volna, vagy azt tudom, hogy beszéltük, hogy el kell menni, mert tudja, hogy többet nem lesznek, meg hogy így meg fog szűnni ez a meg. Hát és azóta eltelt minimum 20 év, és szerintem jövőre biztos jönnek megint, vagy jobb.
3: Igen, eszméletlen. Szóval én azon gondolkoztam csak, hogy különben annyira érdekes, hogy azért Szabadka alapvetően nálunk nincs ez a rajongási kultúra, ugye? Tehát hogy például nálunk...
2: Nem igazán. Nyugatihoz képest.
3: Magyarországi sztárok például, akit nézzük a tévébe, vagy helyi sztárok, lokál sztárok... Simán sétálok az utcán, senki rájuk se néz konkrétan. Vagy jó, lehet, hogy fölkapja valaki a fejét, hogy amúgy ezt az azban, mit tudom. Hol ütné ki a biztosítékot ez a közösség? Tehát, hogy ez a közösség mitől lenne triggelerve? Mondjuk egy Angelina Jolie végig tudna sétálni, vagy őt azért már... De az az érdekes, hogy szerintem nem kapnák el őket se. Ezek gondok be.
2: Mert hogy nem kapnák el őket?
3: Gondolod, hogy körbeállnák őket, mint az állat? Vagy csak úgy messziről néznék? Mert nálunk az a jellemző, hogy messziről nézik.
2: Szerintem egy ilyen nagyon nagy sztárt, egy oda ilyen mennének? Nagyon nagy sztár az oda mennének. Szerintem egy ilyen nagyon nagy sztárhoz.
3: Ott ilyen brutál lenne?
2: Nem hiszem, hogy brutál lenne, nem olyan lenne, mint mondjuk a... Tehát ezt sokszor elképzeltem, hogy például egy ilyen George Clooney például sétál mondjuk Rómában. Vagy New York.
3: Jó, az mondjuk azért nehéz.
2: Az szerintem kivitelezhetetlen. Tehát az így szerintem...
3: Hát a Russell Crowe-nak van most egy friss videója, azt láttad?
2: Nem.
3: Kilép valami hotelből talán, vagy valami Franciaországba?
2: Aha.
3: És tudod, tömeg. Ugye mindenki valami lapot tart maga előtt, meg ott az a filc. És akkor látod, hogy megáll, azt mondja, oké, azt most álljunk meg. Először is, én aláírok mindent. De azt mondja, hagyjatok teret.
2: Igen.
3: Én oda fogok menni mindenkihez. Amint valaki így mondta, amint valaki dickhead lesz, aha, én elmegyek, jó?
2: Ja.
3: Hát egy, igen, ha mindenki tartja magát, megcsinálja. Hát valószínűleg már annyi mindent láthatod, persze, a Russell Crowe is már.
2: Persze.
3: De jó. Érdekes, nem tudom elképzelni. Őszintén mondom nektek, hogy nem tudom elképzelni, hogy itt ilyen mániákus körbefogás lenne-e. Mert mi annyira nem olyanok vagyunk.
2: Lehet, hogy nem lenne olyan, de biztos, hogy mivel abból indulok ki, hogy rengeteg külföldi él most már Szabadkán, tehát most már minden második mellettem elsétáló ember vagy angolul, vagy oroszul beszél, hogy legalábbis itt
3: vagyunk.
2: Itt a központban egész biztos, hogy ezek az emberek lehet, hogy másképp reagálják.

0: Szerbiában volt egy híresség, a Miki Manojlovic, aki egy szerb színész, és nagyon sokan szeretik, és például az én szüleim generációja, és amikor egyszer vittem, hogy mentünk valahol, vagy mentünk a határon, és előttünk pont egy gémercivel egyébként, még ilyen régi gémercivel, egy kiszállt egy olyan gémercivel, és akkor adta oda az útlevelét, és akkor ugye a szüleim, hogy ott a Miki Manojlovic, és úristen, ott a Miki Manojlovic, és teljesen el voltak így alélva.
1: Igen, de ők sem rohantak oda hozzá.
0: Nem rohantak. Szóval általában mi a rajongást, azt így éljük meg.
1: Igen, így messziről.
0: Mi így éljük meg, de hát nem tudom, tehát, hogy Brad Pitthez én is oda mennék.
1: Oda menné? Pont ezt gondolom, hogy
0: hi Brad.
1: Nem biztos, nem tudom.
0: Fucking love you, man. Vagy valami ilyeneket mondanék.
1: Ilyeneket mondanám?
0: Nem tudom, hát lehet, hogy mondanék. Lehet, hogy ilyen starstruck lennék.
1: Nem tudom, mondjuk az Angela Jolie végsétán, és így messzire nézem, hogy ilyen, az Angela Jolie.
0: Annak nem mondanám ezt, mert beperel, de így mondjuk a Brad Pitt.
1: Mondod, mi a franc?
0: Fucking great. You're great, man.
1: De van nekünk haverünk, aki dolgozott a Jolie-val, hogy olyan rendes.
0: Huge fan. Igen, van egyébként.
1: De miért lenne ilyen a Jolie beperel?
0: Nem. Most a Jolie-nak nem mondod azt, hogy fucking love you, meg ilyenek.
1: Ja, hát jó. Aki
0: azt mondanád, hogy hi Angelina.
1: Hi. Ja.
0: Egyben lemenni kutyába, hogy
1: lemenni kutyába, hi. Jézus Isten.
0: Jó, idézőjelben. Tehát,
1: persze, értem, mit mondasz.
0: Elájul lesz, hogy most így.
1: Nem ott... tudom, hogy kitől lennék elszállva teljes, hogyha meglátnál élőbe.
0: Igazából nem tudom.
1: Nem tudom, de fogalmam sincs.
0: Annak idején Bécsben találkoztunk, Münchenben találkoztunk a Csurgó Pistával a barátok közben. Az első két évadban volt, azt hiszem, ő volt a sofőr, igen, vagy valami ilyesmi, és azt oda mentünk, és akkor lehet egy fotó, és mondta, hogy persze, hogy gyertek, fiúk.
1: Igen. De tudod, de megmondom neked, tudod ki az, aki valószínűleg én is lefajték? Mondjuk egy élőben megláttam a Schwarzeneggel.
0: Hát jó, persze.
1: Na mondjuk az persze. Olyan lenne, hogy így, micsoda.
0: Nem hiszem egyébként, hogy ő csak
1: de én sem mennék oda. Nem mennék oda.
0: Nem.
1: Meg tudod, mi a másik? Valószínűleg ez a tömegeffektus lenne, hogyha tudod, egy valaki oda menne, meg még három, és aha, ha megállna, és ott az embereknek feltörik, hogy itt valami gyülekezés, akkor lehet, hogy körbeállnák. Ez lehet, hogy lenne.
0: Igen.
1: Ez lehet, hogy lenne. De nem tudom.
0: New Yorkban volt egy olyan pillanat, mert az ismerősen mondta, hogy látod azt a házat? És így mondom, igen, aki ott élt. A Boris kolléga, volt kollégánk is. Látod azt? És mondom, látom. Azt ott lőtték le a John Lennont.
1: Igen.
0: A bejárat előtt.
1: Aha.
0: És mondom, hát lefényképezem, tudod? Hát igen. Lefényképezem. Nem telefonom. Szabad. És odajött hozzám egy ismeretlen csaj, és kérdezi, mit fényképezek? Aha. És mondom, hogy hát mondom, ott lőtték le a John-t, ő is mindjárt jövett, hogy tényleg?
1: Ja, a tömegeffektus, ja?
0: Persze, tehát, és akkor aztán jött oda, még valaki nézte, hogy mit fényképezik, tehát ezek így alakulnak ki,
1: ja, igen,
0: ezek a momentumok. Igen. És
1: azt hittem, hogy nem mondták, hogy nem szabad.
0: Legjobb ilyen fényképező sztori az volt, hogy megláttam azt a házat, ami a Szellemirtók főhadiszállása volt, headquarters, a tűzoltóállomás.
1: Igen.
0: És ezt teljesen random vettem észre, hogy odafordultam, és mondom, hogy de ismerős ez az épület, és mondom a Szilviának, mondom, úristen, mondom, ez a Ghostbuster.
1: És azt elfotózgatták?
0: Dehogy, de elkezdtem fotózni, én egyedül voltunk,
1: igen,
0: és elkezdtem fotózni, és kijött egy tűzoltó, meglátott, igen, visszament, és így leengedte az ajtót, hogy ne fotózhassak be. És láttam, hogy bent ott egyébként, bent a tűzoltó állomáson, a földre oda van festve egy hatalmas Ghostbusteri emléma.
1: Komolyan ott van?
0: Persze,
1: de
0: ott
1: jó.
0: Volt, tehát ők azt maguknak oda festették.
1: Szóval észrevett és lezárta.
0: Igen, ott, hát akkor ma oda be már ne fényképezzek oda, ahol ők dolgoznak.
1: Azt hiszem, ott bent az autó, jó van, nyilván az... nem. Nyilván nem, mert én lenne bent az autó.
0: Ecto van, vagy mi volt a neve?
1: Valami ilyes, őrlet. Na ezek ilyenek, 7:53 perc van, rögtön jövünk hírekkel.

0: Reklám.
1: Újdonság a Szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
5: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz. Szabadka. 024-555-001.
6: Műsorajánló.
7: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
8: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
9: 8 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
11: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
10: Önökkel, önökért Címgáz. Hírek röviden.
12: 26 embert tartóztattak le országszerte egy korrupcióellenes rendőrségi akció keretében Szerbiában. A gyanú szerint pénzmosás, adócsalás, áfával kapcsolatos visszaélések, valamint hivatali és gazdasági bűncselekmények sorozatát követték el. A hatóságok szerint a gyanúsítottak közel 200 millió dinár jogtalan haszonhoz jutottak, miközben több mint 203 millió dinár kárt okoztak az állami költségvetésnek és jogi személyeknek.
13: Elfogta a nemzetközi hírű Pink Panther bűnbanda egyik tagját a montenegrói Ivanica határon a boszniai állami nyomozó és védelmi hivatal. A montenegrói állampolgárságot gyanúsítottat kedden vették őrizetbe. A hivatal közlése szerint az illető ellen 2019-ben adott ki körözést a szarajevói ügyészség, mivel a gyanú szerint valótlan tartalom hitelesítése és okirathamisítás bűncselekményét követte el. A szerb-montenegrói bűnszervezet 2001 óta tevékenykedik, és Európa több országában követtek el gyémánt, illetve más értéktárgylopásokat.
12: Őrizetbe vették a Szenyáki gyilkosság gyanúsítottjának a feleségét. Sajtóinformációk szerint a belgrádi felső ügyészség fellebbezése után a bíróság 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte a feltételezett gyilkos házastársát. A nő május 12-én a 27 étteremben elkövetett minősített emberöléssel gyanúsított férfi felesége. A nőt fegyverek és robbanóanyagok előállításával, tartásával, viselésével és kereskedésével vádolják. A gyanú szerint ő biztosította a férje számára azt a pisztolyt, amellyel az étteremben lelőtte A.N.-t, majd a cinkosaival együtt a férfi holttestét egy hordóba rejtette Indiánál.
13: Novák Djokovic bejutott a Roland Garros harmadik fordulójába, miután 4 szetben legyőzte a francia Valentin Royert. A végeredmény végül 6-3, 6-2, 6-7, 6-3 lett a szerb játékos javára.
2: Időjárás. Szabadkán és környékén ma egész nap napos időre számíthatunk, a csúcshőmérséklet pedig 25 fok körül alakul.
6: Társadalmi célú felhívás.
0: Látványos lovas versenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos Csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
6: Média támogató a Pannon RTV.
9: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
14: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
9: Pannon Rádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Micsoda?
3: Topolyán a tankcsapda.
2: Igen!
3: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
2: Az Eufória! Fellép
4: a tankcsapda.
3: A Cörben a Jabuka együttes.
2: A Frénia.
3: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
2: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
3: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
2: Magyar és szerb fellépők egy színpadon. Mert a zene
3: mindenkit összeköt. Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
1: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a Szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
8: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
2: Bomax.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: 8-17 perc van, ugye egy pici-pici és feljön Ausztrália, mármint azért, mert Ausztrália, itt igen, mert Ausztrália hihetetlen számunkra innen nézve, ugye úgy tűnik, hogy minden meg akar ott ölni, mindenféle állat meg akar ölni.
1: Egyébként jön.
0: És emlékszem, hogy volt...
1: Így tűnik, hát nem igaz, hát nem, igen. Nem teljesen így van, természetesen. De
0: van, volt egy tanárom, aki utazott a világba mindig, és én többször jártam hozzá órára, mármint úgy, hogy háromszor jártam az első évet, vagy ezt nem tudom, hogy mondják az egyetemen. Olyankor ott nem buksz, hanem nem tudom, egyszerűen
1: halaszt,
0: csak...
1: vagy nem tudom.
0: Nem tudom, miért jártam megint be az óráira, na mindegy. Ugye majd leraktam a vizsgát, és akkor a lényeg, de nem raktam le. És a lényeg az, hogy ugye mesélt sztorikat, és volt olyan, hogy én már ismertem a sztoriát. Aha. És akkor első évben volt az, hogy mesélt. És amikor Ausztráliában jártam, akkor volt az, hogy láttam ilyen tornyokat ott kint a parton, és mert nagyvilági ember volt. És akkor feltétlenül nem tudtam, mik ezek a tornyok, és megkérdeztem az egyik helyt, hogy mi ez a torony. Elnézést, tudják, mi ez a torony? Most mindenki hallgat, figyelem, cápa lesz. Rengeteg a cápa ott, és rengeteg, na, elmúlt egy év megint, mert ugye ez a sztori, tudja valaki, mik azok a tornyok? Mondom, a cápa lesz, ugye?
2: Ne.
0: Ó, ön is volt Ausztráliában, ne. Én mondom, hát hogy ne.
2: Voltam az óráján.
0: Voltam, hogy ne, főleg az ön óráján tavaly is, de hát ez egy másik történet. Na mindez, hogy nagyon sok a cápa ott, nagyon sok a cápa, és el kell, hogy mondja, a cápa támadás történt most is, elég durva. De hogy
1: az is statisztikai,
0: igen, de statisztikailag az a szörnyű, hogy ne, a cápa az nem annyira durván veszélyes, mert most gondolj bele, 1791 óta, ez a statisztika, Ausztráliában regisztrált cápatámadás 1300 történt. 1791 óta 260 halálos kimenetű áldozat volt. Persze, ez 260 család, ez sok, de tudod, hogyha végignézed vízilovak meg ilyenek, akkor
1: ahhoz képest nyilván.
0: Akkor ahhoz képest...
1: Tehát, persze, tehát, hogy...
0: De előfordul néha, na, előfordul.
1: Előfordul basszus. Néha, és általában olyan helyeken fordul elő, ahol maguk az úszók, vagy maguk a hát most itt a búvárok is tudják, hogy ez egy veszélyes hely cápa szempontjából, de mégis valahogy úgy vannak vele, hogy engem nem érhet ilyen, főleg ezért, alacsonyak a statisztikák, vagy stb.
0: Nos, igen, szóval csak azt akarom mondani, és akkor persze engedem, hogy mond a sztorit, mert hogy idén csak egyetlen egy olyan sajnos halálos kimenetű támadás volt, ami ilyen, hogy part, és akkor oda ment a cápa, és akkor, hogy megharapott egy, ráadásul egy nagyon fiatal srácot. Úgyhogy az elég szomorú, de amit a Zoli akar mondani, sokszor igen, lemennek, és ezek az emberek szigonyhalászok.
1: Szigonyhalászok, igen, igen. Tehát hogy, ők mélyre mennek, relatív mélyre mennek, és ott, hát ott azért már megvan az esély annak, hogy jöjjön egy cápa, és elkapjon.
0: Durva ez a világ.
1: Sok cápa támadás volt itt. Tehát halálos cápa támadások közül volt itt 3-4 is az elmúlt rövid időszakban, tehát ott azért most megszaporodtak a nagykora az átolynál a cápa támadások.
0: Hát igen, mindig kettő.
1: Mindig bikacápák voltak. Uh-huh. Bikacápák voltak. Ha rákeresek a Google-ba, hogy néz ki ez a bikacápa, hát nem egy szép cápa.
0: Bikacápa, mindjárt megnéz.
1: Bekaksíznék, hogyha jönne egy ilyen a víz alatt. Bikacápa. Tehát, hogy bikacába, ez nagy? Egy rondacát, nagy, persze.
0: Ahogy néz ki. Ó, Jézusom, ez a bikacába.
1: Igen. Ezért nem mennék szigonyozgatni a kora az átonyra, az biztos.
0: Hát horrorfilm.
1: Ez horror. Tényleg horror.
0: Horrorfilm.
1: Itt van egy Kennedy Shoal nevű, ez egy kifejezetten sekély kora az átonynak számít. Itt a hobbi horgászok is nyomulnak gyakran. És van itt egy hajóroncs, és a Lady Bowen, és a Lady Bowen miatt oda mennek a búvárok, mert hát ha találnak még Lady Bowenről származó aranyat, meg értékeket, és akkor hát jönnek a cápák. A bikacápák meg őrzik a Lady Bowen vagyont, itt a 19. századi hajóroncson, úgy látszik. És hát a környékbeli halászok ott igazából ez pont olyan, mint a Cápa című film, hogy senki nem tudja, hogy milyen cápa, meg semmi, de a halászok az így sejtik, hogy ez valószínűleg egy bikacápa lehet.
0: Valószínű.
1: Mert ők ott láttak bikacápákat a környéken.
0: A magyar nyelv...
1: Huszonyból meg lehet állapítani.
0: Igen, a magyar nyelv az hihetetlen. Én ilyet még nem olvastam soha, ezt most ki fogom nektek emelni. Nem tudom, Brasnyó, tudod, de már melyik gondolatra?
1: Na, kíváncsi vagyok, sorra nem gondolok.
0: Ugyanis a következő van, de hát ezt a fickót, amikor megtámadta a cápa, akkor arról van szó, hogy őt azért még felvitték vissza a hajóba, és megpróbálták a partra szállítani, ahol várta őket a mentő. A cikk azt írja, sajnos viszont az élettel összeegyeztethetetlen sérülései voltak. És meghalt.
1: Ez mint a ChatGPT írta volna, de
0: az élettel összeegyezhetetlen sérülés.
1: Van, melyik ez a mondat?
0: Ez a bár csak ezt elmondom.
1: Jó, az élettel összeegyezhetetlen sérülés. Ez egy közlemény.
0: Ja, hogy ez egy ilyen rendőri.
1: Elvileg ők ezt kiemelték, igen, ez egy mentőszolgálati közleményben hangzott, hogy az élettel összeegyeztetetlen
0: sérülés. Ja, azért ilyen fura ez.
1: Azért ilyen fura megfogalmazás, ez szerintem valamilyen tükörfordításról lehet itt szó, ami náluk jogi meghatározása a sérülések szintjének, mienségének. Szóval az a durva, hogy itt valóban történhetett valami olyan hihetetlen erős támadás a cápa részéről. Azt hiszem, hogy fejsérülés szenvedett, szóval ne is gondoljunk bele szerencsétlen. Tehát hogy itt valóban belehalt szerencsétlen később. Uh-huh. 12 éves srác, ugye mondtad, Nico Antic január 18-án
0: hát igen,
1: kórházban beszállították, de küzdöttek az életéért. Igen.
0: Ő a parton sérült.
1: Ez egy másik volt. Tavaly novemberben egy nőt sebesített meg súlyosan, egy cápa, egy férfit és egy nőt. Húha.
0: Szóval vannak az
1: úgyhogy vannak itt mindenféle támadások.
0: Kellemetlen dolog. Az egyik jó barátom különben, most mesélte nekem, nem is tudtam, hogy neki nagy bakancs listája volt különben cápák közé merülni, ilyen ketrecben.
1: Nekem nem. Én megnézném őket így egy tropikárium, de egyébként nem.
0: Nem tudom, hogy azt akváriumnak hívják-e, már jó mondom, tropikárium az már nagy. Szóval azt mondta, hogy és akkor a következő volt, mikor leengedték őket, mert megcsináltam, szóval, hogy leengedték őket a vízbe, a cápák közé, akkor csak azt mondták, hogy ne nyúljanak ki a ketrecen kívül.
1: Igen.
0: Ne próbálják meg fogdosni a cápákat. És látod, hogy a mellette lévő ember így nyúlkál kifelé, simogatja a cápákat. Hát azt mondja, most egyszer baritt, akkor ő is. Úgyhogy megúzták, és igazából megvan az élmény. Érdekes dolog ez. Én nem merek ilyen dolgokat csinálni. Bennem az a baj, hogy van ez a halálfélelem. Mármint úgy, hogy látom, van nekem barátaim, akik ilyen extrémebbek, és akkor ugye az adrenalin miatt nagyon sok mindent bevállalnak, és nagyon sok ember nagyon sok mindent bevállal az adrenalin miatt, tudod? Aha, nekem mindig elképesztő azok, úgy néznek ki, mint a denevérek, tudod, azokat az embereket, akik úgy leugranak a repülőgépből, és akkor úgy szétnyitják úgy magukat, mint az a repülő.
1: Tudom, ez bázisugrás szerűség, nem? Vagy?
0: De repülőből csinálják, nem, vagy a bázisugrás mindig fix helyről, épület tetejéről, vagy valami, ez pedig tudod, amikor nem klasszikus. Van rajtuk ejtőernyő, de igazából repülnek ilyen érdekesen. Hát tudom, most te meg én tudni, mikor csinálnánk ilyet. Meg én nem ismernék kiugrani a repülőgépből, félek a magasságtól, de hát nekem valamelyik nap meséltük, hogy a Városháza tornyát megmászni, az is nekem egy kihívás volt, pedig igazán adatok azt mutatják, hogy nem egy nagy valami, és nem is az, csak én egyszerűen ilyen félős vagyok. Na mindegy, szóval, hogy látod itt pedig, meg én nem mennék le szigonnyal halászni. Soha.
1: Én sem mennék a szigonnyal halászni, eszem ágában sincs, de hát látod, hogy mennyi embernek van ilyen hobbia.
0: Rengetegen.
1: Főleg, hogy egy Ausztrál, egy ilyen tengerparti országban élsz, akkor jóval nagyobb eséllyel vannak ilyen hobbiaid. Na.
0: Hát igen, abszolút.
1: Tehát jóval nagyobb eséllyel, akkor megismerkedsz ezzel, és akkor minden vágyad az, hogy te szigonyhalász, és akkor aztán utána jön egy ilyen pillanat, amikor na, megyünk, akkor nagykora az átnőzzet, hogy sokat szápa. Jó van, mit félsz? Mit félsz?
0: Nem számít, félsz?
1: Hülye vagy, félsz?
0: Be vagy kaksizva?
1: És akkor elmennek oda, és akkor ők biztos, hogy még így érdeklődtek is, hogy van egy cápa. Igen, van, de csak mit, hogy hajnalban, jó, akkor nem hajnalban, és akkor csak hoppá, ott volt egy mikat cápa. Tehát lehet, hogy...
0: Na szóval ennyit erről.
1: Lehet, hogy
0: szóval.
1: volt itt azért más is. Cápák egyébként tényleg nem olyan veszélyesek, mert cápa, rengeteg fajta cápa van, sokkal több cápa van, ami nem veszélyes, de hát most a fene vigye már a cápát, érted? Tehát, hogy mindegy nekem, hogy veszélyes.
0: Abszolút.
1: Vannak ezek a kisebb ilyen makócápák, meg vannak ezek a macskacápák, amik azért jó, hogy belé durrantanak hátulról. Lehet, hogy nem ölnek meg, de hát megerősít.
0: Hát, igen, szóval a
1: ami
0: durva,
1: nem öl meg,
0: durva,
1: az
0: durva,
1: megerősít.
0: Maradjuk annyiba, hogy durva.
1: Hát durva, mindenképpen durva. 8:27 perc van.

0: Programajánló.
1: A művészet képes kimondani azt is, amit néha szavakkal nehéz. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 7-én 19 órára különleges irodalmi és zenei estre várjuk az érdeklődőket a Szabadkai Zsinagógába, ahol Kautsky Armand, Jászai Mari Díjas színművész és Farkas Izsák hegedűművész közös előadása a vers, a zene és az érzelmek erejével idézi meg az otthon, a közös emlékezet és az összetartozás érzését. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Bővebb információ a szabadka@mcc.hu e-mail címen, vagy a 024 237 800-as telefonszámon. 024 237 800. Találkozzunk a Szabadkai Zsinagógában június 7-én, vasárnap 19 órakor.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: STK-ből csúcs technológia mindenkinek, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.
4: Hoppá! Szevasztok, hey!

0: Hanófistük, das Rádióprogramm.
1: Nos, 8:38 perc van.
2: Vicces jelenet zajlott Petersboroughban.
1: Peterborough. Felkelt a
2: nap.
1: Felkelt a nap, és ezzel együtt az emberek is, a lakosok. Igen. És az egyik járókelő összevető. Tikkabokorban ott egy halott. Különben szörnyűjét látni.
2: Szörnyű, lábak lógtak ki.
1: Bejelentettük a hatóságnak,
2: lábak
1: hogy basszus.
2: Lógtak ki.
1: Mit reagálna a basszus ilyet?
2: Felhívnám a rendőrséget és a mentőket.
1: Az igazság, hogy be kéne, hogy írja most már telefonomba ezeket
2: a dolgokat.
1: Vannak
2: ezek mindig.
1: Be vannak, persze. Nekem nincs. Múltkor volt is egy ilyen baj, a tűzoltókat kell kiírni, annyira bajban volt, hogy melyik számot kell írni basszusra a téletbe. Na mindegy, valami 9, akkor 1, akkor rendetlen, össze-vissza tudom, már nem tudom, vagy 111, vagy már nem is tudom, már mit kell. Én most se tudom igazából.
2: 112, na mindegy.
1: 112, hát nagyon retard vagyok. Beírom minden. Most, megszólás után.
2: Jó, figyelj, elmondom neked, favoritra.
1: 112 a rendőrség, ezt tudom. Remélem.
2: Igen, pillanat.
1: 113 a tűzoltók. Na, téteket meg lehet tenni.
2: Na várján, írom. Rendőrség. Rendőrség gyerekek 192.
1: 190? Na jó, eleve rosszul mondtam az egészet.
2: Mentők.
1: 193.
2: A 194.
1: De hát, jó vagyok.
2: Akkor mi van még? Tűzoltók.
1: Akkor az a 193.
2: Tűzoltók. Csak beírjam már.
1: Jó írtad, mert egyet kell keresni. Biztos azért, mert hosszú ütettél.
2: 193, igen.
1: Na jó, hát ezt illik beírni, mert ez biztos, hogy mondjuk az olyan emberek, mint Ati, ez biztos tudja fejből, de én sík hülye. Ezekhez a dolgokhoz. Sík hülye. Úgy képzeljétek el.
2: De mi alakították ilyet most itt? Ja, itt van. Egyébként nekem ide vannak rakva, látod, tűzott, megnyom ezt a gombot, akkor ugye hívja a
1: rendőrség. Van ilyen gyors.
2: Igen, mentők.
1: Az igen, ez okos. Zoli, te okos.
2: És már hívja őket. Hívás vége.
1: Okos döntést csináltál, már hívtad őket?
2: Hát igen, és akkor ugye a telefont, hogyha őket hívod, akkor így kidobja. Biztos megszakítod?
1: Basszus, Amerikában van ez az ilyen divat, hogy az utcán elkapnak.
2: 911-et kell hívni, és annyi.
1: Az utcán elkapnak, ugye, és volt egy olyan, hogy kapsz $5000, hogyha felhívsz a mobilodról egy számot, hívjál fel valakit, aki biztos, hogy jelentkezik. És a fickó, hogy kihangosítja fel, és felvették a telefonnak, hogy 911, what is your emergency? És arra jöttem rá, hogy zseniális. Ha rendőrséget hívod, az úgy is felveszik. Én ilyeneken gondolkoztam, hogy felhívom anyámat, vagy nem tudom, felhívlak, nem tudom, téged, vagy valamit, tudod. Nem, ő felhívta a rendőrséget. Abszolút jogos, nekem ez nem jutott volna eszembe. Na mindegy, visszatérve. Szóval, lógó lábakat láttak. Igen.
2: Elszörnyedtek Orton Winstow város részben.
1: Igen.
2: Az arra élők, ez május 21-én történt, tehát ez így még alig egy hetes sztori. És az egyik önkormányzati képviselő az azonnal beszámolt, hogy 12 üzenetet kapott. Fotókat kapott a halottról. A lábakról. És teljesen kiakadtak, hogy itt mi történhetett, és kivonult testületileg a teljes Orton Winstow-i rendőrfőkapitányság, tűzoltóság és mentős egységek. Mindenki kivonult a helyszínre.
1: Hát nyilván nem minden nap van ilyen. Hát mint kiderült, aznap sem volt ilyen, mert...
2: Mert egy szexbábúról volt, szóval amit bedobtak a bokorba.
1: Amit megfogták a lábát, érezték, hogy valami nem stimmel.
2: Pum! Úgy elég könnyen összement, leengedett.
1: Nem biztos, hogy ez olyan bábú volt, Zoli, lehet, hogy ez ilyen realisztikus bábú volt, azért
2: ja, lehet,
1: nézték
2: lehet.
1: Be az emberek
2: ezt,
1: különben.
2: Ezt már nem tudjuk se megerősíteni.
1: Nem, hát az, amiről te beszélsz, szerintem az nagyon old school.
2: Ja, az old school?
1: 70-es évek, ja. Ugye, nem tudom.
2: Én nem tudom, hogy nem követtem ennek az evolúcióját, ennek az iparágnak.
1: Hát jó, én sem vagyok rákattam a témára, de azért ne hülyeskedj. Onnantól kezdve,
2: azt
1: mutkó...
2: tudom,
1: igen?
2: Hogy ilyen hongkongi meg nagyon-nagyon gazdag japán üzletemberek gyártanak már ilyen ultrarealisztikus babákat, amik tökéletesen...
1: Konkrétan én tudok neked venni, ha akarsz. De
2: ne
1: hát
2: vegyél,
1: konkrétan... Nem, hogy mennyire elérhető, ez miatt.
2: Ja, hogy ez elérhető.
1: Ez abszolút elérhető.
2: Azt hiszem, mi is beszéltünk itt róla ebben a műsorban.
1: Kapaszkodj, Magyarországon, olvastam egy ilyen cikket, ne ügyeskedj, Magyarországon van most már olyan, hogy úgy tudsz szobát bérelni, hogy nem nők vannak bent, hanem van bent egy ilyen baba. Kiválasztod a babát.
2: Dísznek. Áll a
1: sarokban. Über realisztikus, dehogy realisztikus, el van rajta túlozva minden. De hát, hogy ilyen fantázia babát.
2: Persze, nyilván.
1: Eszméletlen, hihetetlen, hogy, hogy valakinek ez megéri, mert ezek szerint igény van rá, de én folyamatosan úgyis állandóan elcsodálkozok ezen a világon, szóval tök mindegy, próbálok egy nyitott lenni, és elfogadni, hogy mi minden
2: jó, hát
1: van.
2: Jó, hát mindennek megvan a
1: persze,
2: piaca.
1: Persze.
2: Ennek is megvolt a piaca, csak kidobták.
1: Megunták, úgy látszik.
2: Megunták.
1: Nem vagy tudom. Egyszerűen lehet, hogy összeköltött valakivel, és várta a pillanatot, hogy
2: gyorsan kell megszabadulni.
1: Hogy mikor tudja az ablakon kivágni, hogy ne vegye észre az új ara, vagy
2: valami ilyesmi. Ez azért kellemetlen, mondjuk most nyilván ott, akinek a háza előtt a bokorba ott volt, akkor az életben nem mossa le magáról.
1: Hogy ez nem az övé.
2: Igen. lehet, hogy az valaki a kocsiból így kihajította, érted, ott megállt és kidobta, de ez meg így magyarázhatja otthon, hogy
1: igen.
2: De Jane, ez nem az én bálom, de a tiéd, Donald, tudom, hogy a tiéd, és akkor aztán így jön ebből a cirkusz.
1: Hazudsz,
2: Donald!
1: Ja, tudom, hogy ez egy reggeli műsor, és nem fog mélyen belemenni, de azon gondolkoztam, hogy amúgy tényleg azért az nem áll olyan messze az emberektől, hogy nem azt mondom, hogy ilyen babájuk legyen
2: széket
1: otthon.
2: Széket hoztál,
1: de, hogy...
2: család.
1: Igen. Tehát legyenek ilyen dolgok, tehát mondjuk így valaki biztos bevásárolt már ilyen dolgokban, lehet, hogy van egy ilyen dobozat ele, ilyen valamikkel, és az tényleg egy ilyen komoly kapcsolata van, és mondjuk nem, hogy egybe költöznek, akkor az így mit csinál, ki eltünteti? Vagy megmutatja, hogy nem tudom, Jane, és csak nekem van egy ilyen dobozom, ez az életem
2: szerintem,
1: része.
2: Szerintem ez a két út van.
1: Hogy van ez?
2: Amit te felvázoltál. És akkor aztán...
1: És akkor megnézi, hogy de John, mi ez a kollekció? Hát itt van minden, amit akarsz. Mert hogy tudod, mert ez azért érdekes nekem, mert tudod, én olyan vagyok...
2: Na, most ilyen.
1: Én nem merek bemenni ilyen boltba.
2: Aha.
1: Nem merek bemenni az ilyen boltba.
2: Tudod, mi a durva?
1: Igen?
2: Jó, vannak ilyen boltok Szabadkán is, meg vannak hát ilyen ne? Boltok. Magyarországon sok van, de viszont nagyon érdekes, hogy Bécsbe bementem egy ilyen boltba, és azt ott úgy képzeld el, mint hogyha a tehát egy ilyen bevásárló központ.
1: Mint egy szupermarket, ami csak erre.
2: Ja, hatalmas, és ez ott van a Maria Hilfe Strasse.
1: Ne hülyes.
2: Esküszöm, nem. Ott van. És bemész, és az egész egy ilyen lüktet a zene, és úgy az egész olyan nagyon exkluzív, meg nagyon lux, meg nagyon
1: út. Túlságosan
2: és rengeteg ember ott úgy járka, és úgy vásárolnak, mint hogy veszed a Lidibe a kenyeret, érted? Tehát, hogy ne abszolút. És akkor ez, mondjuk ez
1: egy bevásárló ilyen... központ méretű hely. Képzeld, hogy ott konkrétan nincs, ami nincs, ugye?
2: Nem tudom, olyan szinten nem néztem. Csak úgy bementünk, úgy be, mint a gólyasa levegőbe, úgy bementünk, fordultunk egy is kijöttünk. Úgyhogy,
1: azért, hogy az ajándékboltba mentél be, mi?
2: Tehát, hogy
1: kíváncsi vagyok, hogy milyen zacskót kapsz, amikor kimész.
2: Ja, igen.
1: Lehet, hogy az ő logójuk van rajta.
2: Biztos az ő logójuk van rajta.
1: De lehet, hogy az ott menő.
2: Nem hülyék. Szerintem.
1: De lehet, hogy az ott menő, hogy te ott vásároltál, júj, durva.
2: Ja.
1: Durva cucc, akkor neked valami nagyon durva dolgokban lesz.
2: Hát volt a Madonnának, amikor a Guy Ritchie volt a férje, akkor nekik volt egy olyan famózus idézőjelben botrányuk, hogy jöttek ki valami hotelből, és a Madonna kezében volt egy ilyen átlátszó zacskó. És abban volt mindenféle ilyen.
1: Voltak ilyen dolgok.
2: Igen. És akkor ezt lefotózták, és akkor utána jöttek a címlapok, meg a Sun, meg a News of the World, meg mindenki lehozta, hogy így Madonna is guy. Jó, egy ilyen sztár vonalon ez szerintem belefér, tehát ők ezen nem.
1: Meg az van, hogy mi vagyunk ilyen kis, hogy
2: direkt csinálják.
1: Mi balkániak vagyunk, érted? A balkáni ember, meg gondolom, hogy mi az ilyen kicsikét ilyen ómódiak vagyunk. Nem vagyunk mi ennyire nyitottak.
2: Persze, konzervatívabbak.
1: Konzervatívabbak vagyunk.
2: Nálunk ezek a típusú üzletek ilyen kis sikátorokban, meg ilyen kis sarok, meg ilyen kis ilyen helyeken
1: igen,
2: vannak.
1: Igen, igen.
2: Még Szegeden is emlékszem, ott volt egy ilyen passzázs, egy ilyen udvar, és akkor bent ott így a legsarkában volt egy ilyen ajt. Nagyjából így.
1: De amúgy lassú volt ez az átmenet, mert ugye mondjuk Nyugat-Európa most már nagyon nyitott, ugye? De hát, hogy ezt mindig halljuk. Úgyhogy mi meg elfogadjuk, ha tényleg ilyen. De hogy te tudod, hogy alapvetően nekem ez az egyik legérdekesebb dolog, hogy amúgy miért született meg az eredeti régi Victoria's Secret boltnak a szükségessége?
2: Azt nem tudom. Az egy ikon ma már az az üzlet.
1: Ma már, de tudod, ma már el van adva, át van véve, ma már egy impérium.
2: Hát mindenkit azért érdekel, hogy ki a Victoria és mi a titka, ugye? Mindenkit ez érdekel.
1: De nem erről van szó, hanem arról van szó, különben eredetleg, hogy a fickó, aki ezt kitalálta,
2: ja, ez egy fickó találta
1: ki azért, mert ő nem egyszer szeretett volna ajándékba alsóneműt vásárolni az adott nőnek, vagy utána a feleségnek, stb. De ő neki rettentő kellemetlen volt elmenni különben a női részlegre, és miközben egy csomó nő válogat, hogy ő válogasson valamit, és akkor egy csomó nő között ő ott bénázi. És akkor kitalált, hogy mi lenne, ha lenne egy olyan bolt, ami alsó neműről szól. Na szép alsó nemű, de hogy ide ez elsősorban férfiaknak szól.
2: Jó, és az a Victoria Secret
1: ez volt az eredeti
2: koncepció,
1: igen.
2: És aztán változott.
1: És aztán változott, őnekik aztán volt még egy zseniális ötletük, ez pedig az, hogy Before It Was Cool, ők katalógusokat csináltak, ezeket a katalógus szórólapokat, ezeket a katalógusokat meg tudtad kapni otthon, stb. Stb. Ez akkor nagyon korszakalkotónak számított, mi ezt annyira nem érezzük át ma már az internet világában nyilván, de akkor ez jónak számított, és egy idő után persze nálam is eljött a pillanat, amikor jött a nagy, és akkor felvásárolta az egészet, és akkor szóval aztán persze. Meg a többi pedig már történelem, de hogy...
2: Egy hatalmas
1: igen, de hogy az eredeti az így indult. Őket pár éve különben majdnem cancerölték, azt tudod?
2: Nem.
1: Nagyon durva, mert ugye...
2: Benne vagy a témában.
1: Hát én ezt szeretem, nekem nagyon tetszik. Nagyon tetszik, mert ők csinálták meg azt, hogy sót csináltak a divatiparból. Én nem is tudok mást, aki ezt ilyen szintre emelte. Ugye a gyémántokkal kiszólt kifutópálya, a világsztár fellépő minden koncerten, Justin Bieber-től kezdve Justin Timberlake-en
2: át. Ja, igen, és meghívtak ezt árokat.
1: Persze, ilyen nagyon nagy sók ezek a Victoria Secret show. És akkor elindult ez, hogy tudod, hát ezek a nők túl szépek, nem lehet így megmutatni egy női testet, nem tudom. Olyan volt a nyomás, hogy így beszüntették.
2: Aha.
1: És nemrég azt mondták, hogy amúgy meg tudjátok mit? Mi a Victoria Secret vagyunk? Mi nekünk így néznek ki a súly? Vissza minden! Uh-huh. És ma meg átmegy. Persze hozzáteszem, hogy
2: jó, ezeknek megvan, ezek korszakok, tehát a divatban is megvan, hogy éppen melyik forma, meg melyik testalkat az, ami éppen viszi a sót.
1: Jó, a Victoria szerintem nagyon megvan a sajátja, ebben igazad
2: megvan,
1: van,
2: igen.
1: És ehhez hozzátartozik, hogy ők visszatértek ebbe hozzá, tartozik az is, ugye megindult az utóbbi években ez, hogy engedjük el ezt az őrült hullámot, ami ránk szakadt itt, és akkor ugye most, ahogy ez így, nem azt mondom, megy ki a divatból, de hogy így nem behozzá tartozik, az is ugye megindult az utóbbi években ez, hogy engedjük el ezt az őrült hullámot, ami ránk szakadt itt, és akkor ugye most, ahogy ez így, nem azt mondom, megy ki a divatból, de hogy így nem, hogy szóval lazul az egész,
2: persze,
1: akkor
2: persze,
1: tértek
2: persze.
1: Vissza a régi dolgok,

0: ezek hétköznapi ruhákat viselni a modellek, akkor a, utána visszatért megint a stílus, visszatértek megint az extrém darab, és akkor ők ezt végigvezetik, és nagyon jól mutatja be a divat történetét. És ugye nekem két nagyon érdekes tény volt, és most én nem szeretnék, tényleg ez most csak egy érdekesség, tehát semmiféle homofóbia nincs bennem, ezt most nagyon fontos itt leszögeznem, mert nem erről szól ez a történet. Az összes férfi divattervező meleg, nekem ez volt nagyon meglepő, az összes híres divattervező meleg, és ez, nekem ez nem véletlen. Érted? Tehát hogy valahogy azt látom ebben, hogy az ő feminin hozzáállásuk kell ahhoz, hogy ezek a darabok így működjenek. A Tom Fordtól kezdve az összes ilyen a Calvin Klein.
1: De most ezt nem rosszul, tehát ezt nem vágtad előtte?
0: Hát én nem gondoltam, hogy éppen mindegy.
1: Ja, hogy éppen mindegy. Ja, hogy konkrétan nincs egy olyan, aki nem. Ja,
0: most ez, nem azért mondom, ez zavar. Tehát most itt nem arról van szó, hogy ez egy érdekes megállapítás.
1: Hát amúgy érdekes.
0: A másik érdekes megállapításom meg az, hogy a Kate Moss az volt ugye minden idők legnagyobb modellje.
1: Komolyan?
0: A Kate Moss.
1: Ezt nem gondoltam
0: tehát
1: volna.
0: Ő rá még a 2000-esekben is azt mondták, hogy minden 100 évben születik egy olyan csaj, mint a Kate Moss.
1: Wow. Igen. De nem mondták, hogy miért?
0: Hát olyan volt a testalkata, olyan volt az arca, olyan volt a kisugárzása, olyan volt a felkészültsége. Írd be, hogy Kate Moss. Tehát hogy ő volt így az összes most, de... divattervező, a Kate Moss akarta. Tehát a Kate Moss volt
1: Hát tudod, ő lenne az etalon.
0: Ő az etalon.
1: A divatvilág etalonja.
0: Igen. Tehát, ezek az idős divattervezők, ezek mind elmondták, hogy a Kate Moss, hát ez a Kate Moss.
1: Egyetemben nem értek a divathoz, mindig rájövök.
0: Hát jó, nyilván. Tehát, hogy itt,
1: de ők biztos tudják.
0: De ami, tehát itt azt kell tudni, hogy itt mindig, mert ugye van a Fashion TV, meg ezek, amiket mi itt néztünk, meg mennek a kávézókba, és akkor mindig, jaj, meg kivenne fel ilyen ruhát. Nem az a lényeg. Nem az mondják, hogy kivenne felé. Ezek művészek. Tehát ez abszolút egy művészi attitűd, egy művészi hozzáállás, és nem az a lényeg, hogy te ezt majd viseld, vagy mit tudom. Tehát, hogy hanem az, hogy elmegy hozzá, és akkor vele csináltas ruhát hosszú távon, de ez full egy teljesen más szint.
1: Abszolút szoktam nézni beszélgetéseket, szeretem különben ezt a... Én nem értem a divatot, de szeretek néha megnézni egy-egy műsort, vagy egy-egy interjút, és nekem feltűnt, hogy tudod ki az, aki nekem úgy tűnik, hogy ilyen rendkívül intelligens. Tehát ilyen meglepő, tehát olyanokat mond, hogy így őrület. És nekem ez a Tom Ford.
0: Ja, igen.
1: Az ember
0: egy
1: maga...
0: Nagyon jó, ilyen nagyon vicces csávó.
1: Az ember maga az intelligencia, és ha lehet ilyet mondani, ő maga így a luxus. Annyira kifinomult az ember, végtelen, hogy ő le.
0: Igen, végtelen.
1: És én nem ez a, és most Zoli mondta, hogy nyilván tudja mindenki, hogy ő is meleg, nem ez a tipikus meleg, vagy ahogy elképzeljük.
0: Hát nőies, nagyon nőies, tehát feminim.
1: Neked igen, nekem épp az, hogy nekem annyira nem.
0: Hát,
1: neked igen?
0: Hát ebben a Vogue sorozatban beszélgetnek vele hosszan, és ugye ahogy ő beszél, meg azok a kis kuncogás, persze, tehát hogy így van benne, de ez teljesen lényegtelen.
1: Lehet,
0: nekem ez inkább azért volt érdekes, hogy bőle, de itt mi az összefüggés a
1: biztos
0: divattal?
1: Biztos az, amit mondasz. Biztos
0: tehát,
1: ez.
0: Hogy itt ez az összefüggés az, ami izgalmas
1: biztos.
0: Ebben.
1: Nem látjuk mi ezt át valószínű. Mármint azt, hogy most tudod, te meg én nem tudnánk ilyeneket csinálni.
0: Nem, ez az, hogy ne, valószínűleg abszolút nem.
1: Nincs esély. Jó, de mondjuk nincs affinitásunk rá. De én kezdem érteni, amit mondasz. Igen, érdekes a dolog. Úgy látszik, ez a kis plusz, hogy ez működjön.
0: Zenélünk, mert mindjárt hírek.
1: Ja, igaz, Jézusom, elbeszéltük.

0: Reklám.
1: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061-153-89-22-es számot. 061-153-89-22.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Programajánló. Hagyd a kanapét, válaszd az élményt. Vasárnap, május 31-én a Fitzóna csapata élőben Palicson.
4: Délután 00:30-tól 3:00-ig várunk a Zenepavilonnál a Velatúr rendezvényen.
3: Vagy hallgass bennünket a 91,5-ön.
4: Tartalmas beszélgetésekkel, a helyszínen látványos sportbemutatókkal készülünk.
3: Hozzátok magatokkal a jó kedvet,
4: a pozitív energiát
3: és a családot is. Fitzóna a Velatúron.
4: Találkozzunk május 31-én Palicson.
3: Mozdulj rá te is! Egy vasárnap, ahol a mozgás
4: találkozik a jó hangulattal.
5: 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.
8: Hírek röviden. 26 embert tartóztattak le országszerte egy korrupcióellenes rendőrségi akció keretében Szerbiában. A gyanú szerint pénzmosás, adócsalás, áfával kapcsolatos visszaélések, valamint hivatali és gazdasági bűncselekmények sorozatát követték el. A hatóságok szerint a gyanúsítottak közel 200 millió dinár jogtalan haszonhoz jutottak, miközben több mint 203 millió dinár kárt okoztak az állami költségvetésnek és jogi személyeknek.
9: Elfogta a nemzetközi hírű Pink Panther bűnband egyik tagját a montenegrói Ivanica határon a boszniai állami nyomozó és védelmi hivatal. A montenegrói állampolgárságú gyanúsítottat kedden vették őrizetbe. A hivatal közlése szerint az illető ellen 2019-ben adott ki körözést a szarajevói ügyészség, mivel a gyanú szerint valótlan tartalom hitelesítése és okirathamisítás bűncselekményét követte el. A szerb montenegrói bűnszervezet 2001 óta tevékenykedik, és Európa több országában követtek egy gyémánt, illetve más értéktárgylopásokat.
6: Őrizetbe vették a szenyáki gyilkosság gyanúsítottjának a feleségét. Sajtóinformációk szerint a belgrádi felső ügyészség fellebbezése után a bíróság 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte a feltételezett gyilkos házastársát. A nő május 12-én a 27 étteremben elkövetett minősített emberöléssel gyanúsított férfi felesége. A nőt fegyverek és robbanóanyagok előállításával, tartásával, viselésével és kereskedésével vádolják. A gyanú szerint ő biztosította a férje számára azt a pisztolyt, amellyel az étteremben lelőtte A.N.-t, majd a cinkosaival együtt a férfi holttestét egy hordóba rejtette Indiánál.
9: Novák Djokovic bejutott a Roland Garros harmadik fordulójába, miután 4 szetben legyőzte a francia Valentin Royert. A végeredmény végül 6-3, 6-2, 6-7, 6-3 lett a szerb játékos javára.
6: Időjárás. Szabadkán és környékén ma egész nap napos időre számíthatunk, a csúcshőmérséklet pedig 25 fok körül alakul.
10: Társadalmi célú felhívás.
11: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
12: Média támogató a Pannon RTV.
10: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
9: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
0: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
5: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
9: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
13: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
9: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
13: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
9: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
1: Bomax.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
5: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
6: Itt a Pannon Rádió.

0: közérdekű információ következik.
1: Bizony, és Mr. Dobárdán is megérkezett. Szevasz! Oh, hát figyelj, akkor mondom többek között neked is, hogy hol vannak rendőrök, mert például az autóbusz állomáson a Széchenyi iskolánál, plusz a Matko Vikovics utcában a Pionír, most így bemondtam, én lényegtelen.
2: Pionír? Tehát ez így.
1: Boltjánál, ott a biciklisekre vannak ráállva. Ez az új, most biciklivel tudod.
2: Biztonságban vagy, Robi.
1: Eddig sem bicikliztem, de ezek után sem fogok. Főleg nem viccelek.
2: Vége.
1: Úgyhogy igen, igen, igen. És különben volt még olyan, még a Népköl környékén is vannak rendőrök, úgyhogy hát jóva. Szeretik nézegetni.
2: Kod Népkera.
1: Mi újság az emberekkel?
2: Gyors időjárást mondok, jó? Ezt elmondom, ma egyébként 25 fok lesz, ma nem kell számítani esőre. Tegnap azért kaptunk egy kis zuhét a nyakunkban itt Szabadkán.
1: Igen, ajándék volt.
2: Ajándék volt, igen. Rövid ideig tartott, de annál nagyobb szeretettel érkezett. Holnap szintén 25 fok lesz majd, és a hétvégén pedig már ilyen 28 fokos csúcsokra számíthatunk, változóan felhős, főként napos időre.
1: Igen, aztán ugye a határ az rendben van, tavaszi nagy takarítás zajlik, ma és holnap Újfalu helyi közösségben, és áramkimaradás is van a mai napon, érintettben a Szabadka, Kelebia, Kis-Bosznia, Horvát-Majom, Mérges, Csikéria és Sebesíty. Tehát ez az, amit tudnotok kell.
2: Igen. Nagyjából ennyi határól, mondtad?
1: Azt mondtam, minden
2: nagyszerű, okay. Tökéletes, akkor rendben vagyunk.
1: Everything is all right.
2: Megyünk tovább, és hamarosan érkezünk.
1: Cue Music.

0: programajánló.
1: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicic együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: STK-ből csúcstechnológia mindenkinek, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panna Rádióban. Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panna Rádió, a te hangod.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: programajánló. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Hallgass bennünket Vajdaságban, Magyarországon, Németországban, Ausztriában, Oroszországban, az Egyesült Államokban, Svédországban, Timbuktuban, Mucsaröcsögén, a Szilikon völgyében vagy az északi sarkon. Panna reggeli online. www.pannonrtv.com.
1: Hát megőrülök, én nem tudtam, hogy ilyen létezik. Nagyon régóta megy már Olaszországban egy olyan naptár.
2: Ezt hallottam valakitől.
1: Mert hogy amúgy még mindig mennek ezek a naptárak, kiszeltünk, de is mindig naptározik. Hihetetlen. Megy egy olyan,
2: most
1: hogy...
2: nincs naptárom otthon itt kirakva falra.
1: Nincs. Nekem sincs. Igen.
2: Egyébként hiányzik, de most kitaláltam azt, hogy szekrénybe belülre fogjuk majd tenni.
1: Naptár? De minek? Mikor az
2: be tudsz jelölni dolgokat, és akkor azt, hogyha ránézel, akkor jó. Tehát, hogyha most mit, jó kélet a telefonodban is nyilván lehet. Én ott is csinálom, csak mondjuk jó az,
1: aha.
2: Tudod, ugye két gyerekkel ugye mindig megvan, hogy akkor most ott hétfő, nem tudom.
1: Ja, neked már majdnem flipchart kéne ehhez.
2: Hát
1: már,
2: ránézel a naptár, és ott, mit tudom én, ott például volt, amikor picik voltak, akkor az volt, bejelöltük, hogy vakcina ellenőrzés, tehát ezért tudod, így persze. Volt egy ilyen menedzsment, és akkor láttad, vagy mitől lagzi volt,
1: aha,
2: olyan szüli nap. Nem tudod, ilyen, és akkor ránézel, és akkor kb. Tudod, hogy hétvégén van valami. Ó,
1: jó,
2: ne,
1: ja, értem.
2: Tudod, szóval erre jó.
1: Jó. Vágom.
2: Ezek a kis rubrikák vannak, és akkor azt úgy, mi ezt használtuk.
1: Vágom a sztorit. Na szóval képzeld el, hogy, mert hogy van egy olyan Calendario Romano.
2: Calendario Romano.
1: Ennek az a lényege, hogy ez most is aktuális, 2027-est meg lehet venni, de már a 2027-est. Jó láttam?
2: Hát nyilván meg lehet. Hát miért lehetne?
1: Már, igen, a 27-est.
2: Már meg lehet venni. Hát jó, már meg lehet venni.
1: Már meg lehet venni. Különben itt rámegyek, hogy English, és akkor kérlek szépen price?
2: Same in English.
1: Hol a price? Az előbb láttam valahol.
2: Ja, 25
1: shop.
2: Dodo.
1: Mennyi? 25 do, igen, 25 euró. Euró, 25 euró. Aha. A Calendario Romano 2027.
2: Calendario Romano.
1: De mi ennek a lényege? Ezen elég jó kinéző papok
2: jó
1: vannak.
2: Jó képű papok vannak. Na,
1: jó képű papok vannak.
2: Kitalálták, hogy legyen egy ilyen jó
1: képű. Ezt kérdés nélkül elfogadta mindenki, hogy ezek ilyen nagyon helyes papok.
2: Igen,
1: mindenki
2: igen.
1: Vette.
2: Mindenki úgy néz ki, megvan mint a Don Matteo.
1: Fiatal.
2: Vagy a Fleabagben. Nézd a Fleabaget? Ez egy nagyon jó sorozat. Egy évadot ért meg, több nem is kellett belőle, hál' Istennek. Mert az ott kifutott a sztori. Nagyon jó sztori egyébként. Egy csajról szól, aki keresi magát. Vadul, mindent csinál az életben, nem tudom, boldogtalan, mindegy, és ő szeret bele egy papba. És ott a pap egy ilyen jóképű pap. És akkor ők ott úgy megy egy ilyen plátói dolog kettejük között, ott 4-5 részen keresztül. És akkor végül persze nem történik semmi, mert ő marad az esküjéhez, de annyi ilyen sztori van, tehát annyi, igen, a világirodalom, a világtörténelem az erről szól, hogy a jóképű pap. Na most ők erre játszottak
1: ezzel
2: a naptár.
1: Rájátszok abszolút, és akkor ugye ezt mindenki elfogadta, hogy tele van az ország ilyen jóképű papokkal.
2: Igen.
1: Majd, most nem rég egy ilyen...
2: Kigyúrt meg ilyen.
1: De ne úgy képzeljétek el, de reverendában vannak. Uh-huh. Hát ilyen, tudod, közeli kép, kezében
2: ja,
1: a cica, nem
2: igen,
1: tudom, ilyeneket képzeljétek el. Ilyen általmatlan. Hanem, hogy feltette valaki a kérdést nem rég, hogy különben kis rohadék, különben muszáj, ma már muszáj mindennek utána menni, de hát ez az új világ. Minden.
2: Valaki utána, biztos valaki, aki beleszeretett az egyikbe, és mondta, hogy én ezt most megkeressem is, elmegyek a miséjére.
1: Igen, ez az, de hol vannak ezek a papok?
2: Igen.
1: Melyik templomba? Hát kiderült, hogy ezek nem papok. Modellek.
2: Természetesen nem papok.
1: Vagy hát nem feltétlenül 100%-ig olyan emberek, akik modellkedéssel foglalkoznak, de ugye akik bevállalnak modell munkát is. Találtak egy fickót, aki jelen pillanatban stewardess, és most már 30 plusz éves, és de mondja, hogy hát őt
2: gyanúsan emlékeztette valakit egy papra.
1: Ő például 17 éves volt az első fotózásnál.
2: Hűha.
1: Mondjuk azért...
2: Ez így durva.
1: 17 éves.
2: Én most, ja, majd veszem, mesélek valamit.
1: De nem, ennyi, hát szóval, de csak kiderült, hogy modellek ezek, nem.
2: Ezek
1: papok.
2: Modellek. És én biztos vagyok abban, hogyha te megvetted ezt a naptárat, akkor ott lent a hátulján, ott ilyen apró betűkkel írja, hogy a képeken szereplő modellek, nem tudom én, nem papok igazából. De senkit nem érdekel. Ez senkit nem érdekel, és be voltak ők védve. Ez az Associated Press, ugye ez az amerikai, igen.
1: Világot látott, olvasott ember vagy. Én ez nem vagyok elég, hogy most válaszoljak arra, de hogy a te tapasztalat alapján és életutaid következtében felvértezett tudást összedobva, ki lehet az a célközönség, aki ezt kirakta otthon, a papokat?
2: Én kapásul tudok itt egy 2-3 embert itt Vajdaságban, akik itt simán ki tudnák tenni ezt.
1: Igen, de nem így egy ember, kik?
2: Hát nem tudom, ilyen középkorú hívő asszonyok.
1: Középkorú hívő?
2: Hát, akik rendszeresen járnak templomba.
1: De mi a középkorú?
2: Szeretik 40 plusz? Az életet. Hát nem tudom, 40-50 plusz. Én őket tudom így elképzelni.
1: Aha.
2: Hát én nem raknám ki egy 20 éves lányt, nem tudok elképzelni.
1: És akkor szerinted hova
2: vagy pedig, vagy pedig, ugye mi a hitet, azt itt alapvetően másképp látjuk, itt mi nagyon modernizált életet élünk, meg modern életet élünk, de azért az nagyon fontos, hogy Olaszországban, meg Latin Amerikában a hit és a vallásosság az így jóval hangsúlyosabb
1: történet. Aha, igen.
2: Tehát
1: igen.
2: Ott nagyon sok olyan fiatal lány is van szerintem, aki mélyen vallásos. Uh-huh. Mélyen vallásos, és emellett ő még mit tudom én, bulizik is, meg éli az életét is, meg stb., de sokkal jobban figyel az erkölcsösségre, mint mi. Én ezt megelőlegezem. És az ő körükben mélyre lenne menő az, hogy akkor jóképű papos naptárt megveszem. Tehát, hogy én ezt tudom elkezdeni. Tehát mondom, mi a valláshoz való viszonyunk,
1: igen,
2: itt
1: igen,
2: más.
1: Igen, igen, igen.
2: De vannak a világnak olyan országai, ahol ez sokkal hangsúlyosabb.
1: Ebbe abszolút igazad lehet. Sőt, tovább
2: megyek. Spanyolország, Olaszország, mediterrán országok. Ezekben nagyon komolyan ott van a
1: vallás. Szerinted egy házban hol a helye a naptárnak?
2: Hát attól függ, hogy mire használod. Most például
1: meg
2: az én szüleim,
1: függ, hogy hány éves vagy például,
2: tehát,
1: nyugodtan.
2: Nekünk volt ugye a katolikus névnaptár.
1: Az nagy divat, igen.
2: Az, hát igen, és az nekünk mindig a hálószobában volt. Anyukám még hálószobájában volt.
1: Aha.
2: A szekrényben ráadásul.
1: Igen.
2: Volt, én láttam már konyhában természetesen.
1: Nálunk a konyha szekrényben
2: nálunk is nálunk is a konyhában voltak a klasszikus naptárok, ahol mi is bejelöltük a dolgainkat.
1: Aha.
2: Ennyi. Mindig volt ilyen céges naptár paterokosztal. Mm-hmm.
1: És ezt az asztalit nem használtátok sose például?
2: Én próbáltam használni, de nekem valami nem. Akkor, nem már akkor már telefonozok.
1: Mm-hmm.
2: Hát akkor már telefonba követem.
1: Érdekes dolog ez a naptár. Én nekem az egyik leghülyébb ajándék az. Van egy barátom, akinek volt egy időben nyomdája. És ő meglepett egy Zvekán kollekcióval.
2: Hoppá.
1: Megmaradt egy pár dolog. Az egyik az, hogy kaptam egy ilyen szép,
2: mint,
1: hogy
2: mint papok, úgy
1: nem,
2: voltál.
1: Nem? Igen, igen. Én kaptam egy Rokovnikot.
2: Aha.
1: Ez szép, hogy sose tudom.
2: Határidőnapló.
1: Amin én vagyok. De egy ilyen valami, tudod, egy ilyen elkapott fotó, amikor rostélyoztuk. Tehát ilyen hülye fotók, nem ilyen normális fotók.
2: WC-n.
1: Körülbelül.
2: Fekszel részegen.
1: Nézek így valami, nem tudom, cigiba a kezem.
2: ez lett volna jó.
1: Ilyen fotó, na mindegy.
2: Igen.
1: És ez volt rajta, mondom, szuper, ezt majd viszem magammal, mondom, munkahelyre, viszont jó lesz. A legdurvább ebben, ami volt, mert ez maradt meg, ez, meg a másik, az, hogy egy naptár, ami mind a nagyoknál, hogy minden oldalon volt egy fotó róla. Hát mondom, ez
2: soknak érezted. De
1: ajándéknak ez fantasztikus. Ajándéknak
2: szerelmednek, de még de neki hogy, is sok valószínűleg.
1: De, de most képzeld el, hogy igen, de ezt anyádnak tudod adni, mert minden anya számára a gyermek a ugye a legérdekesebb legyen az jó, rossz, szép vagy csúnya, tök mindegy. Ugye a szülők számára a gyerek az top.
2: Igen.
1: És ez így is van rendjén. Esetleg nekik. De hogy így, de Zoli, hogyha én azt magamnál rakom ki...
2: Hát magadnál ne rak ki.
1: Jézus Isten! Az kinek magyarázom, nem, hogy én az önimádásnak a
2: én azt értem, hogy embereknek a telefon háttérképük saját maguk. Tehát, hogy ezt...
1: az kemény.
2: Itt láttam már többször.
1: Én is.
2: És...
1: nem is egyszer. Nem és tudom. Ez egy legjobb barátomnak ilyen. Ő van rajta.
2: Jó, de valószínűleg van valami motivációs, ez, hogy így ránéz, és akkor így, aha, ezt kell elérnem, vagy nem tudom.
1: Ezt kell elérnem, mi?
2: Igen, hát valami dzsége.
1: Magamat?
2: Nem, igen, magamat, hogy vagy emlékeztet rá, hogy ez vagyok. Ez vagyok. Jobb vagyok, mint te. Vagy nem tudom.
1: Dávid nagyon hallgat, mi van neked is? Te vagy a háttérképen a telefonodon?
2: Nagyon hallgat.
1: Ebben hülyén mondta. Azt mondja, hogy ő meg a barátnője vannak rajta.
2: Az jó. Ott vagy te is.
1: Ő is minden reggel fel kell. Ez kell elérni.
2: Ez vagyok én. Itt vagyok.
1: Vagy lehet, hogy az is fél Zoli. De hát van nekem egy barátom, elmondom, hogy már úgyse tudják. Aki meg tudja, adnak meg viccre. Van a Zsolti.
2: Aha.
1: Egy olyan haverom, aki én nem ismerek embert, aki ennyire imádja magát. Én ezt mondom is neki különben. Ő büszke magára. De én ilyet még nem láttam. De hogy imádja magát. De őrület. De ilyet szerintem
2: jó,
1: te
2: de ez
1: sokat.
2: Ez az egészséges önbizalmon túl.
1: Ha, persze. De hát, hogy ez eszméletlen. De hát, hogy ő meg, de szerintem ő az, aki de nézi magát
2: ezek az ember.
1: Nézi magát a tükörbe, és így tudod, és így gyönyörű.
2: De,
1: gyönyörű
2: de ezzel nincs baj, ilyen. Nincs baj, mindaddig, amíg, és akkor a többiekről meg ítélkezik, hogy akkor ez meg, meg hozzám képest egy rakászár, vagy mi itt a...
1: Rajta kívül,
2: igen.
1: Persze.
2: Ja, igen?
1: Hát hogy ne.
2: Szeretem nála, ezeket az embereket.
1: De, nála ez, de, nem, de Zoli, tudod miért? Mert van az a szint,
2: igen.
1: Ahol ez olyan magas, hogy ez már átmegy poénba. De hát őnek ez sikerült megtalálni, de hát ez nem sértő, amikor ő mondja. Uh-huh. Mert ő már olyan szinteket mond, hogy az már vicces. Érted? El tudod ezt képzelni?
2: Ezen gondolkodtam el.
1: Ez nagyon érdekes.
2: Néztem valamelyik nap, kidobta a képet a Halvtor Björnssonról. És ugye feleség, az nekem is sok eszembe jut, hogy ez a szegény feleség. Na, de hogy ott van mellette egy ilyen kis...
1: Persze, tudom, épp apró
2: pálcika,
1: kis nő. Igen.
2: És hogy na, ő hozzá, szóval ő mellé nehéz odaállni bárkinek. Hát
1: nehéz, persze. Nehéz.
2: Tehát, hogy mindenkitől legalább egy fejjel magasabb, még a legmagasabb emberektől is egy fejjel magasabb. Tehát, hogy útkor láttam a Lidiben egy nagyon magas embert. Tőled szerintem egy fejjel magasabb.
1: Opa, van ilyen.
2: Nagyon durva volt. És ott állt előttem a sorba, és láttam, hogy a kasszás is úgy ránézett, meg úgy, én így végig nem tudtam levenni a szememet, és így képzeltem el ilyen élethelyzeteket, hogy ez állandóan biztos beüti a fejét valahova, meg így biztos. Milyen autóba szállhat be.
1: Nagyon
2: meg,
1: nehéz.
2: De hogy ez így mi?
1: Nagyon nehéz.
2: Ez rettenetesen magas volt az ember.
1: Nagyon nehéz.
2: Én ez NBA kategória volt a
1: csávon. Bementem a... Ez sok lesz, amíg élek szerintem. Kettő ilyen élményem van. Az egyik, mind a kettővel találkoztam személyesen, nyilván. Az egyik az egyik lakásból voltam. És bementem a liftbe, és... tudod, az van, hogy amikor olyan magas vagy, mint én, akkor tudod, Zoli, van egy érdekes. Ha a szem magasság egy picikét följebb van, a másiknál, azt már szörnyen magasnak érzed meg. Ez az ember nagyon magas volt. És tudod, amikor mondtam, hogy ennyi jött ki belőle, hogy 2-10, mondom, úgy satszorom, ugye? És azt mondja, hogy eltaláltam, mert pont akkora. Tudod, ez mekkora élőben, Zoli? Uh-huh. 2-10. Az 14 centi van nagyobb nálam. Tudod, ez mekkora? Az ő lett. A másik ami megint durva, az pedig megismerte a fickót. Azt durva, hogy ismerjük egymást, csak megismertem, mert ugyanazon a helyen voltunk. Egy ilyen régi rögbi játékos, aki...
2: Vagy amerikai foci?
1: Hát nem Amerikában ugyanaz, volt.
2: Amerikai
1: melyik? Az ahol
2: az
1: mindenki...
2: A rögbi az egy brit sport, ott
1: ja,
2: nincsenek
1: felületezve. Nem, akkor amerikai foci, az a
2: igen,
1: nagyon nagy.
2: Igen.
1: És én ilyet még nem láttam, hogy a 2-5-6, azt hiszem a fickó, és annyira izmos, hogy én nem ismerek olyan 165 centis embert, aki ilyen izmos. Tehát, hogy tudod az, amikor valaki már nem is ember, hanem ilyen mutatvány, vagy nem is tudom, ilyen...
2: Én tudom, én hallottam egy ilyen sztorit, már meséltem itt a rádióban, micsoda? Ismerősöm csillagbörtönben volt gyakorlaton orvosként. Durva. És ő mesélte azt, hogy ott vannak olyan, hát ilyen nem tényleges életfogytosok, de akik úgy bent vannak 30-40 évet, semmi más nem csinál, csak
1: edzenek. Ha nagyok.
2: Igen, és nincs, igen. És azt mondja, hogy akkora embereket ő életében nem látott. Tehát ott, azt mondja, hogy ott olyan emberek vannak, akik, tehát ilyen amorf testű, szétgyúrt arcok, akik mindig nem férnek be egy ajtón sem. Tehát egy oldalazva kell neki bejönni.
1: Tehát
2: ilyen szintű az, és mondja, hogy semmi más, tehát mit csinálnak?
1: Hát mit csinálnak? Hát,
2: vannak edzenek. Ott foglalkozások, meg például asztaloskodnak, meg mindenféle ilyen munkákat is lehet ott végezni, de az idő többi részében meg gyúrnak.
1: Igen, képzeld el.
2: Vagy
1: képzeld
2: mondjuk befejeznek egy egyetemet, főiskolát, képzeld azt is lehet. Durva.
1: Úgyhogy én nem tudom, én ilyenkor tudod, én mindig állt meg ilyen parasztba, és akkor mindig az a kérdésem, hogy én még azt is értem, hogy valakinek jó a genetikája, csak azt is értem, hogy valaki ilyen mértékű, mennyiségű edzésen vesz részt. De hogy ez mit ehet?
2: Ja.
1: De mennyi? Ez havonta vesz egy tehenet? Mit csinál? Na, de lényeg, tök mindegy. Na, és akkor azért kezdtem el mesélni, mert szerintem ez az én haverom, mert szerintem úgy, ő neki biztos, hogy ő saját maga van a háttérkép, és akkor minden reggel nézünk. Ah, fantasztikus. Gyerünk az életbe! Menjünk ki
2: az életben.
1: A pordép közé, vagy nem tudom én különben, de lényegtelen különben, de vicces.
2: Én mondjuk a naptárokra visszatérve, én nem tudom, tehát hogy én kaptam már naptárokat, én nagyon szeretem egy bizonyos stílusú naptárt, azt minden évben megvettük, de most már nem vesszük, mert most már nem tudom hova tenni.
1: Az, ami favágó férfiak vannak?
2: Kiszeltünk. Biztos van ilyen.
1: Az is tipikus.
2: Biztos, hogy van
1: az
2: ilyen.
1: Az is tipikus.
2: Vagy egy ismerősömnek volt, voltak ilyen a műhelyében ilyen mesztelennős,
1: Az megy minden.
2: Az megy. Azt sos tudtam.
1: Azt tudod, Zoli, hogy az most már az is berakja, akinek az különben hülyeség.
2: Aki a férfiakat szeret.
1: Nem, hanem hogy tudod, van nekem fiatal barátaim, akik szintén tudod, mechanikával foglalkoznak.
2: Például, még csak azért beteszi, hogy
1: berakják legyen. Berakják be poén. Hát nem lehet nélkül, érted?
2: Nekem például a nagytatámnak volt, nem volt mesztelen nős plakát, meg semmi ilyesmi műhelyében.
1: Hanem
2: volt egy mesztelen nős kártya pakliból az egyik lap. És az úgy oda volt úgy állítva a polcra. És akkor kérdeztem, hogy mondom, Tati, az minek van? És mondja, hogy hát az kell, hogy legyen minden műhely. Vagy nem, ő is igen, valami
1: ilyen. Az kell, hogy legyen. Legyen.
2: Hát jó, végül is igazad van, lehet, kell, hogy legyen minden.
1: Sőt, én manapság már
2: őszintén... Ilyen 6 évesen úgy néztem.
1: Igen. Hát, hogy nem. Hú, ez...
2: 7 napot is néztem, papi, így papi, itt a kollégák miatt egy mondom.
1: Nő, nem, hát így néz ki egy szupermodell, a nők nem így néznek.
2: Igen,
1: ki, tudod?
2: Igen.
1: Na mindegy, erre is aztán úgy, rájön az ember.
2: Voltak ilyenek. Ezek a naptárok meg, ezek meg jók, csak hát most mondom, én így tudok embereket, akiknek ezt simán el lehetne adni, tehát simán el tudom azt képzelni, hogy a Piero Pazzi fotós készítette ezeket a képeket.
1: A Calendario Romano-t.
2: Calendario Romano.
1: Amúgy. Jó business.
2: Hát én így megnézem ezt, csak épp így érdekel, hogy tudod, hogy mennyire irreálisak ezek. Mert lehet, hogy valamilyen Don Johnson kinézet, vagy egy ilyen Dolph Lundgren kinézeti
1: hát
2: csávon.
1: Hát nem tudom, de ilyen általmatlan, ilyen tipikus. Na mindegy, szóval, na, ilyen is van. Amúgy meg lehet venni, az aktuális. Tehát Calendario Romano, menjetek fel. Dobárda Robi nagyon vallásos lett ő neki.
2: Itt az ajándék.
1: Veszünk egy szűnapjára. Itt is az ajándék, igen. Mit tudom én. Ki bírja rakni a, nem tudom, az a autójába.
2: Kocsiba.
1: Kirakja az autóba, és kész. Azt mondja, Violetta, rólatok el tud képzelni naptárat, pannon reggelések néznek rá egész évben.
2: Igen, néznek rá, boldog.
1: Kemény lenne.
2: Minden nap, még a legrosszabb napokban is így ott, oda nézel, és így ott vagyunk.
1: Fel. Azt mondja,
2: nem tudom elképzelni, hogy a szépkorú 70 éves szomszéd azt mondanában kitéve a naptár. De miért nem tudod, én simán nem tudom képzelni. Hát miért ne? Hát kiteszik. Ezek nem ilyen, mondom, tehát nem ilyen felháborító fotók.
1: Ez abszolút korrekt.
2: Semmi. Ez csak ilyen jóképű papok, amik ott, nem tudom, miséznek, de igazából nem papok.
1: Fogja a macskát a kezébe, akkor nem tudom, csak néz.
2: Néz.
1: Fogja a rózsafüzét. Ilyen ártalmatlan.
2: Zsolozs mázik ott valami asszonnyal.
1: Ilyen nincs. Na mindegy. Az a lényeg, hogy 9:49 perc, hogyha búcsúzunk, holnap jövünk reggel ugyanígy, és aki itt van felettek, az nem más, mint a Zsolozs Mázsó. És tudom, mondd egy Zsolozs Mázsó, Zsoli. A Brasnyó Zsoli.
2: Zekán Péter, aki nagyon otthon van a... Miben voltál már nagyon otthon?
1: Victoria Secretben.
2: A Victoria Secretben nagyon otthon voltál.
1: Igen, így van. Meg hát nagy helyes, hogy Dávid is itt
2: volt. Csokor. Akinek saját maga a háttérkép
1: egyébként.
2: Igen, meg a barátnő. Sziasztok, szép napot, csókolom.
1: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a Szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
6: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
5: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
6: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
5: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
6: A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 10 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Hírek.
9: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Szerbiában nem hallanak egyetlen rosszul sem Kínáról vagy a kínai emberekről, jelentette ki Alekszandar Vučić kínai látogatásának 5. napján Sangájban. A szerb elnök a kínai kommunista párt vezetőivel és több nagyvállalat képviselőivel tárgyalt, ahol a modern technológiák, mesterséges intelligencia és az innovációs együttműködés bővítéséről egyeztettek. Vučić hangsúlyozta, Szerbia szeretné erősíteni gazdasági és turisztikai kapcsolatait Kínával, valamint növelni a kínai turisták számát Belgrádban és más szerbiai városokban. A látogatás során Vučić meglátogatta a kínai kommunista párt első kongresszusának emlékmúzeumát, ahol a kínai fejlődés és modernizáció jelentőségét méltatta. Magyar Péter magyar miniszterelnök tegnap Mark Rutte NATO főtitkárral és Bart De Wever belga miniszterelnökkel, ma pedig az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyennel tárgyal Brüsszelben. Magyar Péter a Facebook oldalán bejelentette, úgy fogalmazott, hogy mindenki az uniós 1000 milliárdok hazahozatalán dolgozik. Megnyílt a Feller vállalat új üzeme Szabadkán. A gyár alapkövét már 2024. decemberében lerakták a Kisbajmok ipari zónában. Bár az új csarnokban a termelés 2025 tavaszán elindult, a tegnapi megnyitóval hivatalosan is befejezték a beruházás első szakaszát. Ez a fejlesztés új munkahelyeket teremt, modern technológiát hoz a régióba és további erősíti a város gazdasági potenciáját. A gyárban jelenleg 75 állandó alkalmazott dolgozik, és a létszám következő években tovább növekedhet. A Feller cég piacvezető, tápkábelek gyártásában, partnereik és vásárlói között pedig a világ legjelentősebb háztartási gép, orvosi berendezéseket gyártó, valamint informatikai vállalatai szerepelnek. Komoly károkat okozott a búzavetésekben a május elejé fagy középbánátban. Több helyszínen is a kalászok felső vagy középső része károsodott, sok helyen a szemek hiányoznak vagy fejletlenek, ami jelentős terméskiesést vetít előre. Egyes gazdák szerint a hozam akár 50%-kal is csökkenhet az érintett táblákon. A szakemberek szerint a jelenséget az extrém hideg mellett a tartós csapadék hiány is súlyosbítja. Április és május folyamán rendkívül kevés eső esett, ami tovább rontotta a növények fejlődését. A búza jelenleg teljes érési fázisban van, ezért sürgősen csapadékra lenne szüksége a szemek megfelelő kiteleléséhez. Őrizetbe vették a szenyáki gyilkossági gyanúsítottjának a feleségét. A nő május 12-én a 27 elnevezésű étteremben elkövetett minősített emberöléssel gyanúsított férfi felesége. A gyanú szerint fegyvereket és robbanóanyagokat állított elő, tartott, viselt és kereskedett velük, valamint ő biztosította a férje számára azt a pisztolyt, amellyel az étteremben lelőtte A.N.-t, majd cinkosaival együtt a férfi holttestét egy hordóba rejtette Indiánál. A feleség 30 napos előzetes letartóztatásba került.
4: Sport.
9: Novák Djokovic bejutott a Roland Garros harmadik fordulójába, miután 4 szedben legyőzte a francia Valentin Roayert. A szerb világklasszis jól kezdte a mérkőzést, és az első két játszmában magabiztos, stabil játékot mutatott, 6-3-6-2-re hozta a szetteket. A harmadik szedben azonban a francia játékos feljavult, agresszívebben kezdett játszani, és kihasználta, hogy Djokovic játéka visszaesett. A szett végül rövidítésben dőlt el, ahol Roayer tudott szépíteni. A negyedik játszmában ismét Djokovic került fölénybe, a szerb teniszező visszavette az irányítást, és többször is elvette ellenfele adogatását. A végeredmény végül 6-3-6-2-6-7-6-3 lett a szerb játékos javára.
4: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén jelenleg 22 fok van, zavartalan napsütés fogja jellemezni a mai napot, 27 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke.
4: Társadalmi célú felhívás.
0: Vadkor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
1: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért? Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe, mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
0: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
1: Írassa gyermekét magyar osztályba.
10: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
0: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
11: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
12: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
13: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Hallgass napjaink slágereit
14: és légy tájékozott.
4: Ez a Pannon Rádió.

0: Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
1: 10 óra 16 perc van, és a Hypnotize című dallal kezdjük a mai Pannon Presszót. Mondom, hogy milyen témák lesznek ma. Fogápolás az alapoktól egy picit. Hát ismételjük, hogy mit kell tudni a fogápolásról, mert hogy állítólag elég lesújtóak a statisztikák, úgyhogy szó lesz még itt a tévhitekről is, meg a hibákról is, tehát minden, ami fogápolás. Ezen kívül sportolunk is ma egy kicsit, mert hogy a hétvégén lesz a Pannon Rádiónak egy kitelepült terepi műsora, és hát nem kell sokat találgatni, hogy ki lesz a műsorvezető, Kókai Mónika természetesen Szlacki Csilla kolléganőmmel, és mert hogy a Velatúron belül lesz ez a terepi műsor, ennek a részleteit hallhatjátok ma, illetve szó lesz még egy igazán különleges fesztiválról, ami eddig még nem volt Vajdaságban, szóval lényegében ez egy újítás, lényegében visszanyúlunk egy picit a hagyományokhoz, Csörege fesztivált szerveznek Szajánon, a főszervezővel fogunk beszélgetni a fesztivál részleteiről, miért pont Csörege. Ezen kívül szó lesz még érdekességekről, például kihirdették a világ legjobb országát, elárulom, hogy melyik lett az. Van egy görög strand, ami a világ legszebbje lett, erről is szó lesz, meg egyébként most ugye jön a szép idő, úgyhogy néhány utazási célpontot is ajánlani fogok, és lesznek itt még érdekességek a mai műsorban. Nagyhegyesi Dávid és Fackovics Melissa számít ma a figyelmetekre, töltsük együtt a mai napot is.
0: Velünk a zene mindig veled van. Pannon Rádió, a te hangod.

0: támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Önnek is van takargatni valója?
4: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
3: Bármilyen van, befedjük.
4: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
3: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
5: Bővebb információ
4: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
4: 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Micsoda? Topolyán a tankcsapda.
7: Igen!
6: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
7: Az Eufória. Fellép
8: a tankcsapda.
6: A Trven a Jabuka együttes.
7: A Frénia.
6: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
7: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
6: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
7: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene mindenkit összeköt.
6: Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
9: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
10: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
11: Programajánló.
12: Pattanj! Traktorba!
13: 18. Traktorfesztivál Oromhegyesen, május 31-én vasárnap, az oromhegyesi Atlantis Garden kerthelységében és parkolójában. Traktoros felvonulás, különféle versenyszámok és kulturális programok. 13 órakor fellép a Döndi Duó, 17 órakor pedig Csepregi Éva.
12: Haverok, buli, traktor!
14: Média támogató a Pannon RTV.

0: Mozduljunk együtt Palicson! Május 31-én a Pannon Rádió élő terepi műsorra jelentkezik a Palicsi tóról, ahol nem csak a rádió hangját hallhatjátok, hanem személyesen is találkozhattok a csapatunkkal is, természetesen Kókai Mónikával, akinek a neve már összefort nagyon régen a sporttal, és erről a terepi műsorról fogunk most beszélgetni az elkövetkező percekben. Szia Móni!
1: Szia Meli, köszöntöm a Pannon Presszó hallgatóit.
0: Nos, hát ismét lesz egy jó kis megmozdulás. Mitől lesz különleges ez a kitelepült műsor? Mesélj nekünk a részletekről.
1: Hát nagy megtiszteltetés a számunkra, hogy a Fitzónát meghívták, ugye a Vermes Lajos napok szervezői, és mi is ott lehetünk az utolsó napon, amikor is a sportnap van tulajdonképpen, tehát május 31-én, amikor a Vella Tour van igazából, tehát amikor túrázni lehet, kerékpározni, sétálni a tó körül, és hosszabb távokat is lehet megtenni, és akkor úgy gondolták a szervezők, hogy nekünk is ott a helyünk, és mi nagyon örültünk a meghívásnak, és boldogan tettünk eleget. Tehát mi is ott leszünk 12:30-tól, tehát ugye nálunk a déli híradót követően 12:30-től egészen 15 óráig az esemény végig. És azon kívül, hogy ott leszünk, sportbemutatókkal fogunk kedveskedni a jelenlévőknek, lesz Kango Jumps bemutató és Aqua Fight Fitness is, és természetesen a Fitzóna keretein belül működő mozgásban maradunk, vagy a 30 nap jobb alak, így is ismerik a hallgatók ezt a csoportot, ami ugye áprilisban indult, és nagyon nagy sikere volt. A résztvevő is kijönnek, meglátogatnak bennünket, szólnak majd egy pár szót, elmondják, hogy miért vettek részt a kihívásban, és miért maradtak a mozgásban maradunk csoportban. Úgyhogy igazán aktív, dinamikus napnak nézünk elébe. Úgy tudjuk, hogy az idő is kedvez majd, és kolléganőm Szlacki Csilla lesz majd velem, mi fogjuk ketten vezetni a műsort.
0: Mennyire forrott ki a műsornak a terve? Például tudsz-e konkrét neveket mondani nekem, hogy kik lesznek a vendégeitek?
1: A szervezőket mindenképpen meghívjuk, tehát Müller Zoli már jelezte, hogy ő ott lesz velünk. Azután a Park Palics igazgatónőjét is várjuk. Ő mondta, hogy túrázni megy, és miután visszajött a túráról, akkor ő is köszönti majd a jelenlévőket és a Pannon Rádió Fitzóna hallgatóit. Azután ugye ott lesznek a sportbemutatósok, a Kango Jump bemutatón résztvevő lányok, csajok, akik majd hoznak kangú cipőt is, és azt is ki lehet próbálni, valamint Horgosról érkezik majd Faragó Klaudia és az Aqua Fight Fitness, ők fognak bemutatót tartani. Nagyon kedves kollégánk, aki a csoportunkban is benne van, Masa Attila, ő jelezte azt, hogy a 60 kilométeres kerékpár túrán részt fog venni, őt is várjuk majd vissza, tehát ő is elmondja az élményeit, és még hát nem tudom, nagyon sokan lesznek, tehát lesznek olyanok is, akik életmódot váltottak közben, erről többször is beszámoltak, például Palatinus Laci, ő is volt már vendége a műsornak, de ő is azt mondta, hogy ott lesz, elmondja, hogy hogyan alakul az életmódváltása, és várjuk szintén egy nagy életmódváltónkat, aki már többször szerepelt a műsorban, ő Szakál Laura, és ő is nagyon támogatja a sportot.
0: Érdekel, hogy mennyire fontos számodra a közvetlen találkozás a hallgatókkal. Gondolok itt arra, hogy például van egy mondjuk egy emlékezetes visszajelzésed, vagy találkozásod az egyik hallgatóval, életmódváltóval, aki különösen megmarad benned. Milyen emlékeket hordozol a korábbi terepi műsorokról? Ennek is megvan a külön eszenciája, hangulata. Az érdekel, hogy ez mind hogyan hat rád, mint műsorvezető.
1: Én nagyon örülök, amikor például olyanokkal találkozok, akik bejöttek a műsorba, és volt ilyen, hogy bejött a műsorba, és elmondta, hogy ő elhatározta, hogy már bizony ő életmódot fog váltani, és le fog fogyni. Ugye volt nekünk többször is a műsor folyamán egy 3 hónapos akciónk, és nagyon jó volt látni, hogy honnan indult, és 3 hónap alatt kitartással, fájdalommal, könnyel, dühhel, de örömmel hová jutott el. Úgyhogy ezeket a pillanatokat nagyon jó így közösen megélni velük. És azt mondták többen, hogy azért jöttek be a műsorba, hogy azért mondják el ezt, hogy ők életmódot szeretnének váltani, mert motiválja őket, hogy ők ezt egyszer már kimondták, ezt nagyon sok ember hallotta, és hogyha ők ezt nem teszik meg, akkor a saját maguk előtt, meg a sok ember előtt maradnak úgymond szégyenben, és kudarcot vallanak, és ezt nem szeretnék, és ez is pluszban motiválja őket. Tehát egy ilyen műsor, vagy egy csoport például, amit áprilisban indítottunk, a 30 nap jobb alak, egymást motiválják az emberek, tehát hallottunk ilyet, hogy, és írták is, hogy láttam, hogy ez az XY már ma mozgott, én meg még nem, hát ezt én nem tehetem meg, és akkor én is elmentem, sétáltam egy fél órát, vagy fölültem a kerékpárra, vagy elmentem kutyát sétáltatni. Nagyon sokan kertészkednek, és a kertészkedést is besorolták az életmódváltást, vagy a mozgás kategóriába, és jól tették, mert ugye aki kertészkedik, az tudja, hogy azért van ott mit emelni, mozogni, hajolni, és minden izom szinten mozog.
0: Móni, még csak arra kérlek, hogy így a beszélgetésünk végére mondjuk el, hogy akkor pontosan hol találhatnak meg majd a hallgatók és hány órakor.
1: Ott leszünk mi is a zenepavilonnál, tehát a zenepavilonnál lesz a központ, ott lesznek a vellatúrosok, ott lehet majd regisztrálni náluk, és mi is ott leszünk, tehát egy kis sátorban, ott várjuk majd a hallgatóinkat, várjuk majd a túrázókat, várjuk a csoport tagjait, és mindazokat, akik kilátogatnak majd Palicsra. Tehát ott leszünk mi is a zene pavilon környékén.
0: Móni, jó szórakozást kívánok nektek, köszönöm szépen az infókat.
1: Köszönjük szépen, és mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk. Vasárnap 12:30-tól, és ott leszünk egészen 15 óráig. Köszönöm szépen, hogy elmondhattam.

0: break my heart.
1: Reklám.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv
4: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95 Medic poliklinika, Szabadka.
5: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.re.

0: 10 óra 44 perckor egy menő, igazi, velehíg, hatoló, vajdasági fesztiválról lesz szó, mert hogy vasárnap ismét benépesül majd az Oromhegyesi Garden Disco udvara, ahol ugye a környék egyik legnagyobb és legközkedleltebb fesztiválját fogják megtartani. 18 éve töretlen sikernek örvendő Traktor fesztiválra gondoltam. Minden alkalommal több ezer ember kíváncsi erre a fesztiválra, és a legnagyobb traktoros felvonulás is ekkor van, illetve amire még lehet számítani, azok az ügyességi játékok, ezekre mindig nagy az érdeklődés. Ezúttal is rengeteg kísérőprogram, gyermekrendezvény, illetve koncertek is várják a látogatókat. A beharangozó szerint reggel 8-kor kerül sor majd a megnyitóra, majd ezt követően felvonulásra, fél 10-kor pedig a traktoros ügyességi versenyek kezdődnek. Télben a néptáncosok felépése, fél 1-kor a Midnight tánc együttes produkciója látható a színpadon, ahol egy hát egykor a Döndi duó is, Roli fog fellépni utánuk. A színpad egy percre sem fog üresen maradni, hiszen folyamatosan lakodalmas zenekarok követik majd egymást, amelyek a jó hangulatról gondoskodnak. Délután 2 órakor folytatódnak az ügyességi versenyek, mint amilyen ugye például a súlyhúzás, az akadálypálya, vagy éppen a traktor szépe választás. Délután 5 órakor Csepregi Éva Magyarország énekesnő lép fel, majd 6-kor közlik majd az ügyességi versenyek legjobbjainak a névsorát. A fesztivál ideje alatt bőséges étel, illetve italkínálattal várják a látogatókat, úgyhogy szerintem a jó hangulat garantált. Vasárnap tehát Traktorfesztivál.
1: Pannon Rádió. Rólad szól.

0: Műsorajánló.
1: Ízes remake-ben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtök.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Vackor magyar óvodába indult, tartsatok vele!
5: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
6: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
7: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
8: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
7: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
6: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
9: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
10: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 11 óra van.
11: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
12: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
11: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Hírek.
13: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Beke Róbert. Az asszály és a vízhiány ma a mezőgazdaság legnagyobb kihívásai közé tartozik, hangsúlyozta a Juhász Bálinta az Újvidéki Mezőgazdasági Vásár kapcsán a Szabadkai Magyar Rádióban. A tartományi képviselőház elnöke szerint a precíziós gazdálkodás és az öntözési rendszerek fejlesztése jelenthet megoldást. Mint mondta, a tartomány több mint 11 milliárd dinárt fordít földhasználati és vízgazdálkodási fejlesztésekre, emellett a fiatal gazdákat is támogatják. Komoly károkat okozott a búza vetésekben a május elejé fagy Középbánátban. Több helyszínen is a kalászok felső vagy középső része károsodott. Sok helyen a szemek hiányoznak vagy fejletlenek, ami jelentős termés kiesést vetít előre. Egyes gazdák szerint a hozam akár 50%-kal is csökkenhet az érintett táblákon. A szakemberek szerint a jelenséget az extrém hideg mellett a tartós csapadék hiány is súlyosbítja. Április és május folyamán rendkívül kevés eső esett, ami tovább rontotta a növények fejlődését. A búza jelenleg teljes érési fázisban van, ezért sürgősen csapadékra lenne szüksége a szemek megfelelő kiteléséhez. Megnyílt a Feller vállalat új üzeme Szabadkán. A gyár alapkövét már 2024. decemberében lerakták a Kisbajmoki ipari zónában. Bár az új csarnokban a termelés 2025 tavaszán elindult, a tegnapi megnyitóval hivatalosan is befejezték a beruházás első szakaszát. Ez a fejlesztés új munkahelyeket teremt, modern technológiát hoz a régióba és tovább erősíti a város gazdasági potenciáját. A gyárban jelenleg 75 állandó alkalmazott dolgozik, és a létszám a következő években tovább növekedhet. A Feller cég piacvezető a tápkábelek gyártásában, partnereik és vásárlói között pedig a világ legjelentősebb háztartási, gép, orvosi berendezéseket gyártó, valamint informatikai vállalatai szerepelnek. Újvidéken a Magyar Szó székházában mutatták be a Fénykép Dormán László című dokumentumfilmet. Az alkotása a vajdasági magyar fotográfia és újságírás meghatározó alakjának, Dormán Lászlónak az életútját és munkásságát idézi meg, aki több mint 6 évtizeden át örökítette meg a vajdasági magyar közösség mindennapjait és kulturális életét. A filmet Herceg Zsolt rendezte. A vetítés követően a közönség kötetlen beszélgetésen vehetett részt a film főszereplőjével és rendezővel. Őrizetbe vették a szenyeki gyilkosság gyanúsítottjának a feleségét. A nő május 12-én a 27 elnevezésű étteremben elkövetett minősített emberöléssel gyanúsított férfi felesége. Gyanú szerint fegyvereket és robbanóanyagot állított elő, tartott, viselt és kereskedett velük, valamint ő biztosította a férje számára azt a pisztolyt, amellyel az étteremben lelőtte a ENT, majd a cinkosaival együtt a férfi holttestét egy hordóba rejtette Indiánál. A feleség 30 napos előzetes letartóztatásba került.
3: Sport.
13: A Szerb Olimpiai Bizottság Palicson tartotta meg igazgató bizottságának ülését, amelyen Dejan Tomásevics elnök és a tagok is részt vettek. A delegációt Stevan Bakic polgármester fogadta. A megbeszélésen Szabadka sport és turisztikai lehetőségeit, valamint a város fejlesztési irányait vitatták meg, kiemelve a sportklubok és sportolók nagyszámát. A delegáció azután Palicson megtárgyalta az Olimpiai Bizottság programjait, egyebek mellett a 2028-as Los Angeles-i olimpiai ciklust és a 2026-os nemzetközi sport eseményekre való felkészülést.
3: Időjárás.
13: Zavartalan napsütés jellemzi a mai napot, 27 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke.
3: Reklám.
10: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
0: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Pannon Rádió.
12: Az interneten
3: és az FM 91,5-ön.

0: tél.
1: A Presszó folytatásában egy igazi hagyományőrző és közösségépítő eseményről beszélgetünk, amely évről évre sokakat megmozgat Szolyánban. A Csörege Fesztiválról lesz szó most. A rendezvény nem csak finom, hagyományos süteményekről szól, hanem a találkozásról, a jó hangulatról, a közösségről, illetve természetesen a vajdasági magyar hagyományok ápolásáról is. A beszélgető partnerem pedig Talpai Ernő, a Szolyáni Nyugdíjas Egyesület elnöke, az egyik szervező. Üdvözlöm a Pannonrádióban.
2: Köszönöm a lehetőséget, és én is üdvözlöm a stúdiót és a közönséget.
1: Érdekel, hogy honnan indult a Csörege Fesztivál ötlete, és mióta rendezik meg Szolyánban?
2: Korunknál fogva mi képviseljük az idősebb generációt, így annak jegyében jött az ötlet, hogy csináljunk valamit, ami visszavisz bennünket a gyermekkorunkba. És ezért döntöttünk úgy, hogy megszervezzük a Csörege Fesztivált. Ezt a különlegességet nagyanyáink csinálták valamikor, és az volt a cél abban a szegény környezetben, hogy a sok gyereknek készítsenek valami édességet, de a legfontosabb az volt, hogy minél olcsóbban, mert a körülmények olyanok voltak. A csőreg elkészítéshez pedig csak liszt, tojás, egy csipet só, kis cukor és víz kellett. Ezt összegyúrták, utána elnyújtották, és csőregen metélővel megfelelő nagyságú, vagy olyan kis kockákra vágták, olyan 6x6-os, kb. 8x8-as kis kockákra, a nyújtott tésztát eldarabolták, a közepére két csíkot húztak, hogy ott elváljon, utána forró zsírba beletették, egy-két perc alatt megfordították, kivették, meghintették porcukorral, és már készen is volt ez a finomság.
1: Adja magát a kérdés, hogy mit lát a fiatalabb generációkon, ők szeretik a csöregét?
2: Haja, ezelőtt, én 65 évvel ezelőtt ettem utoljára, még a nagyanyám készítette valamikor, az édesanyám még már annyira nem, úgyhogy el is volt ez felejtve. Hanem most Szajánban az utolsó hónapban, amikor kitettük, hogy megszervezzük ezt a manifestációt, mindenhol, bárhova megy az ember, mindenhol azt hallott, hogy próbáltam ilyen recept alapján, olyan recept alapján, úgyhogy úgy föl van kapva, hogy nem normális, gondolom, hogy régi dolgot fölhoztuk, és annyira populáris lett, hogy most már talán nem tudom, hogy van-e ház, ahol nem próbáltak valami módon sütni, hogy újra fölhozzuk ezt az édességet. A legérdekesebb az, hogy mi is hát először csináljuk ebben a Csörege Fesztiválon, amit most első alkalommal szervezünk, a Szanyányi helyi közösséggel karöltve. Úgy gondoltuk, hogy hát kevés lesz az érdeklődés, még hát, hogy másfelé nem tudom, hogy ez, hogy milyen ismert volt, vagy van-e érdekelt, aki el fog jönni. De mégis meglepetésünkre 20 csapat jelezte részvételét Vajdaságból, de lesznek csapatok Magyarországból, Romániából is, hogy nemzetközi versenyi alakult, úgyhogy legbüszkébbek meg arra vagyunk, hogy egy 20 tagú elemi iskolás csapat is részt vesz a versenyen. A hagyományápolás és a társalgás és jó hangulat is a fontos, erről pedig Palatinus Ervin zenekara gondoskodik. Az első három hely a csapat az sellegekben részesül, utána pedig közös ebéddel és társalgással zárjuk ezt a fesztivált.
1: Azt hiszem, hogy ez egy szuper visszacsatolás arra, hogy hát úgy rátapintottak a lényegre, hogyha ekkora az érdeklődés. Hogyan tudjuk elképzelni az egész napot? Mi lesz a nap programja, mikor érkeznek a csapatok?
2: 9-10 óráig várjuk a csapatok gyülekezését, a fogadását. 10 órakor van a köszöntő és a fesztivál megnyitója. 12 órakor van a csőregék osztályozása a zsűritől. 13 órakor pedig kihirdetjük a győzteseket, elismerő okleveleket hoztunk a csapatoknak, és akkor utána kezdődik az ebéd.
1: Az is érdekel, hogy aki nem versenyez, és kilátogat a fesztiválra, az kóstolhat a csöregét.
2: A mi csapatunk, a Szolyáni Nyugdíjas Egyesület csapata, két edényben is, vagy két, mint ahogy mondják, hogy nagy edényekbe készítik ezt. A mi csapatunk versenyen kívül megy. Elsősorban nehogy az legyen, hogy véletlenségből a miénk nyernek, azt mondják, mindjárt rá tudja nálunk, hogy megy ez, hogy bundáztak. Biztos ők kapták az első helyet, vagy nehogy Isten. De a miénk csak arra összpontosítunk, hogy sütni a járókelőknek, vagy akik megjelennek, hogy kínálják. Megvannak az asszonyok, úgyhogy hát ilyen rendezvény azért nem éppen úgy megy, hogy megcsináljuk meg, jó van akkor. Úgyhogy 20 személy legalább be van avatva, és be vannak mindenki osztva, hogy neked ez a dolgod, a vendégfogadástól kezdve, a vendégekkel, aki ott marad, aki a vendégeket szórakoztatja, úgy mondom, hogy ne unatkozzanak, meg a csapatoknak is készítünk kis reggel kis sívmelegítőt, likőröket, pálinkát, kávét, úgyhogy minden csapat meg lesz kínálva. Utána pedig, mikor a verseny kész lesz, akkor pedig bent a terembe folytatjuk a ebéddel és egy társalgással a zene mellett, úgyhogy kint nyugodtan, itt faluban is már sokan rákérdeztek, meg tavaly, vagy tegnap adtam interjút a Szabadfény Rádiónak is, és kérdezték, hogyha van érdeklődés, vagy a közönségből is, vagy a hallgatók is nyugodtan eljöhetnek, megnézhetik a manifestációt is, és biztos, hogy mindenki meg lesz kínálva, úgyhogy nagy mennyiségben csinálják a mi asszonyaink majd, és ország. Megvan az is rossz, hogy két asszony, aki csak kínálja a közönséget, vagyis a látogatókat.
1: Biztos vagyok benne, hogy nagyon jó hangulatú lesz a fesztivál. Még csak arra kérem, hogy mondja el, hogy konkrétan hova menjenek az érdeklődők és mikor.
2: A művelődési otthon előtt a központban a 10 órakor kezdődik, de már 10:30-kor a mi asszonyaink az első túrát gondolom, hogy már fogják kínálni. Úgyhogy az egész, amíg a többiek készítik, úgyhogy nekünk lesz előre elkészítve a tészta már, úgyhogy fél óra utána, a verseny kezdete után már a mi asszonyaink sütik és kínálják a közönséget.
1: És konkrétan hova kell menni?
2: A központba, Szajánba, a művelődési otthon előtt. Ott lesz, úgy a szabad téri lesz az egész, úgyhogy ott lesz azért közönségünk is, megérdeklődjük is, vannak már szomszédos falukból is, hogy át lehet jönni, megkurszol, hogy ne lesz ott van mindenféle finomság, úgyhogy nem probléma, mondom. A miénk meg csak arra megyünk, hogy egy 10-12 adagot le fognak készíteni, és csak az hogy szétozták.
1: Ári, nagyon szépen köszönöm az információkat, én jó szórakozást kívánok Önöknek.
2: Úgyhogy mi is örülünk neki, hogy ezt a tradíciót visszahoztuk, és ezek a gyerekek, akik most versenyeznek, külön díjat is készítettünk az ő számukra, úgyhogy ők tovább fogják ezt a tradíciót vinni, mert megjegyzem még azt, hogy ez a finomság csak a magyar lakosság körébe volt populáris. Van egy szerb csapatunk is egy szomszédos faluból, de önnek most le kellett írni, milyen tésztából készítsék, hogy készítsék, mind készítsék, és ők is jelen lesznek, de a szerb lakosság körében nem volt ismerős ez. Sőt, néztem a neten is, nincs rendes fordítása a csőregére.
1: Panorádió. A te rádiód, a te hangod.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Programajánló.
8: Ünnepi előadás József Attila születésének 120. évfordulója alkalmából. Megzenésített versek, líra és zene egy különleges esten. A Kosztolányi Dezső Színház színpadán a zentai Proúrbe díjas Mécsvirág együttes lép fel. Június 1-én hétfőn 19 óra 30 perckor. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac.kosztolanyi.org e-mail címen vagy a 065-5433-203-as telefonszámon. 065-5433-203.
9: Média támogató a Pannon RTV.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
0: Pörgesd fel a napod. Pannon Rádió, a hétköznapok ritmusa.

11 óra 40 perc van, a Presszó folytatásában pedig egy közérdekű info. Képzeljétek el, július 1-től megszüntetik az összes parkoló automatát Budapesten. Ez az info jól jöhet, hogyha éppen a környéken, Budapest környékén van dolgotok. Ugyanakkor tudni kell, hogy a parkolási díjak emelkedni fognak, miközben az SMS alapú, illetve a mobil alkalmazásos fizetési lehetőségek továbbra is megmaradnak. A fővárosi vezetés azzal indokolta ezt a döntést, hogy az automaták fenntartása túl magas költségekkel jár. A Budapesti Közlekedési Központ adatai szerint egyébként a parkolási tranzakciók több mint 90%-a már most is bankkártyával történik. Az RTL által megkérdezett budapestiek többsége pedig azt mondta, hogy eddig is telefonos alkalmazással fizette a parkolását.

0: támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Te, nyitva van még a Mórahalmi fürdő?
4: Persze. Ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
3: Tényleg?
4: Igen. Nem hallottad? Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
3: Akkor irány Mórahalom.
4: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
3: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Programajánló.
6: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodó vásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikusz tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodó vásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
7: Média támogató a Pannon RTV.
8: Jó helyen jársz! Pannon Rádió 91.5.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádió.

0: hullámos függő szemölcs eltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
1: Társadalmi célú felhívás.
2: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Parasztvágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operettszínház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
3: Média támogató a Pannoner TV.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert, a kiemelt témáink. A tartomány több mint 11 milliárd dinárt fordít földhasználati és vízgazdálkodási fejlesztésekre, emellett a fiatal gazdákat is támogatják. A hirtelen jött meleg komoly kihívást jelent az élelmiszer biztonság szempontjából. Széles magyar nyelvű felsőoktatási kínálat, ösztöndíja, kollégium, nyelvi kurzusok és egyéb programok várják a leendő egyetemistákat és főiskolásokat Vajdaságban, és Újvidéken is bemutatták a Fénykép Dormán László című dokumentumfilmet. Következnek a részletek. Az aszály és a vízhiány ma a mezőgazdaság legnagyobb kihívásai közé tartozik, hangsúlyozta Juhász Bálint az Újvidéki Mezőgazdasági Vásár kapcsán a Szabadkai Magyar Rádióban. A tartományi képviselőház elnöke szerint a precíziós gazdálkodás és az öntözési rendszerek fejlesztése jelenthet megoldást. Mint mondta, a tartomány több mint 11 milliárd dinárt fordít földhasználati és vízgazdálkodási fejlesztésekre, emellett a fiatal gazdákat is támogatják. Kiemelte, a Vajdasági Magyar Szövetség tartományi szerepvállalása kézzel fogható eredményeket hoz. Számottevő közmű és útfejlesztés valósul meg Vajdaságban. A politikus beszélt a VMS taggyűléseiről és kiemelte, a határon túli magyarságnak együtt kell működnie Magyarország mindenkori kormányával.
2: A környezeti kihívások, mint az asszály, nagyon fontos téma, amelyre a precíziós gazdasággal, illetve a víz felhasználásának a racionalizálásával és észszerű biztosításával lehet reagálni, mondta a Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsorában Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke ezt az Újvidéki Mezőgazdasági Vásár kapcsán nyilatkozta, amely eseménynek idén a mezőgazdaságban jelentkező kihívások voltak a központi témái.
3: Fontos az, hogy a tartományi költségvetés több mint 11,5 milliárd dinárt biztosít a földhasználat, a víz, az öntözés biztosítására. Pályázat formájában több száz millió dinárt fordítunk öntözési rendszereknek a telepítésére. Nagyon fontos, hogy a fiatal gazdák pályakezdését, vagy gazdálkodásnak az elkezdését is 200 millió dinárra támogatja idén a tartományi költségvetés. Hiszen fontos az, a számunkra, vagy a Sej Magyar Szövetség számára, hogy a magyar közösség is ezzel a fejlődési lehetőségből, mint vajdasági szerbiai adófizető polgárok részesülni tudjanak. Ezt biztosítja a tartományi jelenlét, az, hogy ott ülünk az asztalnál, a döntések születnek.
2: Juhász Bálint beszélt a Vajdasági Magyar Szövetség taggyűlés sorozatairól is. Kiemelte, hogy évente legalább 4-szer megszervezik minden helyi szervezetben. A legutóbbit a magyarországi országgyűlési választásokat követő időszakra tervezték.
3: Egyértelmű az álláspont, a minden helyi szervezetben ezt elfogadja minden tag, függetlenül a párt, személyes párt szimpátiájától. Nagyon fontos, hogy a határon túli magyarság nem lehet ellenzékben Budapesten együttműködni. Szükséges és előremutató Magyarország mindenkori kormányával, így volt ez a 2010-es évet megelőző években, 98-tól 2002-ig is, amikor Fidesz kormány volt, utána az MSZP kormányok idején akár Bajnénak, akár Gyurcsánynak, akár Medgyesinek hívták a kormányfőt. Így volt ez az elmúlt 16 évben, és azt gondolom, hogy így kell legyen a következő időszakban is. Erre az ugyanán megválasztott miniszterelnök első beszédeiben reflektált, és a határon túli közösség szerzett jogai, támogatás formái megmaradnak. Az, hogy újra gondolják, azt gondolom, hogy természetes. Egyrészt meg is kell, hogy ismerkedjenek vele, másrésztről minden kormánynak megvannak a saját prioritásai.
2: A politikus beszélt a VMS tartományi szerepvállalásának jelentőségéről is, amely szavai szerint látható eredményeket hoz, kiemelve, hogy több mint 2,2 milliárd dinárnyi közműfejlesztés valósul meg. A tartományi nagyberuházási igazgatóság pályázatainak köszönhetően például útinfrastruktúra fejlesztésre 400-450 millió dinárnyi eszköz jut számos vajdasági településen, városban.
1: A Vajdasági Magyar Demokratikus Közössége partnerként tekint a többi ellenzék szervezetre, és nem zárja ki a közös indulást a Magyar Nemzeti Tanács választáson. Erről beszélt Csonka Áron a Közügyek című műsorunkban. A VMDK elnöke szerint az együttműködés erősíthetné a vajdasági magyar közélet sokszínűségét és hatékonyabb érdekképviseletet. tehetne lehetővé. A beszélgetés során Csonka Áron azt mondta, az önkormányzatokban az egészségügy helyzetét is javítani kellene. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke kiemelte, a VMDK nyitott a párbeszédre más szervezetekkel. Csonka Áron a Vajdasági Magyar Plénum és a Vajdasági Magyar Újrakezdés között kialakult konfliktusról is beszélt.
0: Remélem, hogy mielőbb ezt ők egymás között letisztázzák, és le tudunk ülni, tárgyalni arról, hogy hogyan is tudnánk összefogni, lehetséges-e egyáltalán az összefogás, és tudunk-e közösen indulni. Ezt abból a megfontolásból tesszük egyébként, mert úgy gondoljuk, hogy az elmúlt évek tapasztalata az mutatta, hogyha több lista van, általában mandátumhoz szoktunk jutni, de ez egy átütő sikerhez nem elegendő, és nem tudjuk úgy a döntéshozatalt befolyásolni a Magyar Nemzeti Tanácsban, mint ahogy azt szeretnénk. Tudunk egy-egy témát kihozni a közvélemény elé, tematizálni tudjuk azokat a témákat, tudunk szakvéleményeket megfogalmazni, azonban a szavazatgépezet általában működik, és mindazt leszavazzák, nem is veszik figyelembe, és ezt szeretnénk valójában megváltoztatni, hogy valóban egy olyan plurális tér alakuljon ki a Magyar Nemzeti Tanácsban, amely tényleg lehetővé teszi, hogy több hang is ott legyen is, és kihatással legyen a döntéshozatalra.
1: A hirtelen jött meleg komoly kihívás jelent az élelmiszerbiztonság szempontjából. A legérzékenyebb termékek közé a hús- és tejtermékek tartoznak, amelyek a nyári időszakban sokkal gyorsabban megromolhatnak, ha nem megfelelően tárolják őket. Utána jártunk, hogyan figyelnek erre a szabadkai tejpiacon. Bús Viola és Szabó Regina riportja.
4: A meleg hónapokban az élelmiszerlánc minden szereplőjének fokozott felelőssége van, a termelőktől az árusokon át egészen a fogyasztókig. Ilyenkor különösen fontos a tudatos vásárlás, és az, hogy odafigyeljünk, milyen körülmények között tárolt árut viszünk haza. A szabadkai tejpiacon sokan a már megszokott hús- és tejárusoktól szerzik be a termékeket. Török Eszter.
5: Én mindig itt szoktam vásárolni, azért mert ő bennük megbízok, mindig friss az árujuk. Úgyhogy nagyon meg vagyok velük elégedve.
4: És mit gondol a boltokban, mennyire friss a hús?
5: Hát a boltokban van, mikor friss, de azért abban nem bízok, mert oda nagyon sok ilyen fagyasztott dolgokat is hoznak. Tehát már egyszer lefagyasztott a hús, és kienged, és ki tudja, meddig áll. De ez friss mindig.
4: A piac előnye, hogy a vásárlók gyakran közvetlenül a termelőktől jutnak friss áruhoz, így az élelmiszerek rövidebb úton kerülnek az asztalra. Emellett személyesebb a vásárlás, és így nagyobb a bizalom is. Bába József.
6: Az, hogy frizsiderben van, és minden extra, úgyhogy meg friss. Jobban itten vásároljuk, azért mert itten mindig friss, a boltban meg van egy hetes is.
4: A tejpiacon az árusok kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a hústermékeket megfelelő hőmérsékleten, kizárólag hűtőpultban tartsák. Arra is ügyelnek, hogy kisebb mennyiségeket hozzanak ki naponta. Tari László standján mindig friss áru várja a vásárlókat, a forgalom pedig elmondása szerint a nyári hőségben sem csökken.
7: Itt van a piac, biztosítsa a mélyhűtőket, és akkor mi, amihogy ideérünk reggel, akkor kapcsoljuk be a hűtőket, és amennyire lebírja hűteni.
4: Mindig friss árut árulnak?
7: Minden nap van pucolás, igen.
4: És milyen húsokat?
7: Csirkét, tyúk, kakas, kacsa, pulyka is van valamennyi, és valamennyi nyúl szokott még ezen kívül lenni.
4: A tejtermékek közül jelenleg házi tej, apró túró és sós túró is kapható a piacon. A termelők ezeket az árukat körülbelül 11 óráig kínálják a vásárlóknak a nyári hőség miatt. Balázs Piri Attila tejtermékárus szerint főként a friss tejre kell odafigyelni.
8: Itt a piacon nekünk klímás lássai a hűtőnk, ami bent van, és ezt körülbelül télen-nyáron 20 fokon kül tartani a tejet. Hát nyáron hűtsük, télen fűtsük, és akkor oda kell figyelni mindenre, mert ez tej, de hát ezre nem lehet játszani, ez gyorsan savanyodik minden. Úgyhogy amit árulunk, tehet is azt is minél előbb elvinni és hazavinni, mert én utána nem tudok felelősséget vállalni, mert van benne baktérium, ami dolgozik, de hát nem olyan, mint a búti tej, hogy hitete napra semmi baja nincs neki.
4: Kovács Vilmos élelmiszerbiztonsági szakmérnök hangsúlyozta, hogy a hús és tejtermékek megfelelő tárolása kiemelten fontos, legyen szó piacról vagy bolti vásárlásról. A fogyasztóknak érdemes különösen odafigyelni a vásárlás körülményeire, és a termékeket minél rövidebb időn belül hűtőbe tenni.
9: Mindenféleképp figyeljünk oda, hogy milyen külsőleg látunk-e valamilyen elváltozást rajta, színben, állagban, színben, esetleg szagban, hogyha meg tudjuk szagolni. Ebben az esetben, hogyha valamit érezünk és gyanakszunk, akkor inkább ne vásároljuk meg, főleg ezekben a meleg időkben. Illetve, hogyha a hűtött terméket vásároltunk, akkor azt egyenesen vigyük haza és helyezzük el a hűtőszekrényünkben vagy a mélyhűtőnkben.
4: A nyári hőségben a tojás, a friss zöldségek és gyümölcsök is gyorsabban romlanak, ezért fokozott odafigyelést igényelnek. Ilyenkor a szobahőmérsékleten tartható élelmiszerek is könnyen károsodhatnak, ezért érdemes hűtőben tárolni őket. A nem megfelelő tárolás ugyanis ételmérgezést okozhat.
1: Hamarosan robotokat gyárthatnak Szerbiában. A kínai befektetők már júliusban megkezdhetik a munkát, jelentette be Alekszandar Vučić kínai látogatása alkalmával. A projekt összértéke csak nem 953 millió euró, amely több mint 1600 új munkahelyet hozhat létre az országban. A robotgyártás három szakaszban indulhat el, a tervek szerint egy éven belül már exportra is készülhetnek a mesterséges intelligenciával működő humanoid robotok. A kínai Mint Innovációs Központban bemutatott robotok már kávét főznek, táncolnak és különféle feladatokat is képesek ellátni.
10: Svaki građanin Srbije može da bude i ponosan i zadovoljan.
11: Szerbia minden polgára büszke és elégedett lehet. Amit ma láttunk, átéltünk és elértünk, az pontosan az, amiért ezt a munkát végezzük, amiért keményen dolgozunk. Szeretnék köszönetet mondani a csapatainknak és mindazoknak az embereknek, akik szorgalmasan és keményen dolgoztak azért, hogy mindezt ma megvalósíthassuk. Mi ma aláírtunk egymás között egy 953 millió euró értékű új beruházásokról szóló szerződés Szerbia számára.
10: Ez a 953 millió euró novih investíció Szerbia.
1: Érdemes itthon tovább tanulni. Széles magyar nyelvű felsőoktatási kínálat, ösztöndíjak, kollégium, nyelvi kurzusok és egyéb programok várják a leendő egyetemistákat és főiskolásokat. A Magyar Nemzeti Tanács programja részeként a vajdasági magyar fiatalok szabadkai és újvidéki egyetemeket, főiskolákat jártak be, hogy első kézből ismerjék meg a továbbtanulási lehetőségeket a hazai felsőoktatásban. A program célja, hogy erősítse a fiatalokban a hitet, hogy itt Vajdaságban is lehet sikeres jövőt építeni. Mecserik Anita riportja.
12: Szép számban gyűltek össze a harmadikos középiskolások a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola amfiteátrumában. Az intézmény egyike volt azoknak a felsőoktatási helyszíneknek, amelyeket a diákok a szerdai körút során látogattak meg. Bár sokan már biztosan a Vötöse mellett tették le a voksukat, néhány diák még több lehetőség között mérlegel, és más intézmények felé is nyitottan tekint. Szabó Kinga, a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium tanulója.
13: Én Szabadkára szeretnék jönni nyilván, én az MTTK-ra szeretnék, mivel én óvónő szeretnék lenni.
12: Miért tartott fontosnak, hogy tovább tanulj?
13: Hát igazából szeretnék egy biztos jövőt csinálni magamnak.
12: A Szabadkai Műszaki Szakfőiskola leginkább azon diákokat vonzhatja, akik érdekeltek az elektrotechnika, a gépészet, az informatika, a mehatronika és a mérnöki menedzsment szakirányokban. Az iskola minőségi elméleti és gyakorlati oktatást is biztosít. Fürstner Igor, a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola igazgatója.
14: A mérnöki szakma az mindig egy keresett szakma. De van sok olyan hallgatónk is, aki itt fejez nálunk mérnökként, és esetleg valamilyen más tevékenységet végez később, de kap egy ilyen praktikus tudást, valamit, amely ad neki egy lehetőséget, hogy mondjam, két lábbal álljon a földön, tehát még akkor is, hogyha nem lesz okvetlenül gépészmérnök a végén, tehát nem egy gyárban fog dolgozni, vagy egy tervezőirodában, adunk egy lehetőséget, adunk egy mélységet is, a tudást illetően, illetve egy szélességet, hogy lássák, hogy van lehetőség az életben.
12: A Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíj programját 2016 óta folyamatosan megszervezik. A kezdeményezés eredményeként egyre több vajdasági magyar végzős középiskolás választ vajdasági felsőoktatási intézményt a továbbtanulás helyszínéül. Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.
15: Amikor elkezdik a negyedik osztályt, vagy az utolsó évet, hogyha fogalmazhatok így, akkor mindjárt egy tájékoztató füzetet tudnak kapni, amelyben benne van az összes továbbtanulási lehetőség. Ezt a Valmadisszel közösen csináljuk ezt a programot, megszervezzük az Edu Expo-t, ahol bemutatkozhatnak a felsőoktatási intézmények, illetve a szerb nyelvi felzárkóztató program is, illetve a felvételi felkészítő programra is számíthatnak a következő évben, valamint a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíj programját is bemutatjuk számukra.
12: Az Újvidéki Egyetem rektorátusának amfiteátrumába is ellátogattak a leendő hallgatók. Megismerkedhettek az egyetemi központtal, a karok magyar nyelvű tanáraival, és egyebek mellett a felvételi vizsga tudnivalóival is. Erdélyi Roland, a Zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium tanulója.
16: Nekem ezek a reál tantárgyak azok, amik inkább bejönnek. Gondolkozok inkább ilyen elektrósabb felé, tehát ilyen villamosmérnök, de ez a megnyílt IT fizika is érdekel, ezeket, ami így igazából jelenleg terítéken van.
12: Az intézmények oktatói bemutatták a karok sajátosságait, és válaszoltak a diákok kérdéseire is. A diákok az Európa Kollégiumba is ellátogattak, ahol a szakkollégiumi rendszerről és a hallgatói lehetőségekről kaptak tájékoztatást. Dr. Dudás Attila, az Újvidéki Egyetem jogtudományi karának rendes egyetemi tanára.
17: Nagyon fontosnak tartjuk közösségileg is, és én személy szerint is, hogy gyermekeink, ha csak lehet, itthon tanuljanak. Ehhez az állam, a magyar állam, a szerb állam is, és a magyar állam is, és a közösségünk is minden támogatást megad. Tehát egy olyan rendszerben tudják megvalósítani felsőoktatási tanulmányaikat, amelyek semmi módon nem hasonlíthatók össze azzal, amelyek akár a 90-es vagy 2000-es években voltak. Elsősorban szeretném kiemelni az Európa Kollégium szerepét.
12: A szülőföldön való érvényesüléshez három alapvető pillér szükséges. Az identitás, a piacképes tudás és a nyelvismeret, hangsúlyozta Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke.
18: Hiszen az Újvidéki Egyetem 14 kara, 50 ezer egyetemistája, három tudományos intézete kínál lehetőséget több száz egyetemi beiratkozási program keretében a vajdasági magyarságnak is. A jövő értelmiségét láttuk, akinek a képzésének a megkönnyítésén dolgozik az MNT.
12: Amennyiben valaki a felsőoktatási tanulmányait mégis külföldön, leginkább Magyarországon kívánja folytatni, de később vajdaságban szeretne érvényesülni, a Magyar Nemzeti Tanács ebben az esetben is támogatást nyújt. Az oklevelek és tudományos fokozatok elismerésével járó költségek részbeni vagy teljes megtérítésében.
1: Újvidéken a Magyar Szó Székházában mutatták be a Fénykép Dormán László című dokumentumfilmet. A vetítés követően a közönség kötetlen beszélgetésen vehetett részt a film főszereplőjével és rendezőjével. Pető Attila és Balogh Sára riportja.
19: A dokumentumfilm Dormán László életútját és sokrétű munkásságát mutatja be. A vajdasági magyar fotográfia és újságírás meghatározó alakja több mint 60 évtizeden át örökítette meg a vajdasági magyar közösség mindennapjait és fontos pillanatait. A több díjjal is elismert alkotást Herceg Zsolt rendezte. Jelenleg azon dolgoznak, hogy minél több helyre eljuttassák az alkotást, minél több vetítést szervezzenek, lehetőség szerint közönség találkozókkal egybe köt.
20: Ez egy ilyen alternatív forgalmazási módja a dokumentumfilmnek, hogy tulajdonképpen mi szervezzük ezeket a vetítéseket. Így az utóélete, utóéletének ez egy nagyon fontos része. Mi úgy tartottuk, azért is választottuk Dormán Lászlót a filmünk főhősévé, mert azt gondolom, hogy kiemelkedő pályafutás áll mögötte, és fontos, hogy a ma embere is megismerje az ő történetét.
19: Dormán László elmondta, a forgatás során számos régi helyszínt újra felkerestek, így több mint fél évszázad távlatából térhetett vissza egykori fotóinak helyszíneire. A 82 éves fotóriporter, újságíró ma is aktívan dolgozik, pályafutásának fényképeit is digitalizálja.
21: Ami legfontosabb, hogy digitalizáljam azt a rengeteg fotót, olyan 240-50 ezer felvétel, ebből már egy olyan 60-70 ezer, lehet, hogy egy kicsit több is kész, de még a nagy része nincsen. És ezt még adatolni is kellene. Tehát ellátni, mikor készül, hol készül, ki van a képen. Rengeteg munka, nem fogom befejezni egész életem végéig, úgyhogy nem fogok unatkozni sem.
19: A tervek szerint idén több vajdasági településen, egyebek mellett Bácskosútfalván, Zomborban és Csantavéren szerveznek vetítéseket, valamint Szegeden is bemutatják az alkotást.
1: A pontos idő 12 óra 19 perc.
22: Időjárás.
23: Szabadkán pillanatnyilag 24 fok van és kellemes napsütésben van részünk. Az elkövetkező napokban felhők lehetnek az égen, de csapadék nem valószínű.
0: Reklám.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
22: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
24: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
25: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
26: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
24: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
27: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
28: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
29: Az autóban
30: vagy bicajon
29: Pannon Rádió
30: a legjobb utitárs.

velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
3: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
0: Kilencvenegy egész öt tized megahertz. Pannon Rádió. A te hangod.

12 óra 38 perc van, a Presszó folytatásában pedig hoztam egy érdekességet. Kihirdették a világ legjobb országát. És hát nem nagy újdonság, de Svájc ismét az Egyesült Államok US News rangsorának az élére kerülő országa, amely minden évben ugye összeállítja a világ legjobb országainak a listáját, és hát nem meglepő az eredmény idén sem, és ez az eredmény mögött nem csak a lenyűgöző természeti környezet, a magas életszínvonal, illetve a jól szervezett társadalom áll, hanem ezeknek a kombinációja is. Néhány szó erről a rangsorról. Nos, hát a rangsorban 100 ország szerepel, amelyet olyan feltételek alapján választottak ki, mint ahogy az adott állam az emberi fejlettségindexe, illetve a GDP szerint az első 25 ország között kell, hogy legyen. Ezeket az országokat 8 fő kategória mentén is értékelték. Egészség, társadalmi jólét, kultúra, turizmus, gazdasági fejlettség, kormányzás, infrastruktúra, természeti környezet és lehetőségek. És ezek mellett további 24 alkategória is szerepelt ebben az értékelésben, tehát jól átgondolták, úgy tűnik, ezt a listát. A cél pedig az volt, hogy a rangsor az országok teljesítményét tükrözze, különösen a jólét, működési hatékonyság, társadalmi jólét szempontjából is, és hát Svájc nyert, összesített pontszáma 78,8 volt a maximális 100-ból, a legerősebb kategória a kormányzás, még a gazdasági diversifikáció terén 99,8 pontot ért el, a gazdasági fejlettség kategóriában az első helyen végzett, még a kultúra, turizmus és a lehetőségek terén a második lett, és kikerült még be a top 10-be. A második helyen Dánia végzett különösen erős teljesítménnyel az egészségügy, illetve az infrastruktúra területén. A harmadik helyet pedig Svédország szerezte meg, majd a negyedik lett Németország, az ötödik Hollandia. És egyébként az első Európán kívüli ország Ausztrália lett, ő a 14. helyre került. És hát lényegében Európa dominálja az összesített rangsort, mert hogy a top 25-ből 18 ország európai. Érdekesség, hogy a 25. helyen Szlovénia végzett, Horvátország a 34. helyet szerezte meg, Szerbia pedig a 48-at, Bosznia-Hercegovina a 69. lett, Észak-Macedónia és Montenegro pedig nem szerepeltek a rangsorban, a régióból pedig Magyarország a 31., Románia a 40., Bulgária 39., akik ugye megelőzték Szerbiát.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: 12 óra 47 perckor egy közérdekű info a topolyaiaknak. A topolyai önkormányzat ismét megjelentette a pályázatot az autós biztonsági gyermekülések igénylésére. Egy hónapon át lehet jelentkezni, és hát azoknak a szülőknek a jelentkezését várják, akiknek a gyereke 2025. május 1-e, illetve 2026. május 1-e között született. A pályázat célja, hogy hozzájáruljanak a legkisebbek biztonságos közlekedéséhez, és ezzel is támogassák a családokat. Minden szükséges információ és a jelentkezés részletei elérhetőek a Topolya Község hivatalos honlapján.
1: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki

0: Magad a Zdravomed ND-nél 069 388 08 15 vagy 024 455 51 55.
1: Programajánló.
2: Hagyd a kanapét, válaszd az élményt. Vasárnap, május 31-én a Fitzóna csapata élőben Palicson.
3: Délután 00:30-ig várunk a Zenepavilonnál a Velatúr rendezvényen.
2: Vagy hallgass bennünket a 91,5-ön.
3: Tartalmas beszélgetésekkel, a helyszínen látványos sportbemutatókkal készülünk.
2: Hozzátok magatokkal a jó kedvet,
3: a pozitív energiát
2: és a családot is. Fitzóna a Velatúron.
3: Találkozzunk május 31-én Palicson.
2: Mozdulj rá te is! Egy vasárnap, ahol a mozgás
3: találkozik a jó hangulattal.
1: 13 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.
1: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Az asszály és a vízhiány ma a mezőgazdaság legnagyobb kihívásai közé tartozik, hangsúlyozta a Juhász Bálinta az Újvidéki Mezőgazdasági Vásár kapcsán a Szabadkai Magyar Rádióban. A tartományi képviselőház elnöke szerint a precíziós gazdálkodás és az öntözési rendszerek fejlesztése jelenthet megoldást. Mint mondta, a tartomány több mint 11 milliárd dinárt fordít földhasználati és vízgazdálkodási fejlesztésekre, emellett a fiatal gazdákat is támogatják. Komoly károkat okozott a búza vetésekben a május elejé fagy Középbánátban. Több helyszínen is a kalászok felső vagy középső része károsodott. Sok helyen a szemek hiányoznak vagy fejletlenek, ami jelentős terméskiesést vetít előre. Egyes gazdák szerint a hozam akár 50%-kal is csökkenhet az érintett táblákon. A szakemberek szerint a jelenséget az extrém hideg mellett a tartós csapadék hiány is súlyosbítja. Április és május folyamán rendkívül kevés eső esett, ami tovább rontotta a növények fejlődését. A búza jelenleg teljes érési fázisban van, ezért sürgősen csapadékra lenne szüksége a szemek megfelelő kiteléséhez. Megnyílt a Feller vállalat új üzeme Szabadkán. A gyár alapkövét már 2024. decemberében lerakták a Kisbajmoki ipari zónában. Bár az új csarnokban a termelés 2025 tavaszán elindult, a tegnapi megnyitóval hivatalosan is befejezték a beruházás első szakaszát. Ez a fejlesztés új munkahelyeket teremt, modern technológiát hoz a régióba és tovább erősíti a város gazdasági potenciáját. A gyárban jelenleg 75 állandó alkalmazott dolgozik, és a létszám a következő években tovább növekedhet. A Feller cég piacvezető a tápkábelek gyártásában, partnereik és vásárlói között pedig a világ legjelentősebb háztartási, gép, orvosi berendezéseket gyártó, valamint informatikai vállalatai szerepelnek. Újvidéken a Magyar Szó székházában mutatták be a Fénykép Dormán László című dokumentumfilmet. Az alkotása a vajdasági magyar fotográfia és újságírás meghatározó alakjának, Dormán Lászlónak az életútját és munkásságát idézi meg, aki több mint 6 évtizeden át örökítette meg a vajdasági magyar közösség mindennapjait és kulturális életét. A filmet Herceg Zsolt rendezte. A vetítés követően a közönség kötetlen beszélgetésen vehetett részt a film főszereplőjével és rendezővel. Őrizetbe vették a szenyeki gyilkosság gyanúsítottjának a feleségét. A nő május 12-én a 27 elnevezésű étteremben elkövetett minősített emberöléssel gyanúsított férfi felesége. Gyanú szerint fegyvereket és robbanóanyagot állított elő, tartott, viselt és kereskedett velük, valamint ő biztosította a férje számára azt a pisztolyt, amellyel az étteremben lelőtte a ent, majd a cinkosaival együtt a férfi holttestét egy hordóba rejtette Indiánál. A feleség 30 napos előzetes letartóztatása került.
1: Sport.
6: A Szerb Olimpiai Bizottság Palicson tartotta meg igazgató bizottságának ülését, amelyen Dejan Tomásevics elnök és a tagok is részt vettek. A delegációt Stevan Bakics polgármester fogadta. A megbeszélésen Szabadka sport és turisztikai lehetőségeit, valamint a város fejlesztési irányait vitatták meg, kiemelve a sportklubok és sportolók nagyszámát. A delegáció azután Palicson megtárgyalta az Olimpiai Bizottság programjait, egyebek mellett a 2028-as Los Angeles-i olimpiai ciklust és a 2026-os nemzetközi sporteseményekre való felkészülést.
1: Időjárás.
6: Zavartalan napsütés jellemzi a mai napot, 27 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke.
7: Társadalmi célú felhívás.
8: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerb nyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
9: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
8: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zentán.
9: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
8: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac@mnt.org.rs e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
9: A program a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak.
2: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
3: A te zenéid.
2: A te rádiód.

Nompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Presszó utolsó órájában gyárunk, a fogápolás lesz most a témánk, így időnként nem rossz átisújtelni az alapokat, ugyanis ugye egy szép mosoly, a fehér fogak, a friss lehellet, legtöbbször ezek jutnak mindig eszünkbe, hogy azt halljuk, hogy fogápolás, pedig a megfelelő szájhigiénia ennél sokkal többet is jelenthet, az általános egészségünk egyik alapja. A szakemberek évek óta figyelmeztetnek bennünket arra, hogy a rossz fogazat, illetve az elhanyagolt szájüreg nem csak fogfájást vagy kellemetlenséget okozhat, hanem komolyabb betegségek kialakulásához is hozzájárulhat. Dudás Dani összeállítását hallhatjátok most.
1: A helyes fogápolás alapjai valójában egyszerűek, mégis következetességet igényelnek. A rendszeres, napi kétszeri fogmosás elengedhetetlen. A fogkefét nem szabad túl erősen nyomni a fogakhoz, inkább finom, körkörös mozdulatokkal kell tisztítani a fogfelszínt. Fontos, hogy ne csak a jól látható részeket mossuk meg, hanem a hátsó fogakat és a belső felületeket is. A nyelv tisztán tartása szintén fontos része a szájhigiéniának, hiszen ott is sok baktérium telepedhet meg.
2: Most pedig beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan is kell helyesen fogat mosni. Sokan szerintem már az elején hibát követnek el, egyébként én is, sokszor túl sok fogkrémet használok, viszont a szakértők azt mondják, hogy bőven elég egy borsószem. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor a fogkefét érdemes 45 fokos szögben tartani, hogy a sörték mindenhova beférjenek. Fontos, hogy nem szabad izomból súrolni a fogakat, bőven elég finom, körkörös mozdulatokat végezni, és nagyon fontos, hogy ezt a folyamatot 2 percig kell csinálni minden reggel és este. Az is nagyon fontos, hogy magát a fogkefét egyébként 3 havonta cserélni kell, és a szakértők azt mondják, hogy fogsejmet is érdemes lehet használni, hogy kellően megtisztítsuk a fogainkat, de a továbbiakban nézzük meg, hogy egyébként az emberek, a szülők és a gyerekek mennyire tudatosak, ami a fogápolást illeti.
1: A szakemberek szerint a tudatos fogápolást már gyermekkorban el kell kezdeni, mert a korán kialakított szokások gyakran egész életre megmaradnak. A szülők felelősségek különösen nagy, hiszen a gyerekek többnyire a látott mintát követik.
3: 3 éves kislányom van, és már 1 éves kora óta folyamatosan tanuljuk a fogápolás módszereit. Így minden reggel és minden este fontosnak tartom, hogy megtanulja a fogmosást, hogy hogyan kell fogat mosni, és hogy ápolja a fogait.
2: Hogy kell megmosni a fogaidat?
4: Rendesen.
2: Minden nap megmosod?
4: Igen.
2: Reggel, este, mikor?
4: Reggel, este, minden nap.
2: Anyukád szokta mondani neked, vagy a szüleid, hogy ez mennyire fontos?
4: Anya szokta mondani.
2: És szeretsz egyébként fogat mosni, vagy annyira nem?
4: Szeretek.
5: Fogkefére teszel egy kis fogkrémet is, és alul előbb, és utána fönt. Megdörzsölöd.
2: A szüleitek ezt szokták nektek így mondani, hogy ez fontos egyébként, vagy ti...
5: Szokták. Igen.
2: De ti fontosnak gondoljátok, és szerettek fogat mosni, vagy csak úgy muszáj, és igazából nem szerettek?
5: Én szeretek. Én is.
6: Nagyon alaposan meg kell mosni a fogunkat, hogy romoljanak meg. Mert akkor ki kell húzni őket, ha nagyon romottak, meg el kell menni a fogorvoshoz.
2: És akkor te, hogyha fogat mosol, akkor egyelőre neked rendben vannak a fogaid, nem kell majd kihúzni?
6: Hát, nagyon alaposan kell megmosni a fogunkat, mert ki kell húzni akkor a fogunkat, de az nem baj, ha kihúzzák a fogunkat, amúgy is majd csontfogak nőnek helyette.
1: A kis ovisok tehát meglehetősen tudatosak, és rendszeresen tisztítják a pici tájfogakat, de nézzük, mi a helyzet a serdülő kiskamaszokkal.
2: Tehát mikor szoktál fogat mosni? Mesélj erről kicsit, és mennyi ideig is hogy?
7: Hát általában reggel és este, viszont nem minden nap sikerül, mondjuk nyáron általában késő érünk haza mondjuk egy-egy táborból vagy utazásból, és akkor ilyen éjfél körül, és akkor már nem igazán van erőnk. Általában pár percig mosom, de akkor jól.
2: De hogy kell jól lesz? El tudnád mondani, hogy szerinted hogy kell jól?
7: Tehát kicsit körkörözve, és nem csak itt lent, hanem itt fent az innél is, mivel ott én néha észreveszem, hogy kevesebbet mosolyom, és akkor ott jobban egy kicsit meg kell mosni.
2: Te esetleg tudod-e azt, hogy meddig kell fogat mosni, és te hogy szoktad csinálni, elmondod?
8: Hát úgy körülbelül 2 percig kéne, és én is nagyjából 2 percig szoktam, és ugyanúgy, ahogy az ország Dávid mondta, hogy körkörös mozdulatokkal.
2: Te is rendszeresen szoktad mosni, és szerinted, hogyha nem tennéd, akkor milyen bajok lehetnének? Miért fontos ez?
9: Hát azért fontos, mert akkor már feketedne a fog, meg már fájna is.
1: A gyerekek tehát már értik a lényeget, viszont mielőtt szakértőt kérdezünk a témában, vegyünk sorra néhány egyszerű tévhitet a fogápolással kapcsolatban. Az egyik leggyakoribb, hogy a fogmosás akkor hatékony, ha erősen dörzsüljük a fogakat, pedig ez inkább károsítja az ínyt, mint sem tisztítja a fogakat. Sokan azt is gondolják, hogy a szép fehér fogak egyenlőek az egészséges fogakkal, pedig a fog belsejében már kialakulhat probléma akkor is, ha kívülről semmi sem látszik. Elterjedt hiedelem az is, hogy a rágógumi kiváltja a fogmosást, holott az csak ideiglenesen frissíti a leheletet, de nem távolítja a lelepedéket. Ezeket már csak azért is érdemes figyelembe venni, mert a statisztikák szerint a fogápolás helyzete nem minden esetben megnyugtató. Világszerte a fogszúvasodás az egyik leggyakoribb krónikus betegség, ami a gyerekeket sem kíméli. Sok fiatalnál már iskoláskorban megjelennek a lyukas fogak, gyakran azért, mert nem megfelelő a napi rutin, vagy elmarad a rendszeres fogorvosi ellenőrzés. A kutatások azt is mutatják, hogy sokan csak akkor mennek fogorvoshoz, amikor már fájdalom jelentkezik, pedig a problémák nagy része megelőzhető lenne. Ehhez viszont elengedhetetlen a rendszeres fogorvosi ellenőrzés, még akkor is, ha nincs panasz. A szakemberek szerint évente legalább egyszer, de ideális esetben fél évente érdemes felkeresni a fogorvost, mivel egy korán észrevett probléma sokkal könnyebben kezelhető, mint egy előre haladott állapot.
2: A témával kapcsolatban a továbbiakban dr. Kiszin Mária fogorvost kérdezem. Üdvözlöm, kérem, meséljen nekünk arról, hogy milyen hosszú távú következményei lehetnek a nem megfelelő fogápolásnak, milyen betegségekhez vezethet.
10: Sok betegség van, ami a nem megfelelő foghigiénának a következménye. Van fogszúvasodás, káriesz, sok rossz lehelet például. Most már mondhatom, hogy az utóbbiakban a fiatalok sokkal több figyelmet fordítanak a foghigiénára. A káriesz sokkal ritkábban történik most már a fiataloknál. Az idősebbeknél ott több probléma van, fogszúvasodás, lepedék.
2: Ön személy szerint, mint fogorvos, melyek azok a problémák, amivel a leggyakrabban találkozik a munkája során? Hogyha bejön egy ember, akkor általában mi a problémája?
10: Ha ellenőrzésre jönnek, akkor átnézzük a fogakat, van-e káriesz, van-e ingyulladás, valami más. Ha már a páciens úgy van, hogy panasza van, akkor először azt, ami fájdalmas, utána szanáljuk a többit is.
2: Mire szoktak leginkább panaszkodni? Tehát, hogy fáj a foguk, de annak általában mi az oka?
10: Most már nem annyian jönnek, hogy fáj a foguk. Szóval megvan az a tudás, hogy jönni kell rendszeres, bár 6 hónapi ellenőrzésre, és ha jönnek, akkor általában átvizsgáljuk, és ha nincsen semmi, akkor jönnek megint 6 hónap múlva. Ha pedig panaszkodnak fájdalomra, vagy valami másra, van, vagy invérzésre, vagy lepedékre, vagy fogkőre, akkor ezt megcsináljuk, ezt az intervenciót.
1: A fogápolás tehát nem pusztán kozmetikai kérdés, hanem hosszú távú egészségügyi befektetés. A megfelelő szájhigiénia nem csak a fogainkat védi meg, hanem az egész szervezetünkre pozitív hatással lehet. A szakemberek szerint a legfontosabb a tudatosság, hogy már gyermekkorban kialakuljanak a helyes szokások, és a fogmosás ne kötelező rossz, hanem természetes napi rutin legyen.
11: Itt a Pannon Rádió.

0: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv
3: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
5: Bomax.
6: Micsoda?
7: Topolyán a tankcsapda.
5: Igen!
7: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
5: Az Eufória. Fellép
8: a tankcsapda.
7: A Trven a Jabuka együttes.
5: A Frénia.
7: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
5: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
7: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
5: Magyar és szerb fellépők egy színpadon,
7: mert a zene mindenkit összeköt. Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
9: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Társadalmi célú felhívás.
3: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
10: Média támogató a Pannon RTV.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: 13 óra 32 perc van, hoztam egy program ötletet azoknak, akik szeretik az irodalmat, vagy nyitottak ebbe az irányba, mert hogy egész napos irodalmi kalandra lehet készülni, mert hogy szombaton lesz a Tricikli Fesztivál Kanizsán. A helyszínek között szerepel a Magyar Kanizsai Gyógyfürdő, a Tiszapart, az Art Café terasza, a Művészetek Háza, Martonosi Etno Kabana is lesz, felolvasás, gyógyvízben, könyvbemutatók, folyóparti beszélgetések, film, illetve még koncert is. Mondom a részletesebb programot, reggel 9 és fél 10 között gyülekeznek a résztvevők a Magyar Kanizsai Art Café teraszán, majd a gyógyfürdőben kerül sor a Tolnai Wellness gyógyító felolvasására. A programok Martonoson folytatódnak, az Etno Cabana tájházban, ahol 12:30-tól Berényi Saroltával Dimitrov Nikoletta beszélget Nem megváltani jöttem című új kötetéről, majd Bicskei Gabrielával Benedek Miklós beszélget a Barátnőim Hágár című új kötetéről, Terék Annával Bíró Tímea beszélget a Jég című új kötetéről. A program Magyar Kanizsán fog folytatódni, ahol a strandon 16 órától a Híd folyóirat fiatal alkotói mutatkoznak be. A Művészetek Háza mellett 17 órától Oláh Tamás, Vajdasági Magyar Színház és Identitás Történetek című kötetének a bemutatója lesz, és Kál Kovács Ákos bevezetője követhető nyomon a Színház Sárból című dokumentumfilmhez, amely 19 órakor fognak vetíteni a moziban. Tudjátok, ezt erről már volt szó, ez az a dokumentum, mely a Tanya Színház történetét dolgozza fel. És estére is marad egy program, este 8:30-kor az Art Café teraszán Lumadui koncertje zárja a napot, az egész napra szóló fesztiválja pedig 2000 dinárba kerül.
1: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: programajánló.
1: Kertmozi a Zsinagóga Parkban, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében május 30-án 20 óra 30 perctől. Régi idők hangulata, csillagos égbolt és a magyar filmtörténet második hangos filmje várja a közönséget. A Hippolita lakály című filmet láthatják fekete-fehérben, magyar nyelven, szerb felirattal. Kabos Gyula felejthetetlen alakítása közel 100 év után is ugyanúgy megnevetteti a nézőket. Ne maradjanak le erről a különleges élményről. A belépés ingyenes.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Presszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.
0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91.

Műsorunk végéhez érkeztünk, ennyi fért bele a mai Pannon Presszóba. Remélem, hogy kellemesen telik a napotok. Az időjárásunk, mondhatni, az is kellemes. A csúcsértékek ma akár a 26 fokot is elérhetik, az elkövetkező napokban is kellemes, meleg idő várható. Köszönöm a figyelmeteket, Nagyhegyesi Dávid és Fackovics Melissa búcsúzik. Maradjatok továbbra is a 91.5-ön.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus.

0: 024 60 1887.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Nagyszabású infrastruktúra fejlesztés kezdődött Magyarkanizsai gyógyfürdőben. A 113 éves múltra visszatekintő létesítménynél megindult az elöregedett termál vízvezetékrendszer teljes szanálása. Amint egy 10 millió dináros beruházást, a folyamatosan 85%-os teltházon működő intézmény saját forrásból finanszírozza, amely a gyakori leállásokat és komoly pénzügyi veszteséget okozó szivárgásokat küszöbölik ki. Újabb gondok adottak a nyugat-szerbiai Rzav vízrendszernél, ezúttal csőtörés okozott meghibásodást, több településen akadozik a vízellátás. A rendszer másodpercenként mintegy 70 liter vizet veszít. A legsúlyosabb helyzet Csácsákban alakult ki, ahol reggel óta sem ivó, sem műszaki víz nincs. A helyi hatóságok ivóvizes tartálykocsikat biztosítottak, az iskoláknak pedig azt javasolták, hogy szükség esetén ne tartsák meg a tanítást. A javításon folyamatosan dolgoznak, a segítségnyújtásba a szerb hadsereg és több környező önkormányzat is bekapcsolódott. Az 1993-ban üzembe helyezett Rzav rendszer mintegy 250 ezer embert lát el Nyugat-Szerbiában. A szakemberek szerint az előregedett hálózaton további meghibásodások történhetnek. Komoly károkat okozott a búzavetésekben a május elejé fagy középbánátban. Több helyszínen is a kalászok felső vagy középső része károsodott. Sok helyen a szemek hiányoznak vagy fejletlenek, ami jelentős termés kiesést vetít előre. Egyes gazdák szerint a hozam akár 50%-kal is csökkenhet az érintett táblákon. A szakemberek szerint a jelenséget az extrém hideg mellett tartós csapadék hiány is súlyosbítja. Április és május folyamán rendkívül kevés eső esett, ami tovább rontotta a növények fejlődését. A búza jelenleg teljes érési fázisban van, ezért sürgősen csapadékra lenne szükség a szemek megfelelő kiteléséhez. Az aszály és vízhiány ma a mezőgazdaság legnagyobb kihívásai közé tartozik, hangsúlyozta Juhász Bálint az Újvidéki Mezőgazdasági Vásár kapcsán a Szabadkai Magyar Rádióban. A tartományi képviselőház elnöke szerint a precíziós gazdálkodás és az öntözési rendszerek fejlesztése jelenthet megoldást. Mint mondta, a tartomány több mint 11 milliárd dinárt fordít földhasználati és vízgazdálkodási fejlesztésekre, emellett a fiatal gazdákat is támogatják. Moszkvában egyeztetett Milorad Dodik, a boszniai szerb köztársaság elnöke és Alekszandar Gruzsko orosz külügyminiszter helyettes. A megbeszélésen részt vett továbbá Zsejko Budimir, a boszniai szerb köztársaság belügyminisztere is. A felek részletesen áttekintették a két oldalú kapcsolatokat, valamint Bosznia-Hercegovina helyzetét, kiemelten az OHR, vagyis a Nemzetközi Főmegbízotti Hivatal működését. Az orosz külügyminisztérium közlése szerint a megállapodás született a szoros együttműködés fenntartásáról minden felvetett kérdésben. Dodik hangsúlyozta, hogy a rendezésben az ENSZ biztonsági tanácsának szerepe kulcsfontosságú.
3: Sport.
4: A Crystal Palace nyerte a labdarúgó konferencia a liga döntőjét. Szerda este Lipcsében 1-0-ra győztek az angolok a spanyol Rayo Vallecano ellen. A fináléban két olyan csapat csapott össze, amely korábban sosem játszott nemzetközi kupa finálét. Mindkét gárda visszafogottan focizott, az első 45 percben sok hiba és kevés helyzet jellemezte a meccs első szakaszát. A folytatásban megélénkült a meccs, a találkozó egyetlen gólját Jean-Philippe Mateta szerezte az 51. percben. Az angolok további helyzeteket alakítottak ki, de nem tudták előnyüket növelni. Az angol focistáknak ezzel megvan az esélyük arra, hogy minden európai trófeát a Szigetországba vigyenek.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fok van, a továbbiakban is zavartalan napsütésben lesz részünk, a hőmérséklet csúcsértéke 27 fok körül alakul.
2: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
5: Editor's Choice.
2: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panna Rádióban.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Reklám.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban. A szerkesztők választása. Odafenn.

0: vele. Ettől visszahoznak utcák és közterek. Mindenki pörög, íjatag mindig tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek.
1: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
6: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
5: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
6: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
8: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: programajánló.
1: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a Szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikusz tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Editor's Choice, a szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: Reklám.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
7: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
6: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
7: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
6: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
7: A program a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak. 15 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek.
10: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Becker Róbert. Nagyszabású infrastruktúra fejlesztés kezdődött Magyarkanizsa gyógyfürdőben. A 113 éves múltra visszatekintő létesítménynél megindult az előregedett termál vízvezeték rendszer teljes szanálása. Amint egy 10 millió dináros beruházást,

0: A folyamatosan 85%-os teltházzal működő intézmény saját forrásból finanszírozza, amellyel a gyakori leállásokat és a komoly pénzügyi veszteséget okozó szivárgásokat küszöbölik ki. Komoly károkat okozott a búzavetésekben a május elejé fagy Közép-Bánátban. Több helyszínen is a kalászok felső vagy középső része károsodott. Sok helyen a szemek hiányoznak vagy fejletlenek, ami jelentős terméskiesést vetít előre. Egyes gazdák szerint a hozam akár 50%-kal is csökkenhet az érintett táblákon. A szakemberek szerint a jelenséget az extrém hideg mellett a tartós csapadék hiány is súlyosbítja. Április és május folyamán rendkívül kevés eső esett, ami tovább rontotta a növények fejlődését. A búza jelenleg érési fázisban van, ezért sürgősen csapadékra lenne szükség a szemek megfelelő kiteléséhez. Az aszály és a vízhiány ma a mezőgazdaság legnagyobb kihívásai közé tartozik, hangsúlyozta Juhász Bálint a Szabadkai Magyar Rádióban. A tartományi képviselőház elnöke szerint a precíziós gazdálkodás és az öntözési rendszerek fejlesztése jelenthet megoldást. Mint mondta, a tartomány több mint 11 milliárd dinárt fordít földhasználati és vízgazdálkodási fejlesztésekre, emellett fiatal gazdákat is támogatják. Újvidéken a Magyar Szó székházában mutatták be a Fénykép Dormán László című dokumentumfilmet. Az alkotás a vajdasági magyar fotográfia és újságírás meghatározó alakjának, Dormán Lászlónak az életútját és munkásságát idézi meg, aki több mint 6 évtizeden át örökítette meg a vajdasági magyar közösség mindennapjait és kulturális életét. A filmet Herceg Zsolt rendezte, a vetítést követően a közönség kötetlen beszélgetésen vehetett részt a film főszereplőjével és a rendezővel.
1: Sport.
0: Május 30-án és 31-én lesz megtartva a Tour de Fruska sport és rekreációs rendezvény. A Fruska Gorán immár a 7. alkalommal rendezik meg az eseményt, amely évről évre egyre népszerűbb. Dané Basta, a tartományi sporttitkár azt nyilatkozta, a rendezvény célja, hogy közelebb hozza a sportot és a természetet mindenkihez. Egyetlen nap alatt több mint 1500 résztvevőre számítanak 14 országból, valamint több mint 2500 látogatóra, mondta Iván Árpás, a rendezvény igazgatója. Az idei sportprogram magába foglalja a rekreációs MTB maratont, az EMTB maratont, az eliminátor versenyt, a gyermek kerékpár versenyeket, valamint a trail futó versenyeket is.
1: Időjárás.
0: Szabadkán is környékén jelenleg 25 fokot mérnek, a továbbiakban is zavartalan napsütésben lesz részünk, a hőmérséklet csúcsértéke ma 27 fok körül alakul. Holnap is a maihoz kellemes időjárás jellemzi térségünket, pénteken is a napsütésre lesz a főszerep, helyenként megjelennek felhők az égen, de a csapadék kialakulására kicsi az esély. Holnap a legmelegebb órákban 25 fok várható, a hétvégén már esernyőre is szükségünk lesz.
2: Készen állsz?
3: Oh, yeah!
2: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
3: Nóta! No,

0: Magyar kedvencek szövegmentesen a 91.5 Pannonrádióban.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
5: Média támogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Híradó.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert a híradó témái közül. A tartomány több mint 11 milliárd dinárt fordít földhasználati és vízgazdálkodási fejlesztésekre. 5 nap alatt 29 kínai vállalat vezetőségével egyeztetett a szerb elnök, és korszerűsítik a magyar-kanizsai gyógyfürdő infrastruktúráját, következnek a részletek. Az aszály és a vízhiány ma a mezőgazdaság legnagyobb kihívásai közé tartozik, hangsúlyozta Juhász Bálint az Újvidéki Mezőgazdasági Vásár kapcsán a Szabadkai Magyar Rádióban. A tartományi képviselőház elnöke szerint a precíziós gazdálkodás és az öntözési rendszerek fejlesztése jelenthet megoldást. Mint mondta, a tartomány több mint 11 milliárd dinárt fordít földhasználati és vízgazdálkodási fejlesztésekre, emellett a fiatal gazdákat is támogatják. Kiemelte, a Vajdasági Magyar Szövetség tartományi szerepvállalása kézzelfogható eredmények hoz. Számottevő közmű és útfejlesztés valósul meg Vajdaságban. A politikus beszélt a VMS taggyűléséről is, és kiemelte, a határon túli magyarságnak együtt kell működnie Magyarország

0: mindenkori kormányával. Agárdi Gábor riportja.
1: A környezeti kihívások, mint az asszály nagyon fontos téma, amelyre a precíziós gazdálkodással, illetve a víz felhasználásának a racionalizálásával és észszerű biztosításával lehet reagálni, mondta a Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsorában Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke ezt az újvidéki mezőgazdasági vásár kapcsán nyilatkozta, amely eseménynek idén a mezőgazdaságban jelentkező kihívások voltak a központi témái.
2: Fontos az, hogy a tartományi költségvetés több mint 11-11,5 milliárd dinárt biztosít a földhasználat, a víz, az öntözés biztosítására. Pályázat formájában több száz millió dinárt fordítunk öntözési rendszereknek a telepítésére. Nagyon fontos, hogy a fiatal gazdák pályakezdését, vagy gazdálkodásnak az elkezdését is 200 millió dinárral támogatja idén a tartományi költségvetés, hiszen fontos az a számunkra, vagy a Vajdasági Magyar Szövetség számára, hogy a magyar közösség is ebből a fejlődési lehetőségből, mint vajdasági szerbi adófizető polgárok részesülni tudjanak. Ezt biztosítja a tartományi jelenlét, az, hogy ott ülünk az asztalnál, a döntések születnek.
1: Juhász Bálint beszélt a Vajdasági Magyar Szövetség taggyűlés sorozatairól is. Kiemelte, hogy évente legalább 4-szer megszervezik minden helyi szervezetben. A legutóbbit a magyarországi országgyűlési választásokat követő időszakra tervezték.
2: Egyértelmű az álláspont, a minden helyi szervezetben ezt elfogadja minden tag, függetlenül a párt, személyes párt szimpátiájától. Nagyon fontos, hogy a határon túli magyarság nem lehet ellenzékben Budapesten együttműködni. Szükséges és előremutató Magyarország mindenkori kormányával, így volt ez a 2010-es évet megelőző években, 98-tól 2002-ig is, amikor Fidesz kormány volt, utána az MSZP kormányok idején akár Bajnénak, akár Gyurcsánynak, akár Medgyesinek hívták a kormányfőt. Így volt ez az elmúlt 16 évben, és azt gondolom, hogy így kell legyen a következő időszakban is. Erre az ugyanán megválasztott miniszterelnök első beszédeimben reflektált, és a határon túli közösség szerzett jogai, támogatás formái megmaradnak. Az, hogy újra gondolják, azt gondolom, hogy természetes. Egyrészt meg is kell, hogy ismerkedjenek vele, másrésztről minden kormánynak megvannak a saját prioritásai.
1: A politikus beszélt a VMS tartományi szerepvállalásának jelentőségéről is, amely szavai szerint látható eredményeket hoz, kiemelve, hogy több mint 2,2 milliárd dinárnyi közműfejlesztés valósul meg. A tartományi nagyberuházási igazgatóság pályázatainak köszönhetően például útinfrastruktúra fejlesztésre 400-450 millió dinárnyi eszköz jut számos vajdasági településen, városban.
0: 5 nap alatt 29 kínai vállalat vezetőségével egyeztetett Alexander Vucic. Értékelése szerint a maratoni külföldi útja mindkét ország számára előnyös megegyezéseket eredményezett. A szerb elnököt szavai szerint lenyűgözték a távol-keleti országban látottak, és megtiszteltetésként élte meg a vendéglátói által megszervezett részletes programokat. Vucic hozzátette, hatalmas érdeklődés övezi Kínában Szerbiát gazdasági tekintetben. A Shanghai tájékoztatóján arról is beszélt, hogy a kínai vállalatok további beruházásokat terveznek Nagybecskereken és Síden. Ezeknek részleteiről már júniusban tárgyalnak a felek. Bővebb tájékoztatást akkorra ígért a szerb elnök. Hozzátette, egy szintén kínai cég 530 millió dolláros befektetéssel robotgyárat akar létrehozni Sabacban, ami példanélküli tőke beáramlást jelentene.
3: Megnyíltak a kapuk előttünk, mindenki, akivel tárgyaltunk, azt mondta, önt kitüntette, Xi elnök, mi készen állunk az együttműködésre bármely téren. Szerbiába megyünk az elkövetkező 1-2 hónapban. Ez sok ajtót nyitott meg számunkra, elégedett vagyok, júliusban megnyitjuk Sabacon azt az első fázist, amint visszaértünk, bemutatjuk mindhárom fázist.
0: Rendkívüli támogatást kapnak a szerbiai tejporgyártók. A szerb kormány döntése értelmében 300 millió dinárt különítettek el a hazai eredetű tejből előállított tejpor támogatására. Az intézkedés célja a tej- és tejtermékpiac stabilitásának megőrzése, valamint a szerbiai tejipari megerősítése. A rendelet pénzügyi támogatást biztosít a belföldi tejből készült tejpor kiszállításához, ezzel segítve a termelés fenntarthatóságát, a termékek biztosabb piacra jutását és a tejipari termelés folytonosságát. A támogatásra szükséges összeget a 2026-os köztársasági költségvetésből biztosítják. modernizálják a magyar-kanizsai gyógyfürdő infrastruktúráját. Ma megkezdődött a régi elavult termál vízvezetékrendszer teljes szanálása. Amint egy 10 millió dináros energiahatékonyságot növelő beruházást a folyamatos teltházzal működő intézmény saját forrásból finanszírozza. Mivel a csőcsere a városi park területét érinti, a kivitelezők a helyi önkormányzat felügyelete mellett a természetvédelmi szempontokat maximálisan szem előtt tartva végzik a munkálatokat. Horváth Kátai Orhidea riportja.
4: Megkezdődött a termálvízvezeték teljes szanálása és az új csövek lefektetése a magyar-kanizsai gyógyfürdő kapcsán. Ez a beruházás létfontosság a fürdő számára, hiszen a munkálatok befejeztével a dolgozók és a vendégek is óriási előnyökhöz jutnak, mind a terápiás kezelések, mind a turizmus további fejlődése terén. A fejlesztés komoly pénzügyi hatékonyságot is hoz. A korábbi rendszerben ugyanis a termálvíz áramlás akadályai és a gyakori leállások miatt rengeteg pluszköltség keletkezett, ami a fürdő egész működésére rányomta a bélyegét. Ezt a problémát hárítják most el véglegesen. Snežana Adžić, a magyar-kanizsai gyógyfürdő igazgatója. Ami azt jelenti, hogy nem csak a jelenbe fektetünk be, hanem a jövőbe is, hiszen ennek a projektnek és ennek a távvezetéknek az elkövetkezendő években kell majd meghoznia a pozitív hatásait.
5: Szóval pozitív ne effekt.
4: A munka egy rendkívül komplex folyamat, hiszen a csövek cseréje hatalmas beruházást jelent. Erre már nagy szükség volt, ugyanis a régi csövek az utóbbi időben már láthatóan eresztettek, amit a helyszínre érkező munkások is rögtön észleltek. Mivel a kivitelezés a park területén zajlik, ahol egy 200 éves fa is található, a munkálatok fokozott óvatosságot igényelnek, a beavatkozás azonban elkerülhetetlen a rendszer biztonságos működéséhez. Dusan Glisic, a Tiszamenti Vízművek Kft. Igazgatója. Egy nagyon specifikus munkáról van szó, hiszen a magyar-kanizsai parkban dolgozunk, amelyet annyira gondosan ápolnak és óvnak. Minden egyes fa meg van jelölve. Ez azt jelenti, hogy elsősorban a természetvédelemre és az ökológiára figyelünk. A munkálatok szinte archeológiai jellegűek. Egyetlen fa, egyetlen hajszál gyökerét sem vághatjuk el. A gyógyfürdő messze a régión túl is ismert, így a szolgáltatások magas szintű biztosítása elengedhetetlen. Ez a mostani nem egy tipikus korszerűsítés. A régi és az új épület közötti, mintegy 10 millió dináros beruházásra azért volt szükség, mert a vezeték az elmúlt 40-50 évben rendkívül rossz állapotba került. A csere után a rendszer végre energiahatékony lesz, és mivel a termálvizet fűtésre is használják, kulcsfontosságú, hogy a víz ne folyjon el. A beruházás a városi park miatt fokozottan érinti az önkormányzatot is. Fejsztámer Róbert, magyar-kanizsa polgármestere.
6: Önkormányzati részről szerencsére ehhez nem kellett sem önrészt, sem pedig bármilyen pénzügyi hátteret biztosítanunk, de mivel a park az az önkormányzatnak a tulajdona, ezért mindenféleképpen kellett egy építészeti együttműködés, ahol mi egyrésztől megadtuk a feltételeket, hogy milyen alapján végezhetik el ezt a munkát, másrésztől pedig bekapcsolódtunk abba a felügyeleti rendszerbe, ami bízom benne, ahhoz fog minket hozzásegíteni, hogy maga a beruházás legvégén mindenki elégedett legyen.
4: Magyar-Kanizsán már 113 éve zajlik a gyógyítás és a rehabilitáció a gyógyfürdőben. Az intézmény szinte mindig teltházzal működik.
0: A pontos idő 16 óra 10 perc.
7: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fokot mérhetünk, holnap szinte zavartalan napsütés várható, csupán kevés felhő lehet majd felettünk, a szél is mérséklődni fog, a csúcsértékek pedig 25-26 fok körül fognak alakulni pénteken.
9: Hallgass napjaink slágereit,
10: és légy tájékozott!
9: Ez a Pannorádió.
7: Reklám.
11: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
12: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk! Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
11: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
12: Mosolyt varázsolunk. Nordend. Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
13: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, Nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
11: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
10: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
14: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
10: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
14: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
10: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
15: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön, Boros Alennel.

Csillagullás. Ez volt egy Csüden és a Camera című dal. Hello mindenkinek, elindult a mai csillagulás, jönnek a legnagyobb kedvencek a folytatásban, mint a 91.5-ön. Kérjetek, kívánjatok, 19 óráig tehetitek meg, 063-621-605, illetve a Facebookon egy csillagulás Pannon Rádió. Jön a folytatásban most Teddy Swims és legújabb dala Mr. Know It All, aztán pedig itt lesz még Baby Rexha is Faithless, a New Religion-nel, és itt leszek én is, a nevem Boros Alen, jó szórakozást!

Bibi Rexha és a Faithless Souls Insomnia újra gondolvánz volt a New Religion, itt a csillagulás kezdetén, a folytatáson pedig már az első mai kérések teljesülnek. Szép napot mindenkinek, Shawn Mendestől szeretném a When You're Gone című dalát. Annak érte, mindjárt hallgatjuk majd a Finn csapat. Mert hogy van itt egy film Finn csapat, igen, a Sunrise Avenue, Hollywood Hills, Shawn Mendes után itt lesz majd a Sunrise Avenue, hiszen Sia Allen a Hollywood Hills című dalt szeretném kérni. Tamara kérésére érkezik majd ez a bizonyos hollywoodi dombokról szóló dal. Na, Finn rock formációtól. Hello csillagulás, azt álmodtam egy világot, Edda felújított változatot hallgatnám meg. Norbi kérésére pörgetem, Lotfi Begi Pataki Attilával újította fel, és tette pörgősebbé ezt az Edda klasszikust. Halihó a jó munkához, jöhetne Calvin Harris-től a Summer, hiszen már itt a nyár. Ezt Szabolcs írta, bizony ebben nem lehet belekötni. Megjött a jó idő, már most már nyári időjárás várható a továbbiakban. Jön tehát majd Calvin Harris-t és egy klasszikus dal, amelyben a vokát ő saját magának biztosította, amikor még beleénekelt a dalaiba, és milyen jól tette, milyen jó hangja van. Jön mindjárt majd a Summer a blokk végén. És még egy üzenet, szia BSV és Marics Peti új dalát szeretném a kívánság műsorban kérni. Ez pedig Niki szeretni hallani, egy vadonatúj dal, BSV, Marics Peti és a Rollercoaster, vagy a Hullámvasút, egyébként ennyit jelent a dal címe. Előtt a Hollywood Hills, aztán a When You're Gone, itt lesz az Álmodtam egy világot, majd pedig a Summer és a továbbiakban 19 óráig kérjétek, kívánjatok, írjátok, hogy mit hallgatnátok a 90-es évektől egészen napjainkig.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Szevasztok, én jövök a doktor Péres, ebből a csillaghullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt mondtam. Ciao.

0: Programajánló.
1: A művészet képes kimondani azt is, amit néha szavakkal nehéz. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 7-én 19 órára különleges irodalmi és zenei estre várjuk az érdeklődőket a Szabadkai Zsinagógába, ahol Kautsky Armand, Jászai Mari Díjas színművész és Farkas Izsák hegedűművész közös előadása a vers, a zene és az érzelmek erejével idézi meg az otthon, a közös emlékezet és az összetartozás érzését. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Bővebb információ a szabadka@mcc.hu e-mail címen, vagy a 024 237 800-as telefonszámon. 024 237 800. Találkozzunk a Szabadkai Zsinagógában június 7-én, vasárnap 19 órakor.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Lefadben újdonsávja, ez volt a Heroes of the Night. A folytatása pedig a TNT-ből Dobrádi Ákos mesél arról a bizonyos dalról, amelyet 13 év után készített el. Legutóbbi TNT dal Ébren álmodtunk, erről hallhatunk a folytatásban.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

Korábban úgy voltam vele, nem szeretnék ilyen TNT-s dolgokat írni, egészen már zenei gondolatok, érzések, zenei érzések kavarognak bennem, és jutnak eszembe, amikor leülök az zongora mellé. De azért rágta a fülemet a bátyám, aki egyben a menedzserem, rágta a fülünket már a közönség is, hogy hallanának valami új dalt. Úgyhogy akkor azt mondtam, hogy jó, akkor leülök és csináljunk valamit. Olyat, ami nagyon tipik TNT, azokat a stílusügyeket hordozza magában, és azt a hangulatot és érzéseket, zenei világot, amit nagyon szeret a mi széles közönségünk. És akkor egyszerűen leültem a zongora mellé, és megírtam ezt a dalt. Ugyanúgy, mint minden slágeren, nagyon rövid idő alatt született meg, ami nagyon jó jár, mert az igazán jó dalok azok pár perc alatt kigurulnak a zeneszerzők tollából és a kezükből, és ez is így történt. Már abban a pillanatban, amikor megszületett, éreztem, hogy ez sikerre van ítélve, lehet azt mondani, és a visszajelzések is azt igazolják, hogy ez így van. Hát a tartalmát tekintve nem sokban különbözik a többi TNT daltól, egyszerű emberi érzések, egyszerű emberi gondolatok jellemzik, akár lehet mást is gondolni a szövegben, tehát lehet egy párkapcsolatot is belegondolni a szövegbe, de akár egy karrierre is lehet gondolni, mint ahogy a mi esetünkben is. Nyilván felteszi az ember azt a kérdést, kiragadom most egy sort a dalból, hogy akkor megjelensz új előadóként, meg megjelented az első lemezeket, akkor is befutsz, hogy ez csak egy egyszeri dolog, egy rövid karrier, vagy egy hosszú karrier, tehát hulló csillag van, vagy állandó. Tehát, hogy az mindig jó, hogyha több értelmű egy szöveg, és már többen jelezték, hogy akár így is lehet értelmezni a szöveget. De maradjunk annál, hogy ez egy, inkább én azt gondolom, egy olyan párkapcsolatról szól, ahol az érzelmi libikókán ül a két fél, és egy küzdelmes, szenvedélyes párkapcsolat, amiben felteszik a kérdést, hogy akkor most egymásért maradnak, vagy sem. Valahogy így tudnám. Nagyon nehéz szöveg, meg dalról beszélni, de nem dalottak az a lényeg, hogy hallgatni kell, és akkor mindenki azt gondolja, hogy ilyen, mit akar. Sziasztok, én Dobrádi Ákos vagyok a TNT zenekarból, és hallgassátok az új dalunkat itt a Pannon Rádióban.

0: Mert jó. Reklám. Micsoda? Topolyán a tankcsapda. Igen! Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
1: Az Eufória. Fellép
2: a tankcsapda.
0: A Trven a Jabuka együttes.
1: A Frénia.
0: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
1: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
0: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
1: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene mindenkit összeköt.
0: Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
3: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 5155.
4: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
0: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannorádióban. 20 órától.
5: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my off-the-record radio show right here on Pannon Radio.
0: 21 órától.
6: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
0: 22 órától.
7: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
0: So have a word at all.
8: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
9: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
10: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to my show, The Martin Garrix Show, on Pannon Radio.
0: Világsztárok estéje, minden szombaton, a Pannon Rádióban.
11: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
12: Hey, this is Ed Sheeran.
13: Chilla, chilla, chilla,

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri, karog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: Programajánló.
6: Hagyd a kanapét, válaszd az élményt. Vasárnap, május 31-én a Fitzóna csapata élőben Palicson.
7: Délután 00:30-ig várunk a Zenepavilonnál a Velatúr rendezvényen.
6: Vagy hallgass bennünket a 91,5-ön.
7: Tartalmas beszélgetésekkel, a helyszínen látványos sportbemutatókkal készülünk.
6: Hozzátok magatokkal a jó kedvet,
7: a pozitív energiát
6: és a családot is. Fitzóna a Velatúron.
7: Találkozzunk május 31-én Palicson.
6: Mozdulj rá te is! Egy vasárnap, ahol a mozgás
7: találkozik a jó hangulattal.
8: 17 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért Címgáz.
11: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezései különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
6: Nada Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nada Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
7: Csillagullás. Több mint kívánság műsor. Hétköznaponként 16 órától a Pannon Rádió.

Calvin Harris adonatújdól, ez volt a Satisfy Jazzy-vel közösen itt a Csillaghullás mai második órájában. Lehet még kérni, kívánni egészen 19 óráig, vagyis a következő óra végéig, illetve csütörtök van, a következő óra második felében jön majd a Retro Chart teheti kiadása. Most viszont Hello Alan, meghallgatnám Ray Escapism című dalát így a munka mellé. Adriana kérte. Jó munkát kívánok, a dal pedig mindjárt érkezik. Kedves Csillaghullás, Pharrell Williams Happy című dalát szeretném. Vidám délután mindenkinek, Marianna. Viszont kívánok vidám délután, egy vidám dallal jön mindjárt Pharrell és a Happy. Szia, Len, szeretném kérni 8 óra munka számot Pharrelltól egy vegyes kereskedés dolgozóinak. Köszi, Iringó voltam, nem reklámozunk. Jó munkát kívánok mindazonáltal, és jönni fog a dal is. Szia, az Elengedem című dalt szeretném Opitz Barbie-tól. Ezt már Suzy kérte, ezt is hallgatjuk, illetve Hali nagyon jó műsor, Hurts Wonderful Life szóljon az újabb változatban, nekem is, mindenki másnak is, Zsombi. Zsombi, örülök, hogy tetszik, egy jó kis zenét kértél, a 2025-ös változatban jön a Wonderful Life, Hurts Purple Disco Machine-nel, előtte Beatrice, itt lesz Ray, Opitz Barbie, kezdésnek pedig Pharrell Williams és a Happy, itt a Csillaghullásban.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Szevasztok, én jön, ez a Dr. Béres, ez a Csillaghullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én...

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Erős csajsz.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannorádióban.
1: Reklám.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
4: Te, nyitva van még a Mórahalmi fürdő?
5: Persze, ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
4: Tényleg?
5: Igen, nem hallottad? Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
4: Akkor irány Mórahalom.
5: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
4: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, feltöltődés határok nélkül.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
7: Programajánló.
8: Pattanj! Traktorba!
9: 18. Traktorfesztivál Oromhegyesen, május 31-én vasárnap, az oromhegyesi Atlantis Garden kerthelységében és parkolójában. Traktoros felvonulás, különféle versenyszámok és kulturális programok. 13 órakor fellép a Döndi Duó, 17 órakor pedig Csepregi Éva.
8: Haverok, buli, traktor!
10: Média támogató a Pannon RTV.
11: This is Shakira.
12: What's up, y'all? I'm Beyonce.
13: Hi, I'm Christina Aguilera.
14: Hey, y'all, this is Alicia Keys, and you're checking out
15: Csillaghullás.

0: Ő volt Shakira, és a rövidesen június 11-én kezdődő idei foci VB hivatalos dala a Die Die. Waka Waka után Die Die. Ismét Shakira, a foci VB himnusz előadója. A folytatásban pedig ismerjük meg a Stadium X-et. Sokan már ismerhetik is. Nagy Dávid, azaz Dave Martin, illetve Milicsovszki Zsolt, azaz Sally. Ők jönnek a folytatásban.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
2: Alapvetően én azt szoktam mondani, hogy nagyon sok stílusjegy jött ahhoz az ízléshez, amivel én elindultam. Engem elsősorban a vokális zenék fogtak meg. Nagyon érdekes, hogy amikor úgymond a zene szeretete megjelent számomra, én egyébként a bátyámon keresztül kerültem bele, aki elsősorban rock zenét hallgatott.
3: Nekem mindenféle zenei alkotás teljesen autodidakta volt. Abban az időben nem igazán voltak erre iskolák, elektronikus zenei producerképző iskolák. Most már nagyon jól állunk ebben a tekintetben is, de 10-15-20 évvel ezelőtt ez így elképzelhetetlen volt.
2: Én annak idején, amikor lemezeket vásároltam, akkor azért vásároltam a lemezeket, hogy meg tudjam hallgatni ezeket a zenéket bármikor, amikor nekem kedvem támad hozzá. Nem azért, hogy DJ-zzek vagy közönségnek játszak, sőt, kifejezetten távol áll tőlem ez. Nagyon érdekelt, hogy ezeket a hangokat, amik ezekben a zenékben vannak, ezeket hogyan állítják elő.
3: Stadium X előtt, ha jól emlékszem, talán 2 vagy 3 évvel előbb kezdtem el zenéket írni. Az első ilyen komolyabb sikerem egy nemzetközi remix pályázat volt, amit a Fede Legrand írt ki, és első helyezést értem el ezen a kiírt remix pályázaton. Onnantól fogva egy viszonylag felgyorsultak az események.
2: Az első sikerek számomra mindenképpen abban jelentek meg, hogy azok a kiadók, akiktől vásároltam lemezeket, véleményezték azt, amit elküldtem nekik. Ez volt az időszak, amikor az egyik lemezboltban megismerkedtem a Dalmadi Dániellel, és csináltunk 2-3 demót, még akkor a Muzaik formációval egyébként a Dani találta ki ezt a nevet, hogy Muzaik, és elküldtük a külföldi kiadóknak, és tetszett nekik, és megjelent. Akkor voltam 16 éves.
3: Az első közös dalunk Roger Sáncheznek a kiadóján jelent meg, az volt a cím, hogy Trump. Ez egy ilyen trombitás house dal volt. Ezt talán, ha jól emlékszem, 2011-ben jött ki. Akkori viszonylatban hatalmas külföldi sikere volt a dalnak.
2: 2013 volt az, amikor egy fordulópont volt, amikor így a kapcsolati tőkéken keresztül eljutottunk odáig, hogy most már tényleg tudunk olyan dalszerzőkkel, énekesekkel, kiadókkal, menedzsmenttel dolgozni, akik képesek átugrani azt a gapet, hogy mi Magyarországról, ami nem a epicentrum az elektronikus zenének, meg úgy alapvetően a zeneiparnak, labdába tudjunk rúgni egy projekttel.
3: Ez a Howl the Moon című felvétel volt februárban, és onnantól fogva felkelültünk erre az elektronikus zenei palettára, és onnantól fogva működünk, mint Stadium X. Rá pár hónapra már közösen a világ egyik talán legmeghatározó klubjában, a Pacsai Bizában volt az első fellépésünk, tehát nagyon érdekes volt, hogy 2 év alatt eljutottam a hallgatóból, aki az előadására elment, egy partnerig, aki közösen lép föl a világ egyik leghíresebb klubjában.
2: Egy hónapra rá ugye jött az Ultra Music Festival King Miami-ba, ami egyébként a elektronikus zenének a alfája és omegája, tehát mindenki ott mutatja be a legújabb dalokat, és ezen a fesztiválon ez a legjátszottabb dal volt.
3: Nagyon érdekes élmény volt eljutni 2009-ből, abból a fázisból, hogy amikor elmentem bulizni a haverjaimmal, David Guetta volt a legmeghatározóbb előadó. Pár évvel később, 2014-ben eljutni arra a szintre, hogy a segítségünket kéri mondjuk az albumának a megírásához, vagy közös dalt szeretne velünk írni. Nagyon sok mindenki felkért minket, hogy hivatalosan készítsünk remixeket. Itt dolgoztunk Kygóval is, a Clean Bandittel, a Lost Frequencies-zel, és nagyon-nagyon sok mindenkivel így nagyon személyes kontaktus is létrejött. Talán a leghíresebb emberek, akikkel dolgoztunk, David Guetta, Robin Schulz, Aleph Arbe. Nekem dallam kreálás szempontjából érdekes mód vezetés közben jön a legtöbb ötlet. Vezettek és elkezdek egy dallamot dudolászni. Félre szoktam állni a kocsival, a hangrögzítővel gyorsan felveszem, és amikor utána beülök később a stúdióba, ezeket szoktam elővenni.
2: Engem nagyon nagy mértékben inspirál az, hogy eljárok bulikba, tehát látom azt, hogy az emberek mire táncolnak, mi az, ami tetszik nekik. Próbálok egyébként olyan bulikba menni, ami számomra adhat valami más, tehát mondjuk nem feltétlenül abban a stílusban mozogni, amiben mi is alkotunk, vagy amiben mi így elhelyezkedünk. Én nagyon-nagyon szeretek zenét hallgatni, de olyan szintű mennyiségben, hogy amennyit csak lehetséges, és lehetőség szerint ilyen kis rejtett dolgokat, ami, tehát nem a rádióban, vagy a tévében, vagy nem egy playlistből, amit már valaki ajánl nekem, hanem így teljesen random így elmenni, és akkor így valakinek a lemezgyűjteményéből így kihalászni dolgokat.
3: Talán a szakmának a legnagyobb veszélye a kiégés. Nagyon-nagyon könnyű. Illetve ezeket a hullámvölgyeket, amik esetleg adódhatnak, azokat nagyon-nagyon nehéz kezelni. Nagyon nehéz kezelni, hogy egyik pillanatban valaki még otthon ül a szobájában és próbál zenéket írni, a következő pillanatban meg ezrek éneklik a dalszöveget, meg ezrek mennek el fellépésre. És az is benne van a pakliban, hogy rá fél évre meg úgy fordul a zenei trend, hogy hirtelen teljesen más érdekli az embereket.
2: Nagyon örülök, hogy Agya Dáviddal csinálhatom ezt, mert azt gondolom, hogy az, hogy ez a projekt ennyire sikeres, nyilván ugye azt mondtam, hogy ez relatív, de én azt gondolom, hogy az elért eredmények azért alátámasztják ezt, hogy ezt őszintén mondhatom, hogy elismert és sikeres. Az nagyban annak köszönhető, hogy a Dávid, én pedig az én szerepemet csinálom, és hogy tényleg mind a ketten összerakjuk azt, ami van, és ezt a projektet csináljuk szívvel, lélekkel.
3: Nagyon sok jó embert ismertem meg ezáltal, és nagyon sok olyan álmom is valóra vált, amit nem gondoltam volna, hogy sikerülni fog, vagy akár találkozhatok mondjuk egy olyan előadóval, akivel tényleg felnéztem fiatalabb koromban.

0: Reklám.
1: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na, azt nem várnám.
1: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
6: Bomax.
7: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
8: Műsorajánló. Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és verseny. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Újfél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
9: Hey, what's up? This is Jay-Z.
10: This is Big Snoop D-O-double-G.
11: It's your boy Wiz Khalifa, man.
12: Hey, yo, this is Eminem.
13: Yo, what's up? This is Dr. Dre.
14: Chill out,

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

kívánság, dalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

Egy hivatalos mese, Fatboy Slim elkészítette a Rockefeller Skunk mese változatát, és ebbe beletette a Rolling Stones klasszikusját, ugye, az I Can Get No Satisfaction, így szólt a Satisfaction Skunk. 18 óra 10 perc van, újabb kívánságblokk következik, aztán pedig az óra második felében jön a Retro Chart, vagyis olyan dolgokat hallgatunk majd, amelyek a mai napon, tehát május végén uralták a hivatalos angol toplistát, a UK chartot bizonyos években a múltban. Na addig viszont szia, Pannoniát szeretném kérni, és a medencézős társaságnak küldöm Kelebiára, tündek érte, jó csobbanást mindenkinek! Látszik, megérkezett a nyár, vagy legalábbis most már kopogtat az ajtón. A medencék már úszhatónak bizonyulnak. Ilyen tehát majd Dash Young Fly is elzárja a dala. Szép napot az Évszakok című zenét kérném Dr. Bérestől. Albert kérésére játszom majd ezt a Balázs Pecó feldolgozást Dr. Béres és Berkes Olivértől. Hello, lenyú a műsor. A kisvilág lenne a kérésem. Köszi, Edina. Nagyon szívesen, Edina. Örülök, hogy tetszik. Jön majd a Cosmix Lotfi Begivel kiegészülve, illetve szép napot szeretném meghallgatni Sia Unstoppable című dalát, és további jó műsort kívánok. Üdvözlet, Gyöngyi! A megállíthatatlan jön az Unstoppable Sia-tól, az ausztrál énekesnőtől, aztán Dr. Béres Berkes Olivérrel, majd Dash Young Fly is Azaria. Na blokk végén pedig Cosmix Lotfi Begivel.

Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terakeramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terakeramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
4: A műsor folytatásában egy igazi legendás előadó következik a 90-es évekből, az Eurodance vonal ikonikus alakja, Dr. Alban. Köszöntelek a Pannon Rádió hullámhosszán.
5: Thank you so much for inviting me.
4: Kezdjük a legelején. Ugyebár Nigériában, azon belül Ogutában nőttél fel. Nos, hogyan emlékszel vissza a gyermekkorodra?
5: Grew up in Oguta, that's in the south.
4: Ogutában nőttem fel, ami egyébként Nigéria délkeleti részén helyezkedik el. Jó hely, gyönyörű hely, de akkoriban volt az a bizonyos Biafra, egy kikiáltott állam az országon belül, amiért háború dúlt 67 és 70 között, a nigériaiak és a biafraiak között. De ezt leszámítva szép hely, jó volt ott élni. Ott nőttem fel, de utána Európába költöztem.
5: And growing up from there, and then moving to Europe.
4: Gyermekként mi szerettél volna lenni? Mi lett volna az álommunka számodra?
5: Well, growing up in such a family.
4: Nagy családban nevelkedtem, ahol a szüleink csak annyit akartak, hogy műveltek legyünk. Ez volt a cél. Nekünk pedig ki kellett találnunk, hogy mit is akartunk csinálni, mik akartunk lenni. Ez volt tehát az alapvető, a kiinduló dolog.
5: So that was the basic thing.
4: Milyen előadókat, kiket hallgattál legtöbbet fiatalkorodban? Volt, aki hatással volt rád?
5: A lot of American stuff did influence me.
4: Nos, sok amerikai dolog hatással volt rám, és néha afrikai is. Hallgattam néha a nigériai Fela Kutit, sokat hallgattam emellett James Brown-t, Diana Ross-t, Whitney-t, Michael Jackson-t, és az összes nagy 70-es évekbeli előadót, például a Kool & the Gang-et, és hát másokat is.
5: 70s, Kool & the Gang, all that.
4: A folytatásban viszont beszéljünk a saját zenédről. Első dalod, és hát ugyebár első nagy sikered a Hello Africa volt, ugyebár hogyan született a zeneszám, mi is a története?
5: Well, we decided to make a music.
4: Először is eldöntöttük, hogy ideje zenét készíteni, és afrikaiként azt mondtam, álljon a középpontban Afrika, az első dalomon, az első nagy lemezemen. Ilyen egyszerű volt. Afrikaiként eldöntöttem, hogy az első zeném, amit kiadok, Afrikáról fog szólni. Ez így is volt, és ez így is természetes.
5: Simple, it was just very natural.
4: A Hello Afrikát követően mi minden történt veled a sikerhez vezető úton?
5: Well, after that, that went very big.
4: Azután, hogy hatalmas siker lett a bemutatkozó dalom, őszintén nem is gondoltuk volna, hogy ennyire népszerű lesz. Utána jött még a No Coke, az It's My Life, és az összes többi, szóval folytattuk a jól megkezdett utat.
5: It's My Life, Sing Hallelujah, and all of them. So we just continued.
4: A világhírnév és a hatalmas sikereket követően mi motivált az újabbnál újabb dalok kiadásában?
5: The success, when you get success, as of course you.
4: A siker, egyértelműen. Amikor sikeres vagy, természetesen próbálsz mindig jobban is, jobban teljesíteni. Ez olyas valami, ami arra ösztönöz, hogy mindig többet tegyél. Amikor tudod, hogy egyre többen hallgatnak, egyre többen élvezik, amit csinálsz, jók az előadásaid, a koncertjeid, és a dalaidat mindenhol játsszák, az bizony nagyon motivál, és te többet akarsz csinálni.
5: You get motivated and you want to do more.
4: A témánál maradva, ennyi évet követően, manapság miben lesz motivációt a folytatáshoz? Nos, a dalok ma is hallgatottak, és a fiatalok, akik amikor a zenék kijöttek, még meg sem születtek, hallgatják őket, most pedig felismernek az utcán vagy bárhol. Ez az internetnek is nagyban köszönhető, a Spotify-nak és a többieknek. Szóval ezek azok a dolgok, melyek jelenleg motiválnak és arra ösztönöznek, hogy folytassam.
5: It motivates me and it keeps me going.
4: Ha nem a saját dalaidat vesszük, létezik olyan mai előadó, akit szívesen hallgatsz?
5: No, I don't listen to anybody else.
4: Nem hallgatok senki konkrétat. Egyszerűen csak azokat a zenéket szoktam hallgatni, amikről azt gondolom, hogy jó. Nem számít, hogy ki az, nem számít, hogy mi az.
5: It doesn't matter who it is. It doesn't matter what it is.
4: Pár éve kiadtál egy kislemezt Hathaway-jel az I Love the 90s címmel, vagy szeretem a 90-es éveket. A dalban néhány kollégádat is megemlíted. Ők azok, akikkel a mai napig is jó kapcsolatot ápolsz? Azokkal az előadókkal sokat dolgoztam különböző fesztiválokon, és kedvelem a dalaikat. Ezért említettem meg őket. Ez az egész az élvezetről szól. Arról, hogy mind-mind együtt vagyunk, és a jó kapcsolatról azokkal az előadókkal.
5: It's all about having a good relationship with those artists.
4: Ha meg kellene határoznod, mi volt eddigi pályád legnagyobb sikere, mit emelnél ki?
5: The biggest success must be It's My Life.
4: A legnagyobb sikerem kétségkívül az It's My Life kell, hogy legyen. Ez egy nagy-nagy sláger. Sokat jelent számomra, mert előtte volt ugyan a Hello Africa, meg a No Coke, de az It's My Life hozta meg számomra a világsikert. A zeneiparban letette. A kézjegyemet világszerte ismertétett, jobban, mint a Hello Africa. Szóval hatalmas lépés volt, nagy-nagy szám, valami, amire nagyon büszke vagyok.
5: Big song and something that I'm proud of.
4: Végül pedig arra lennék kíváncsi, hogy mit tartogat még a jövő számodra. Jönnek újabb és újabb koncertek világszerte?
5: Yeah, there are more concerts coming and
4: további koncertek jönnek, és bár megválogatom őket, de ahol fellépek, igyekszem a legjobbat nyújtani.
5: The best I can of them.
4: Dr. Albán, köszönöm, hogy a rendelkezésemre álltál, és további sok sikeres évet kívánok neked a zeneiparban.
5: Thank you very much. Thank you.
0: Hi, this is Dr. Albán.
6: Csillaghullás. A

0: programajánló.
1: Ünnepi előadás József Attila születésének 120. évfordulója alkalmából. Megzenésített versek, líra és zene egy különleges esten. A Kosztolányi Dezső Színház színpadán a zentai Proúrbe díjas Mécsvirág együttes lép fel. Június 1-én hétfőn 19 óra 30 perckor. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 0655433203-as telefonszámon. 0655433203.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
4: Micsoda?
5: Topolyán a tankcsapda.
4: Igen!
5: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
4: Az Eufória. Fellép
6: a tankcsapda.
5: A Törben a Jabuka együttes.
4: A Frénia.
5: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
4: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
5: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
4: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene
5: mindenkit összeköt. Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
2: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
7: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
8: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
9: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
10: Your favorite show. Your number one. On Pannon Radio.
11: Csillagullás. Itt a Csillaghullásban pedig, ahogy a csütörtökönként lenni szokott, jön a Retro Chat. Olyan dolgokat hallgatunk, amelyek a mai napon, tehát május 28-án a hivatalos angol toplista UK Chat élén díszelektek, például 1993-ban, 2000-ben, 2008-ban, 2011-ben és 2015-ben.
12: Csillagullás a Pannon Rádióban.
13: 1993. Ace of Base, All That She Wants.

0: Csillagullás a Pannon Rádióban.
1: 2000 Sonic, Eat Feels So Good.

0: Reklám.
1: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven érthet...
0: Reklám.
1: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzet.

0: 024 60 1887.
1: Társadalmi célú felhívás.
2: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
3: Média támogató a Pannoner TV.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
1: Társadalmi célú felhívás.
6: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
7: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
6: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
7: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
6: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac@mnt.org.rs e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
7: A program a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
8: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
9: Hey everybody, this is Armin van Buuren, and you're listening to
8: Csillaghullás.
9: Stay tuned!

0: This is what it feels like. Armin van Buuren és Trevor Guthrie közös dala itt a Csillagolás mai utolsó órájában, ahol is elérkeztünk a záróblokkhoz. Kettő kívánságdal, kettő üzenet, ami még a mai adásban teljesül. Hello Bruno-tól a Locket című dalt szeretném. Köszi szépen, Fanni. Jön tehát Bruno Kútvölgyi sárával, itt lesz a Locka latinosan. Aztán pedig Sebas, Deep Dish, Flashdance, régi nagy zene, ha belefér, szívesen fogadnám. Ezt pedig Edwintől kaptam. Bizony, remélem sokan vagyunk, akik emlékeznek erre a klub klasszikusra. Jön Deep Dish és a Flashdance, előtt azt mondom Bruno sárával.
1: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
2: What's up guys, this is Bruno Mars.
3: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
4: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Canon.
5: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Pannon Rádió.
6: Sziasztok, én jövök a Dr. Béres, ez a Csillagolás.
5: Hallgassátok ti is, tudom.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indult, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
1: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
3: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
4: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
3: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
1: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
5: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
6: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannorádióban. 20 órától.
8: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my Off the Record Radio Show right here on Pannon Radio.
7: 21 órától.
9: Hey guys, this is Sam Feld, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
7: 22 órától.
10: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
7: 23 órától.
11: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
7: Éjféltől pedig.
12: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
13: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to my show, The Martin Garrix Show, on Pannon Radio.
7: Világsztárok estéje, minden szombaton, a Pannon Rádióban.
14: DJ Robin Schulz,

Robin Schulz és Dennis Lloyd dala, ez volt a Young Right Now. Robin Schulz pedig a világsztárok estének állandó szereplője. A rádió műsora minden szombat este 23 órától hallgatható 60 percen át. Exkluzívan csak itt a Pannonrádió hullámhosszán, ahol is a folytatásban jön a Csillaghullás Mix, magyar kedvencek, először is a 90-es évek nagy-nagy zené, aztán pedig ugrunk elég sokat, és a 2010-es évek vége, 2020-as évek elejéről jönnek még magyar kedvencek, így egy kerek egészet alkotva. Ez várátok 20 óráig, amikor is kezdetét veszi a non-stop hip-hop 20 és 22 óra között. Csillaghullás pedig holnap is, a szokott időben, a hétvégére hangolódásképpen. Számítok majd a figyelmetekre a 16 órai híradót követően. Mára viszont köszönöm a figyelmeteket, a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alánt hallottátok. Kívánok további szép estét, jó rádiózást, a holnapi viszonthallásig pedig sziasztok!

0: shadow city crackhead. Et hogy jól aludja kell. Már az ágyon is kemény, hideg, mint a jég a viszkiben.
1: Csillagullás a Pannon Rádióban.

De én egyiknek sem hazudtam. Mondtam, hogy nem lesz ebből szerelem. Sem most, se később nem is keresem. És mérgeztem, mérgeztem a testem. Mások mikor feküdtek, én keltem. Rengeteg sok csókot alig értem. A reggelekre volt, hogy alig értem. Sok idő eltelt végig egyedül. Hosszú volt és mégis elrepül. Azt mondják, meg kell élni hamarabb. De közben én vagyok.

0: Ország és közterek.
1: 20 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: 5 nap alatt 29 kínai vállalat vezetőségével egyeztetett Alexander Vučić. A szerb elnök Sánkhájban arról is beszélt, hogy a kínai vállalatok további beruházásokat terveznek Nagybecskereken, illetve Siden. Emellett egy szintén kínai cég 530 millió dolláros befektetéssel robotgyárat akar létrehozni Shabacon, ami példanélküli tőkebeáramlást jelentene, mondta Vučić. Vajdaság több mint 11 milliárd dinárt fordít földhasználati és vízgazdálkodási fejlesztésekre. Emellett a fiatal gazdákat is támogatják, mondta Juhász Bálint az Újvidéki Mezőgazdasági Vásár kapcsán a Szabadkai Magyar Rádióban. A tartományi képviselőház elnöke szerint az aszályos időszakban a precíziós gazdálkodás és az öntözési rendszerek fejlesztése jelenthet megoldást. Rendkívüli támogatást kapnak a szerbiai tejporgyártók. A szerb kormány döntése értelmében 300 millió dinárt különítenek el a hazai eredetű tejből előállított tejpor támogatására. Az intézkedés célja a tej és a tejtermékpiac stabilitásának megőrzése, valamint a szerbiai tejipar megerősítése. A támogatásra szükséges összeget a 2026-os köztársasági költségvetésből biztosítják, áll a közleményben. Modernizálják a magyar kanizsai gyógyfürdő infrastruktúráját. Ma megkezdődött a régi, elavult termálvízvezetékrendszer teljes szanálása, amint egy 10 millió dináros energiahatékonyságot növelő beruházást a folyamatosan teltházzal működő intézmény saját forrásból finanszírozza.
5: Ízes remake-ben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahertzen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fir-firkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön. Sziasztok, üdv mindenkinek, itt a Pannon Rádió hip-hop zenés műsora. Lackó Árpád, vagyis Prá vagyok, és elkalauzollak benneteket a zsáner összes portéjába. Tarts velünk a mai adás misztikájába, ahol Nas, Outkast, Cypress Hill és 50 Cent lesz a fő vonulat. Legtöbb zeneszám tőlük lesz ma, de persze nem kizárólagosan. Pörgessük is meg a bakelitot, szóljanak a nóták!

1973. szeptember 4-én született Nazir bin Oludara Jones, vagyis művész nevén Nasty Naz. A híres jazzzenész Oludara sarjaként 1989-ben saját zenei karriert kezd, és mára a hip-hop egyik legendáris arca. A keleti parton tevékenykedett főleg, és első kiadásait még Large professzor alatt közvetíti. 1994-ben már a Columbia Recordsnál dolgozik, és ekkor adja ki első önálló albumát, ami az Illmatic címet viseli, és ez egyike a legjobb hip-hop albumoknak valaha. Nagyjából két évente új lemezt ad ki, így 1996-ban az Illmaticot az It Was Written követi, ahol Lauryn Hill énekesnővel az If I Rule the World zeneszám a Main Streetbe viszi. Hallgassuk meg ezt a kellemes dalt most!

Ebben a blogban sokak által ismert és kedvelt Outkastről mesél egy kicsit. Itt javarészt az űrzenéket fogjuk hallgatni. Két tagja van, Antoine Perton, mint Big Boy, és André Benjamin, alias André 3000, Atlanta városban állnak össze már jó fiatalon 1992-ben. Pár év alatt hatalmas sikerekre tesznek szert, ők az egyik legmeghatározóbb mozgató ereje a déli hip-hop világnak. Pozitív töltetű témáik ínyen szövegvilággal rendelkeznek, és nagyon fülbemászó dallamokat hordoznak. Széles körben kísérleteznek beépíteni funk, pszichedelia, jazz és techno elemeket a zenéikbe, de ne csak beszéljek róla, hanem hallgassuk még meg az első albumuk trackjét, a Southern Playlisti Cadillac Music következik.

Mindenki tudja. Szerintem a 90-es évek generációjának egyik meghatározó zenei vonulata a Cypress Hill. 1988-ban alapítják a bandát Kaliforniában, mára több, mint 20 millió albumot adtak el, és a West Coast, tehát a nyugati part főbb alakjai a zenében, ők az első csapat, akik Hollywoodban csillagot kapnak. Sam Dogg, B-Real és DJ Muggs felállása kezdetektől nagyban promotálja a cannabis rekreációs és orvostani használatát egyaránt. Beszéljenek helyettem ők saját magukért a muzsikájukkal, következik hát az egyik legismertebb zenéjük, a Hits from the Bone.

50 Centről sem kell túl sokat beszélnem, az ő nevét is mindenki ismeri. 50 1975-ben született New Yorkban. A gyerekkora elég nehéz, hiszen apja elhagyta a családot, anyukája pedig tűzben veszett 8 éves korában, tehát nagyszülei nevelték fel. 96-ban kezdi a zenei karrierjét, és 99-ben elkezdi első lemezét a Columbia Records stúdiójában, de mivel 2000 májusában életére törnek, és 9 golyótól állat éri, alig éli túl, ezért felmondanak neki, és nem is jelentették meg az albumot. Eminem fedevizi fel 2002-ben, onnantól kezdve Dr. Dre, Eminem és 50 Cent szinte elválaszthatatlanok egymástól, máj napig nagyon jó barátságot ápolnak a munkájuk mellett. Most következik a Candy Shop.

Egy-két zeneszem maradt a végére, azonban itt búcsúzom a tisztelt hallgatóságtól. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Ha van kérdés vagy zenékívánság, azt előszeretettel várom, hogy megírd a Nonstop Hip Hop Facebook oldalára. Maradjatok a Pannon Rádióval, én egy hét múlva újra jelentkezem. Addig is minden jót kívánok, vigyázzatok magatokra is.